0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 16-án csütörtökön. Magyarország után Szlovákia Európa második leginkább polarizált állama, így a döntéshozóknak mostanra nem csak a súlyosbodó demográfiai válság következményeivel kell megküzdeniük, a társadalmi megosztottságot is mielőbb mérsékelniük kellene, hogyha valóban egy élhetőbb országot szeretnének teremteni. Ezen célok megvalósítása azonban feltehetően várat majd magára, hiszen jelenleg mindenki a nyaralások tervezésére összpontosít. Résen lenni azonban még a kirándulások idején is érdemes, különösen akkor, hogyha nem szeretnénk feleslegesen extra költségekbe verni magunkat. Az előttünk álló 3 órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnöke Vasies Olivia, a hírszerkesztő pedig Bábel Ivett. Most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A számvevőszék kitart azon kijelentése mellett, hogy korrupció van az agrártárcánál. A görögök miatt nem sikerült elfogadni az újabb orosz ellenes szankciós csomagot. Folytatódik a felmelegedés, de több helyen is várhatók záporok. Jönnek a részletek. Az INESZ, vagyis a Gazdasági és Társadalmi Elemzések Intézete is megszólalt azzal a hírrel kapcsolatban, hogy összeolvad a Dovera és az Unión biztosító. A Dovera tulajdonosa, a Penta pénzügyi csoport ugyanis megvásárolja az Unió részvényeit. Martin Lachinsky, az intézet elemzője úgy véli, ennek nem kellene, hogy hatása legyen a kliensekre. Mint mondta, az Unión biztosító a 13%-os részesedésével a piacon így is a leggyengébb láncem volt, és a harc valójában az állami általános egészségbiztosító és a Dovera között zajlott. Az unión eltűnésével azonban már lehetetlen lesz összehasonlítani a magánbiztosító kínálatát, ami fontos adatként szolgál, tette hozzá az INESZ elemzője. Az állami számvevőszék kiáll azon kijelentése mellett, amely arról szól, hogy korrupciós tevékenység zajlik a mezőgazdasági minisztériumban, illetve az agrárkifizetési ügynökségnél. Daniela Boleh-Dobáková, a számvevőszék szóvivője elmondta, a hivatal már 2017-től figyelmeztetett az ügynökségen elhatalmasodott korrupcióra. Az állami számvevőszék Richard Takács agrárminiszter és Tibor Gáspár a Smer parlamenti alelnökének szerdai sajtótájékoztatóján elhangzottakra reagált, ahol a két politikus azt mondta, Lubomír Andrássy a számvevőszék elnöke hazudik és ellenzéki politikát csinál. Jelenleg az ország 55 járásában van meghirdetve rendkívüli helyzet a barna medve nagyobb számú megjelenése miatt, tájékoztatott a belügyminisztérium. Ez főleg az északi régiókat, illetve Kassa, Rozsnyó, Rimaszombat, Losonc, Veszterczebánya, Nagykürtös és Léva környékét is érinti. Az elmúlt hétvégén is történt egy medve támadás Németporuba, vagyis Závásnáporuba községben. Az Európai Unió tagállamai nem tudtak megállapodni az újabb, immár 21. Oroszország elleni szankciós csomagról, ugyanis továbbra is vitatott pont maradt Görögország azon követelése, amely lehetővé tenné, hogy Oroszország továbbra is szállítson cseppfolyósított földgázt az unión kívüli országokba. Abban azonban sikerült megállapodni, hogy július 23-áig meghosszabbítják az orosz kőolajra vonatkozó hordonkénti 44 dolláros árplafont. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint Szerhij Koreczki a legalkalmasabb személy az ország kormányfői posztjára. Világos, mik a prioritások, felkészülés a télre, ezért az összes konzultáció után kétség kívül Szerhij Koreczki a legmegfelelőbb jelölt a kormányfői posztra, mondta Zelenszky a Naftogáz állami energiaszolgáltató vállalat vezetőjéről. Az ukrán elnök egyelőre nem indokolta meg, miért kellett távoznia az eddigi kormányfőnek, Julia Svirigyenkónak. Sajtóhírek szerint nem kizárt, hogy az ukrán kormányban más személycserékre is sor kerül, főleg Mihail Fedorov védelmi miniszter jövője bizonytalan. Az Egyesült Államok hadserege újabb támadássorozatot indított Irán ellen. A támadások célja annak megakadályozása volt, hogy Teherán veszélyeztesse a hormuzi szorost. Az iráni hadsereg ezt követően drónokkal támadta az amerikai katonai egységeket Kuvajtban és Jordániában. Személyi sérülésekről egyelőre nem érkeztek hírek.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős lesz ma az ég is, folytatódik a felmelegedés, ugyanakkor az ország nagy részén napközben kialakulhatnak záporok, zivatarok, 28 és 33 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útjavítási munkálatok zajlanak Kassán, a Stúrová és a Kuzmányiho kereszteződésében, korlátozásokkal számoljanak, és radar méri a sebességet Pozsonyban, a Trnavská út végén Aranyhomok irányában. Vezessenek óvatosan!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Brigádi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A címvédő Argentína remek hajrájának köszönhetően hátrányból fordítva 2-1 arányban legyőzte Angliát a tengeren túli futball VB atlantai elődöntőjében. A nagyon gyenge első félidőben a sok szabálytalanságon kívül szinte semmi sem történt. Ez bizonyítja az is, hogy a csapatok egyszer sem lőttek kapura. Aztán a fordulás után az argentin és az angol együttes is megmutatta, tud futballozni. Az 55. percben váratlanul az angolok szereztek vezetést. Rogers jobb oldalról belőtt labdáját Gordon a jobb alsó sarokba perdítette. Az európai gárda aztán visszaállt védekezni, és erre a veszélyes taktikára ráfizetett, mert az argentinok fordítottak a hajrában. A 76. percben McAllister a jobb kapufára fejelt, de a 85. percben kiegyenlített a címvédő. Enzo Fernández 21 méterről bombagólt lőtt. A hosszabbítás első percében pedig McAllister ismét kapufát lőtt, majd a kipattanó labdát Lionel Messi szerezte meg, jobbról középre adott és a csereként pályára lépő Lautaro Martinez közelről a hálóba fejelt. Az argentin válogatott 2022 után ismét bejutott a fináléba, vasárnap 21 órától az Európa-bajnok Spanyolországgal játszik New Yorkban, és megpróbálja megszerezni negyedik világbajnoki címét. Az angolok szombaton 23 órától Miamiban a harmadik helyért lépnek pályára a franciák ellen. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. A labdarúgó Európa Liga első selejtező körében a Ferencváros 2-1-es előnnyel várja a szerb Vojvodina elleni hazai visszavágót, amely ma 20 óra 15 perckor kezdődik az Üllői úton. Borbély Balázs, a Fradi vezetőedzője, az első összecsapás után azt mondta, tudnak annál jobban játszani, mint amit Újvidéken mutattak, és hisz benne, hogy a visszavágóra javulni fog a játékosok teljesítménye. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a rivális csapatot jó futballisták alkotják, akik szervezett játékra képesek, ezért amellett, hogy hazai környezetben jobban akarnak teljesíteni, óvatosnak is kell lenniük. Sokkal nehezebb helyzetben vannak a zsolnaiak, hiszen a horvátországi odavágon 2-0-ra kikaptak a Splittől. A csütörtöki visszavágó 20 óra 30 perckor kezdődik. Pavol Stanyo vezetőedző kijelentette, bízik abban, hogy hazai közönség előtt meglepik a Hajdukot, és kiharcolják a továbbjutást. A luxemburgi Bissen lesz a Győr ellenfele a labdarúgó konferencia liga második selejtező körében. A párharcot jövő csütörtökön idegenben kezdi az Eto, a visszavágót egy héttel később rendezik. A kétszeres magyar válogatott Csongvai Áron, a francia másodosztályban szereplő Saint-Étienne labdarúgó csapatában folytatja a pályafutását. Előkészületi labdarúgó mérkőzésen Kisvárda Csernovci ukrán élvonalbeli csapat 0-1. 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai boxarany, Kovács István atlantai sikerének kovácsa. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar férfi vízilabda válogatott 19-14 arányban legyőzte a japán csapatot a Sydney-ben zajló torna nyitófordulójában. Alex Molchan bejutott az umagi teniszviadal negyed döntőjébe, miután ellenfele a horvát Dino Prismic 3-6-7-6-4-0-ás Molchan vezetésnél sérülés miatt feladta a második fordulós meccset. A hetedik helyen kiemelt Bondár Anna meglepetésre 6-7-7-6-5-7-re kikapott a szlovén Tamara Zidanšektől a romániai Jászvásáron zajló női tenisztorna nyolcad döntőjében. A norvég Søren Verjeskjöld mezőnyhajrában nyerte meg a Tour de France országúti kerékpáros körverseny történetének leggyorsabb mezőny szakaszát, amelyen az összetett élcsoportja nem változott. Magabiztosan vezet a szlovén Tadej Pogačar.

6 óra 17 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Walter napja van. A Walter germán eredetű férfi név, amely jelentése az utónévkönyv szerint uralkodó, sereg. Az 1990-es években még kifejezetten ritkának számított, komolyabb népszerűségre pedig később sem tett szert, mivel máig nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi nevet összegző listán. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük az Aténé, a Kármen, valamint a Mária nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Drahomír és Drahomíra napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek! Kardiológ!

6 óra 22 perc. 500 éves burgonyákat találtak Peruban. Azonosították a függetlenségi háború 10 éves katonáját, és több mint 10 000 többlethalálozást okozhatott a júniusi hőhullám Európában. Színes híreink következnek a nagyvilágból Gazsik Viktória válogatásában. Ritka régészeti leletre bukkantak Peruban, egy inkakori raktárhelyiségben két, mintegy 500 éves tartósított burgonyát találtak. Az úgynevezett csúnyók fagyasztva szárított burgonyák, amelyek az inkák fejlett élelmiszertárolási rendszeréről árulkodnak. Az ősi módszer lényege, hogy a burgonyát a magas Andokban az éjszakai fagy és a nappali napsütés váltakozásának tették ki, így szinte teljesen elveszítette nedvesség tartalmát. Az eredmény egy könnyű, rendkívül tartós élelmiszer lett, amely akár évtizedekig is fogyasztható marad. A kutatók szerint a most előkerült leletek azért maradhatnak fenn ilyen jó állapotban, mert a perui Acari völgy rendkívül száraz éghajlata megőrizte a szerves maradványokat. A felfedezés azt is bizonyítja, hogy az inkák hatékony logisztikai hálózatot működtettek, a magas hegységekben előállított élelmiszereket lámakaravánok segítségével több száz kilométerre is eljuttatták. A szakemberek szerint az ősi tartósítási módszerek ma is hasznos tanulságokkal szolgálhatnak az élelmezés biztonság szempontjából. Több mint 240 évvel halála után sikerült azonosítani az amerikai függetlenségi háború egyik fiatal katonáját. A DNS vizsgálatok szerint a dél-karolinai csatatéren talált maradványok John Pumphreyhoz tartoznak, aki mindössze 13-15 évesen csatlakozott a felkelőkhöz. A fiú 1780-ban a Camp Demy csatában vesztette életét, amely a háború egyik legvéresebb összecsapása volt. A kutatók egy apró csont mintából nyertek ki örökítő anyagot, majd azt nyilvános genetikai adatbázisok segítségével vetették össze élő emberek DNS-ével. A módszer végül távoli rokonokhoz vezetett, így sikerült azonosítani a fiatal katonát. A történészek szerint Pumphrey korán árvaságra jutott, és valószínűleg a hadsereg által biztosított ellátási szerepet játszott abban, hogy ilyen fiatalon katonának állt. A szakemberek úgy vélik, a sikeres azonosítás új lehetőséget nyit arra, hogy a csatatéren elesett többi ismeretlen katona személyazonosságát is feltárják.

Súlyos következményekkel járt a június végi rendkívüli hőség Európában. Az Euromoma adatai szerint a kontinens nyugati részén több mint 10 000-rel többen haltak meg a megszokottnál a június 22-e és 28-a közötti időszakban. Az áldozatok többsége mintegy 9 000 ember 65 év feletti volt. A szakértők szerint az évnek ebben a szakaszában rendkívül szokatlan ilyen mértékű többlethalálozás, és jelenleg nincs más olyan tényező, amely megmagyarázná a kiugró adatokat. A legnagyobb többlethalálozási arányt Franciaországban és Belgiumban regisztrálták. Belgiumban az idei hőhullám az elmúlt több mint negyed évszázad legsúlyosabb ilyen eseményének bizonyult. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá és intenzívebbé váló hőhullámok jelentős egészségügyi kockázatot jelentenek, különösen az idősebb és sérülékenyebb lakosság számára.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Bár a világ az utóbbi időszak eseményeinek fényében ismét a Közel-Keletre figyel, a napokban több Ukrajnával kapcsolatos döntés született, amely teljesen átírhatja a honvédőháborút vívó ország jövőjét. De mi minden történt a szomszédunkban mostanság? A folytatásban ennek járunk majd utána. Előbb azonban regionális híreink jönnek Bábel Ivettől.
2: A jövő héten 4 napig nem fognak járni munkaidőben a vonatok a pozsonyi főállomásról Bécsbe, tájékoztatott Ján Bacsek, a Szlovák Vasúttársaság szóvivője. Ugyanakkor Pozsony-Liget faluból ezeken a napokon is el lehet majd jutni vonattal az osztrák fővárosba. Július 20-a és 23-a között 7.45 és 15.45 között szünetelni fog a vasúti forgalom Dévény-Újfalu és Márceg között. A pozsony főállomás Márceg-Bécs vonaljáratai pótlás nélkül kimaradnak, részlet ezt a szóvivő. A járatokat a Dévény-Újfalu és Zohor közötti pályafelújítás miatt nem indítják el. A Pozsony és Bécs között ingázóknak a vasút a Pozsony-Liget-falu Kitze-Bécs vonalat javasolja. Ezek a vonatok csúcsidőben fél óránként, egyébként pedig óránként indulnak. Nagyszabású járdafelújítások kezdődtek a napokban Vágsején, több mint 20 járdát újítanak fel a városban és Vágvecse város részben, tájékoztatott az önkormányzat. Összesen 42.000 négyzetméternyi járdafelület újul meg, emellett közel 1200 négyzetméternyi útfelületet is kicserélnek. A beruházás összege több mint 1.770.000 euró. A legnagyobb felújításokat Vágvecsén végzik. Itt a járda burkolatok csaknem 90%-át kicserélik. Több mint 60 éves gyalogutakat újítanak fel a régebbi utcákban, ilyen például a Nyitrai, a Bernolák vagy a Hosszúfalui utca. Meghalt egy nő, aki a Zsolnai járásban Lutyise faluban egy lengyel árustól vásárolt cérnasajtot fogyasztott. A nő Listeria monocytogenes baktériummal fertőződött meg, tájékoztatott Zuzana Fialová, a Zsolnai Egyetemi Kórház szóvivője. Az Állami Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Felügyelet szerint június 13-án vásárolt sajtot a nő egy lengyel magánszemélytől, aki az autója csomagtartójában szállította a tejtermékeket. A laboratóriumi vizsgálat megerősítette a Listeria baktérium jelenlétét, amely súlyos egészségügyi kockázatot jelent. Az állategészségügyi felügyelet elrendelte az árus termékeinek azonnali kivonását a forgalomból.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős lesz ma az ég, és folytatódik a felmelegedés, ugyanakkor az ország nagy részén napközben kialakulhatnak záporok, zivatarok, 28 és 33 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útjavítási munkálatok zajlanak Kassán a Stúrová és a Kuzmányiho kereszteződésében, korlátozásokkal számoljanak, és sebességet mérnek Kassa-Saca bevezető szakaszán Csécs felől. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 37 perc. Az ukrajnai lakosok és az ország vezetői egyaránt igen mozgalmas napokat tudhatnak a hátuk mögött. Miközben Kijev tett egy újabb nagy lépést az Európai Uniós tagság felé vezető úton, a parlament elfogadta Julija Szvirigyenko miniszterelnök lemondását, aki az államfő Volodymyr Zelenszkij kezdeményezésére távozott pozíciójából. Az ukrán kormányalakításról szóló hírek érkezésével egy időben ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten is. A hormuzi szoros kapcsán kialakult feszültség pedig nem csak a világgazdasági fejleményeket befolyásolhatja negatívan, a nemzetközi politikára is hatással lehet. De mennyire vonja el a figyelmet az Egyesült Államok és Irán szembenállása az ukrajnai háborúról? Egyebek mellett erről kérdezte Bendaszewski Anton, kül- és biztonságpolitikai szakértőt, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját, Juhász László a tegnapi reggeliben.
1: Kezdjük Ukrajnával. Mi áll a mostani kormány átalakítás hátterében? Miért dönthetett Zelenszkij ismét személyi változások mellett?
2: Hát két fő okot tudok erre mondani. Az egyik a nyilvánvalóbb, a kézzel fekvőbb. Julija Szvirigyenko, ugye a most távozó miniszterelnök, egyfajta légüres térben találta magát, mert egyrészt az elmúlt egyéves tevékenységét a korrupciós botrányok terhelték, másrészt viszont olyan embernek köszönheti a kinevezést, aki már nincs benne a kormányban, hogy Andrii Jermakról van szó, aki az elmúlt években igen nagy hatalomra tett szert az ukrán politikumban. Lényegében Ukrajna második legbefolyásosabb politikusa volt az elnöki adminisztráció vezetőjeként, és a Jermak az elmúlt években fokozatosan nevezte ki az embereit a különböző kulcsfontosságú pozíciókra, és Szvirigyenko kinevezése tavaly júliusban egyértelműen Jermakhoz kapcsolódott. Na de Jermak belebukott a korrupciós botrányba tavaly év végén, Szvirigyenko pedig többek között emiatt is elveszítette a bizalmat a parlament irányába és a kormánypárt irányába. Nagyon kevés rendelet ment át, még a kormányprogram sem ment át, amit Szvirigyenko benyújtott a parlament elé, mert még a kormánypárt sem fogadta el a kormány

0: lehet, de mondom, itt sötétbe tapogatózunk, nem tudjuk, hogy van-e valós szándék erre.
1: És mit lehet tudni az új miniszterelnök jelöltről? Fontos-e egyáltalán az ő személye, vagy csak Zelenszky számít?
0: Én úgy tudom, hogy hivatalosan nem, tehát van, a sajtó szivárogtatta ki, hogy ki lehet a fő jelölt, bár lehet, hogy Zelenszky is említette a nevét, ugye Szergej Koreckiről van szó, aki a Naftogaznak az ukrán legnagyobb gázvállalat vezetője volt az elmúlt egy évben, előtte pedig az Ukrnaftának, egy kőolajvállalatnak a vezetője, több két vagy három éven keresztül. Egy olyan szakemberről van szó, aki az energetikához ért. És ez viszont, ha valóban ő lesz a következő miniszterelnök, akkor ez azt jelenti, hogy a fő fókusz az ukrán energetikán lesz. Tehát a miniszterelnöknek az elsődleges feladata a közelgő fűtőszezon és egyrészt ennek a menedzselése, másrészt pedig az ukrán kritikus energetikai infrastruktúrának a menedzselése és helyreállítása, mert tudni lehet, hogy ez lesz Ukrajna számára a legnehezebb téli időszak. Ugye évről évre egyre nagyobb károkat szenved az ukrán infrastruktúra, folyamatos orosz támadások alatt van, 2022. októberre óta folyamatosak ezek az orosz támadások. Ez idáig Oroszország még nem érte el a sikert, nem sikerült ezáltal térdre kényszeríteni Ukrajnát, de való igaz, hogy évről évre egyre hosszabbak az áramkimaradások, egyre nehezebb átvészelni a lakosságnak a telet, és az idei év elején az eddigi legnagyobb károkkal zárta a fűtőszezont Ukrajna. Tehát vélhetően nem fogják tudni teljesen helyreállítani ezeket a károkat az új fűtőszezon kezdetéig, tehát mondjuk októberig vagy szeptember végéig. És ha valóban Koreckij lesz Zelenszky választottja a kormányfői pozícióra, akkor az egyértelműen azt az irányt erősíti, hogy az ő elsődleges feladata hát egyrészt mondom az energetikai szektor kezelése, a másrészt pedig a kapcsolat a lakosság felé, hogy neki kell majd elmagyarázni az ukrán társadalomnak, az ukrán lakosságnak, hogy hogy áll az energetikai helyzet és mi várható ebben.
1: Közben Ukrajna újabb tárgyalási klasztereket nyitott meg az Európai Unióhoz való csatlakozás során. Mennyire fontos mérföldkő ez?
0: Hát önmagában minden klaszter megnyitása fontos, ugye 6 klaszterről van szó, és 35 fejezetben van rendezve összesen az a követelményrendszer, amit Ukrajnának teljesíteni kell a csatlakozáshoz. Ugye minden egyes klaszter megnyitásához az összes tagállamnak a hozzájárulása szükséges, és az összes klaszter lezárásához is az összes tagországnak a hozzájárulására lesz szükség. Nyilván az is fontos, hogy megnyitják, hogy lehetővé válik a megnyitás, de innentől kezdve kezdődik ugye az a munka, amely során az Európai Uniós szervek ellenőrzik majd, hogy ezekben a klaszterekben, tehát amelyek például a jogállamiságról, a gazdasági feltételek, azonos gazdasági feltételek megteremtéséről, vagy a demokrácia állapotáról szólnak. Ugye az első klaszter szólt az alapvetésekről, tehát hogyan működik az ukrán állam, teljesíti az ukrán demokrácia, működik az igazságszolgáltatás. Tehát nem elég meghozni papíron egy törvényt, hogy tudom, egyenlő feltételeket biztosítunk, vagy igazságos módon működik az igazságszolgáltatás, vagy hogy felszámoljuk a korrupciót, de ezt be is kell tartani, és mindent meg kell tenni, hogy ez a törvény működjön, és az Európai Uniós szerveket pontosan ezt fogják ellenőrizni, hogy Ukrajna ténylegesen mennyire tudja teljesíteni. Tehát a tényleges munkáról akkor fogunk tudni majd véleményt mondani, hogyha ezeket az elindított, megkezdett klasztereket le is tudják zárni, és hát az uniós tervek hozzá is járulnak a tagországokkal együtt a sikeres lezáráshoz. Ez egy sok éves folyamat, tehát én azt gondolom, hogy alsó hangon 5-10 évre lesz szüksége Ukrajnának, hogy ezeket teljesítse.
1: És ez azt is jelenti, hogy 5-10 év múlva lehet Ukrajna Európai Uniós tagállam, vagy pedig ez még távolabb van?
0: Ha a realitások talaján maradunk, akkor azt gondolom, hogy igen, hogy legkorábban 10 én inkább ezt a 10 éves időszakot mondanám. Egyszerűen azért, mert ha megnézzük az elmúlt néhány évtizedben csatlakozott

0: hozott tagországok, EU tagországoknak a folyamatát, hogy mennyi idő alatt teljesítették a kritériumokat, és onnantól kezdve, hogy megkapták a tagjelölt státuszt, onnantól kezdve átlagban hány évre volt szükségük, átlagban ez 10-11 évet tett ki. Na de ezek az országok
1: nem álltak háborúban például.
0: Így van, és nem álltak háborúban. Tehát Ukrajna elindult a csatlakozás útján néhány évvel ezelőtt. Ugye 2023-ban kapta meg a tagjelölt státuszt, tehát onnantól úgymond ketyeghette ez a 10 év. Na de a háború az jelentősen nehezíti a feltételek teljesítését, tehát például nem lehet beszélni sajtószabadságról egy olyan országban, ahol háború miatt háborús cenzúra van. Ez persze teljesen érthető, hiszen a információ áramlást bizonyos szempontból le kell korlátozni, mert az ellenségnek kiadhat érzékeny információkat, destabilizálhatja az ukrán társadalmat. Ez ilyen szempontból érthető, na de hogyha Ukrajna az Európai Unió teljes jogú tagja szeretne lenni, akkor ennek nem szabad majd lennie. Tehát valószínűleg csak a háború után indulhatnak meg olyan reformok és olyan folyamatok, amelyekre szükség van az Európai Uniós csatlakozáshoz. Tehát én ezt a 10 évet inkább egy minimumnak tekintem, ha már egyébként is ez volt az átlag. Más EU tagországok esetében nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy Ukrajna ezeket gyorsabban teljesíteni, és ugye nem csak politikai téren, hanem gazdasági téren sem olyan jó a helyzet. Ukrajna Európa második legszegényebb országa, ugye Moldova után, ráadásul háború után óriási helyreállítási forrásokra lesz szükség az országnak, és ugye jelenleg is Ukrajna túlélése nagy részt a nyugati támogatásokon is múlik. Az ukrán költségvetés jelentős része kívülről van finanszírozva, ugye a képlet úgy néz ki, hogy minden bevétel, ami beérkezik az államhoz, az a hadsereg fenntartására megy, és a katonai eszközök fejlesztésére, és lényegében külső forrásokból finanszírozzák az állam működését. Ez nyilván hosszú távon nem fenntartható, és az uniós csatlakozás többek között ezt is nézi, hogy mennyire versenyképes egy ország, mennyire működőképes annak a gazdaságpolitikájának, a pénzügyi rendszere. Úgyhogy ahhoz, hogy ez helyreálljon, és Ukrajna saját lábra álljon, ez megint csak egy hosszú, sok éves folyamat lesz.
1: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Benderzsevszky Anton kül- és biztonságpolitikai szakértővel beszélgetünk. Közben ismét a Közel-Kelet került a nemzetközi figyelem középpontjába. Mennyire változtatja ez meg a világpolitikai napirendet?
0: Bevallom, továbbra is nehezen tudom elképzelni, hogy az Egyesült Államok felvállalja az iráni háborúnak a folytatását, és hogy egy újabb, elhúzódó konfliktus fogunk látni. Tehát én inkább azt gondolom, hogy ez tárgyalások alatti próbálkozás, és nehéz megmondani, hogy melyik oldalról, mert elvileg az amerikaiak arra hivatkoznak, hogy Irán kezdte ezt a kört, amikor talán amerikai vagy más közel-keleti hajókat támadott a Hormuzi szoroson, és az Egyesült Államok visszatámadott. Na de Donald Trumpnak is volt az elmúlt napokban több olyan lépése, amely abban az irányba mutat, hogy mintha egyezkedni, tárgyalni próbálna, és ezt az újra fellángoló konfliktust a tárgyalási pozíciók javítása érdekében tenni. Ugye néhány nappal ezelőtt bejelentette, hogy majd nem Irán, hanem az Egyesült Államok fog egy ilyen áthaladási pénzt szedni a Hormuzi szoroson, 20%-os ilyen vámot a hajók rakománya értékének a 20%-át szedte volna be, ez az őrangya pénz, ahogy Donald Trump fogalmazott. Hát ez teljesen lehetetlen helyzet, ezek óriási források, tehát itt több 10 millió dollárról beszélhetünk, amennyit hajónként beszedett volna az Egyesült Államok. Nyilván ez nem volt működőképes, nem is volt szerintem nagyon komoly ez az ajánlat. Másnap Donald Trump azt mondta, hogy hát nem is így gondolta, és tárgyalt a közel-keleti partnereivel, hogy majd közös kereskedelmi és különböző befektetések alapján fogják kárpótolni az Egyesült Államokat a Hormuzi szoros megvédésében. Tehát a lényeg, hogy ez a lépés is azt szolgálta, hogy Donald Trump egy picit megijesztette a közel-keleti szövetségeseket, és próbálta elérni, hogy hát segítsenek már a közvetítésben Irán és az Egyesült Államok között, hogy végre létrejöjjön a béke. Nagy gyorsasággal közelednek az időközi választások az Egyesült Államokban, novemberben, és hát az Egyesült Államok alig ha akarja megvárni, hogy a választásokra háborúban menjenek rá, tehát a háborút addig be kell fejezni, le kell állítani, amíg nem kezdődött el a kampány, hiszen a republikánus párt és Donald Trump még rosszabbul fog kijönni ezekből a választásokból, ezt nyilván próbálnak elkerülni.
1: Látjuk, hogy az Egyesült Államok egyszerre próbál jelen lenni Ukrajnában és a Közel-Keleten is. Meddig tartható fenn ez a kettős fókusz?
0: Nem tehet mást, az az igazság, hiszen nem vonulhat ki teljesen Ukrajnából, mert akkor ez azt okozná, hogy Oroszország több sikert is elérne Ukrajnában, de nem hagyhatja magára a szövetségesét. Még ha Donald Trump nem mindig is beszél úgy Ukrajnáról, mint szövetségeséről, vagy partneréről lenne szó, de ha a geopolitikai helyzetet nézzük, akkor de, tehát az Egyesült Államok, ahogy egyébként Európa, Nyugat-Európa sem hagyhatja azt, hogy Oroszország kibővítse a befolyását Ukrajnában. És egyébként meg a szövetségese is hagyhatja magára Európában, tehát nem csak Ukrajnát, hanem mondjuk Lengyel vagy a balti szövetségeseit sem hagyhatja magára. Én sose tartottam realitásnak, amikor arról beszéltek a sajtóban is, de az amerikai politikumban is felmerült, hogy majd az Egyesült Államok kivonó. Ez szerintem soha nem volt ténylegesen napi renden. Közel-Keleten pedig megint csak globális gazdaságot érintő kérdésekről van szó, ami közvetlen hatással van az amerikai választásokra, és megint csak Amerika szövetségeseiről van szó. Tehát az Egyesült Államok kezdte ezt a háborút Iránban. Nyilván Izrael nagy részt, vagy legalábbis sokat tett a háború elindításához, tehát állítólag ugye Netanyahu volt az az izraeli miniszterelnök, aki rábeszélte, meggyőzte Trumpot a kampány elindításáról. Tehát Izrael sem hagyhatja magára, és a közeljövőből menti országokat sem hagyhatja magára ebben a háborúban Iránnal. Az Egyesült Államoknak az lenne a célja, a hosszú távú célja, hogy lezárja mind az ukrán háborút, mind az iráni háborút, és Kínára, Kelet-Ázsiára fókuszáljon. Ez a stratégia, ami szerepel a különböző amerikai dokumentumokban most a hosszú évek óta, csak ezt eddig nem sikerült elérni. Végső soron egyébként az iráni háború is ezt a célt szolgálta, hogy elintézni, lezárni Iránt egykor is, mindenkorra, hogy ne legyen esetleg fenyegetés, ne legyen nukleáris fegyver, ne erősödjön meg Irán. És ha ez a fajta fenyegetés nincs, akkor az Egyesült Államok nyugodtan tud Kelet-Ázsiára koncentrálni, de eddig ezeket a célokat még nem sikerült elérni.
1: Ukrajnában tehát egyszerre zajlanak belpolitikai változások, és folytatódik az európai integráció, miközben a Közel-Keleten kialakult újabb feszültség ismét próbára teszi a nemzetközi közösséget. Bendarzsevszkij Antonnak, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatójának köszönöm, hogy a vendégünk volt. További szép napot kívánok!
0: Köszönöm szépen, én is a beszélgetést, további szép napot!

grafológus, szemorvos, nőgyógyász, lelkész és volt szociális munkás. Valamennyien a testi és a lelki egészség megőrzéséről és az ehhez vezető útról beszélnek a Szalagtárban. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 16-án, csütörtökön. Brüsszel meghosszabbította az internetes magánbeszélgetések ellenőrzését engedélyező határozatot, amely célja a gyermekek védelme az online térben. De miért értelmezik mégis sokan a totális megfigyelés eszközeként ezt a rendelkezést? A folytatásban erről is beszélgetünk majd. Előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Bábel Ivett.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A számvevőszék kitart azon kijelentése mellett, hogy korrupció van az agrártárcánál. A görögök miatt nem sikerült elfogadni az újabb oroszellenes szankciós csomagot, folytatódik a felmelegedés, de több helyen is várhatók záporok, jönnek a részletek. Az állami számvevőszék kiáll azon jelentése mellett, amely arról szól, hogy korrupciós tevékenység zajlik a mezőgazdasági minisztériumban, illetve az agrárkifizetési ügynökségnél. Daniela Bolek-Dobálková, a számvevőszék szóvivője elmondta, a hivatal már 2017-től figyelmeztetett az ügynökségen elhatalmasodott korrupcióra. Az állami számvevőszék Richard Takács agrárminiszter és Tibor Gáspár a Smer parlamenti alelnökének szerdai sajtótájékoztatóján elhangzottakra reagált, ahol a két politikus azt mondta, Lubomir Andrássy a számvevőszék elnöke hazudik és ellenzéki politikát csinál. Az INESZ, vagyis a Gazdasági és Társadalmi Elemzések Intézete is megszólalt azzal a hírrel kapcsolatban, hogy összeolvad a Dovera és az Unión biztosító. A Dovera tulajdonosa, a Penta pénzügyi csoport ugyanis megvásárolja az Unió részvényeit. Martin Lachinsky, az intézet elemzője úgy véli, ennek nem kellene, hogy hatása legyen a kliensekre. Mint mondta, az Unión biztosító a 13%-os részesedésével a piacon, így is a leggyengébb láncszem volt, és a harc valójában az állami általános egészségbiztosító és a Dovera között zajlott. Az unión eltűnésével azonban már lehetetlen lesz összehasonlítani a magánbiztosító kínálatát, ami fontos adatként szolgáltatta hozzá az INESZ elemzője. Jelenleg az ország 55 járásában van meghirdetve rendkívüli helyzet a barna medve nagyobb számú megjelenése miatt, tájékoztatott a belügyminisztérium. Ez főleg az északi régiókat, illetve Kassa, Rozsnyó, Rimaszombat, Losonc, Besztercebánya, Nagykürtös és Léva környékét is érinti. Az elmúlt hétvégén is történt egy medve támadás Német Poruba, vagyis Závásnál Poruba községben. Az Európai Unió tagállamai nem tudtak megállapodni az újabb, immár 21. Oroszország elleni szankciós csomagról, ugyanis továbbra is vitatott pont maradt Görögország azon követelése, amely lehetővé tenni, hogy Oroszország továbbra is szállítson cseppfolyósított földgázt az unión kívüli országokba. Abban azonban sikerült megállapodni, hogy július 23-áig meghosszabbítják az orosz kőolajra vonatkozó hordonkénti 44 dolláros árplafont. Az Egyesült Államok hadserege tegnap újabb támadássorozatot indított Irán ellen. A támadások célja annak megakadályozása volt, hogy Teherán veszélyeztesse a Hormuzi szorost. Az iráni hadsereg ezt követően drónokkal támadta az amerikai katonai egységeket Kuvajtban és Jordániában. Személyi sérülésekről egyelőre nem érkeztek hírek. Meghaladta a 4800-at a június végi venezuelai földrengés áldozatainak száma, jelentette be Jorge Rodríguez, az ország elnöke. Június 24-én kevesebb, mint egy perc leforgása alatt egy 7,2-es és egy 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg a fővárost Caracast, illetve a tengerparti La Guaira államot. A rengések súlyos károkat okoztak, a halálos áldozatok mellett több mint 16 ezer ember sérült meg. Guaira államban a mentő alakulatok még 3 héttel a katasztrófa után is keresik az áldozatokat az összeomlott épületek romjai között. A földrengés miatt közel 21 ezer ember veszítette el otthonát, akik jelenleg túlzsúfolt táborokban élnek, sok helyen nincs elég ivóvíz, sem megfelelő higiéniai létesítmények.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős lesz ma az ég, és folytatódik a felmelegedés, ugyanakkor az ország nagy részén napközben kialakulhatnak záporok, zivatarok, 28 és 33 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: dugó miatt negyedórás késéssel számoljanak Kassán a VSS hídon az Optima irányában, valamint szintén negyedórás várakozást jelentenek a tó felül is a VSS híd felé tartva, és sebességet mérnek Kassa, Saca bevezető szakaszán Csécs felől. Vezessenek óvatosan!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: A címvédő Argentína remek hajrájának köszönhetően hátrányból fordítva 2-1 arányban legyőzte Angliát a tengeren túli futball VB atlantai elődöntőjében. A nagyon gyenge első félidőben a sok szabálytalanságon kívül szinte semmi sem történt. Ez bizonyítja az is, hogy a csapatok egyszer sem lőttek kapura. Aztán a fordulás után az argentin és az angol együttes is megmutatta, tud futballozni. Az 55. percben váratlanul az angolok szereztek vezetést. Rogers jobb oldalról belőtt labdáját, Gordon a jobb alsó sarokba perdítette. Az európai gárda aztán visszaállt védekezni, és erre a veszélyes taktikára ráfizetett, mert az argentinok fordítottak a hajrában. A 76. percben McAllister a jobb kapufára fejelt, de a 85. percben kiegyenlített a címvédő. Enzo Fernández 21 méterről bombagólt lőtt. A hosszabbítás első percében pedig McAllister ismét kapufát lőtt, majd a kipattanó labdát Lionel Messi szerezte meg, jobbról középre adott és a csereként pályára lépő Lautaro Martinez közelről a hálóba fejelt. Az argentin válogatott 2022 után ismét bejutott a fináléba, vasárnap 21 órától az Európa-bajnok Spanyolországgal játszik New Yorkban, és megpróbálja megszerezni negyedik világbajnoki címét. Az angolok szombaton 23 órától Miami-ban a harmadik helyért lépnek pályára a franciák ellen. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. A labdarúgó Európa Liga első selejtező körében a Ferencváros 2-1-es előnnyel várja a szerb Vojvodina elleni hazai visszavágót, amely ma 20 óra 15 perckor kezdődik az Üllői úton. Borbély Balázs, a Fradi vezetőedzője, az első összecsapás után azt mondta, tudnak annál jobban játszani, mint amit Újvidéken mutattak, és hisz benne, hogy a visszavágóra javulni fog a játékosok teljesítménye. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a rivális csapatot jó futballisták alkotják, akik szervezett játékra képesek, ezért amellett, hogy hazai környezetben jobban akarnak teljesíteni, óvatosnak is kell lenniük. Sokkal nehezebb helyzetben vannak a zsolnaiak, hiszen a horvátországi odavágon 2-0-ra kikaptak a Splittől. A csütörtöki visszavágó 20 óra 30 perckor kezdődik. Pavol Stanyo vezetőedző kijelentette, bízik abban, hogy hazai közönség előtt meglepik a Hajdukot, és kiharcolják a továbbjutást. A luxemburgi Bissen lesz a Győr ellenfele a labdarúgó konferencialiga második selejtező körében. A párharcot jövő csütörtökön idegenben kezdi az Eto, a visszavágót egy héttel később rendezik. A kétszeres magyar válogatott Csongvai Áron a francia másodosztályban szereplő Saint-Étienne labdarúgó csapatában folytatja a pályafutását. Előkészületi labdarúgó mérkőzésen Kisvárda Csernovci ukrán élvonalbeli csapat 0-1. 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre, ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai boxarany, Kovács István atlantai sikerének kovácsa. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar férfi vízilabda válogatott 19-14 arányban legyőzte a japán csapatot a Sydney-ben zajló torna nyitófordulójában. Alex Molchan bejutott az umagi teniszviadal negyeddöntőjébe, miután ellenfele a horvát Dino Prismic 3-6-7-6-4-0-ás Molcsan vezetésnél, sérülés miatt feladta a második fordulós meccset. A hetedik helyen kiemelt Bondár Anna meglepetésre 6-7-7-6-5-7-re kikapott a szlovén Tamara Zidanšektől a romániai Jászvásáron zajló női tenisztorna nyolcaddöntőjében. A norvég Søren Verjeskjöld mezőnyhajrában nyerte meg a Tour de France országúti kerékpáros körverseny történetének leggyorsabb mezőny szakaszát, amelyen az összetett élcsoportja nem változott. Magabiztosan vezet a szlovén Tadej Pogačar.

0: 7:14. Miután az Európai Parlament eljárási szabályzatának egy kiskapuja révén meghosszabbították az úgynevezett chatkontroll gyermekvédelmi célokat szolgáló átmeneti rendelkezés érvényességét, ismét fellángolt a jogi kerettel kapcsolatos vita. A javaslat ellenzői továbbra is orwelli világot, totális megfigyelést és a magánszféra végét emlegetik. A heves reakciókat azonban számos félreértés fűti. A vonalban Lévai Richárd közösségi média szakértő, akivel a következő percekben ezeket a pontatlanságokat is igyekszünk majd tisztázni. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: A szóban forgó gyermekvédelmet célzó szabályozás nem egy új dolog, hiszen uniós szintéren évek óta téma egy komplex jogi keret megalkotása, a rendelkezés létrejöttét ennek ellenére komoly viták övezik. De miért eredményezett ilyen jelentős nézeteltéréseket ez a terv?
1: Magával a gyermekvédelmi részével azzal mindenki egyetért, mindenki nagyon fontosnak tartja, hogy megvédjék a gyermeket a szexuális bántalmazástól, a szexuális kizsákmányolástól, ami történik interneten, vagy történhet interneten, beszélgetésekben, ugye innen jön ez a chatkontroll név, és ezzel mindenki egyetért, de mivel itt több platformról van szó, rengeteg üzenetről van szó, ezért tulajdonképpen ott van a törésvonal, hogy valaki úgy gondolja, hogy csak célzottan, nyomozás keretében, tulajdonképpen ilyen bírói döntésszerű folyamatindítással lehet azt megtenni, hogy bizonyos embereknek az üzeneteit vizsgálják. A mások meg úgy gondolják, hogy ez nem elegendő, mert olyan hatalmas mennyiségű adatról van szó, hogy ezt valamilyen módon automatizálni kellene, és ezért szükség van olyan rendszerekre, amik automatizáltan vizsgálják az embereknek az üzeneteit, és ha abban feltételezik, hogy ezek a bántalmazó, kizsákmányoló tartalmak jelennek meg, akár képes videós formába, akár ilyen behálózás jellegű üzenetek szöveges formába, akkor ezeket automatizált rendszerek megpróbálják felismerni, és hogyha egy bizonyos kockázatelemzés után úgy gondolják, hogy ez betartozik ebbe a tartalmi körbe, akkor ezt tovább küldik a megfelelő hatóságoknak, akik megvizsgálják és eljárnak, és elindulnak mondjuk egy nyomozás. Csak ugye a probléma az automatizált módszerekkel mindig az, hogy ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindenkinek minden üzenetét átolvassák. Aztán van valamilyen automatizált mérlegelés, ami nagyon gyakran hibázik, és így ki tudnak kerülni magánbeszélgetések külső szervekhez, el tudnak esetleg indulni olyan eljárások, amik kellemetlen fényben tüntethetnek föl embereket, és gyakorlatilag ez a vitának a fő kérdése. Nem az, hogy most kell-e gyerekvédelem, vagy nem, mert ez teljesen egyértelmű mindenki számára, hanem azt, hogy ezt célzottan egyes embereknek a nyomozás részeként tegyék meg, hogy automatizáltan gyakorlatilag mindenkinek minden magánbeszélgetését vizsgálják.
0: Azután, hogy ismertette a két egymással szemben álló tábor nézeteit, picit koncentráljunk magára az érvelésre is. Miért tartják fontos eszköznek az online gyermekvédelemben ezt a javaslatot a támogatói, tehát szerintük milyen áttörést hozhat a chatkontroll szabályozás?
1: Azért lehet ez fontos, mert hatalmas, hát az internetnek a méretét szerintem mindannyian sejtjük, hogy mekkor, de valójában azt abba belegondolni, hogy itt napi szinten sok milliárdnyi üzenet és e-mail váltás történik a különböző emberek között, és ezekben a hatalmas számokban el tudnak bújni nagyon könnyedén az olyan üzenetek, ahol valamilyen módon vagy már bántalmazóásról, szexuális kizsákmányolással kapcsolatos képek, videók vándorolnak egyik embertől a másikig, vagy éppen behálóznak, megpróbálnak behálózni fiatalokat üzenetekbe. Hatalmas mennyiségben nagyon arányéban nagyon kevés adatról beszélünk, de egyes emberek életére nyilván ezek hatalmas és komoly hatással vannak. És ugye akkor, amikor ezt automatizáltan próbálnánk megoldani ezeknek a vizsgálatát, az azt jelenti, hogy olyan ügyek is előkerülhetnek, amik előtte a vizsgáló szerveknek nem voltak még a látókörében. Nem egy konkrét nyomozásnál mennek rá egy-egy személyre, egy-egy ügyre, egy-egy hálózatra adott esetben, hanem az történik, hogy az automatizmusok felfedezhetnek újabb ügyeket, ez meggyorsíthatja a felderítést, és több bűnelkövető kerülhet a hatóságoknak a látóterébe. Ebben segítene az automatizálás, de ugye ennek a másik problémája az, hogy ha minden üzenetet vizsgálunk, akkor onnantól fogva nem csak arra lehet ezt használni, hogy kifejezetten az ilyen gyermekbántalmazással, kizsákmányolással kapcsolatos üzeneteket, hiszen pont ez a lényege annak, hogy mindent vizsgálnak, hanem onnantól fogva elvileg bármilyen tartalom kapcsán születhetnének más típusú eljárások.
0: És pont ez az az elem, amire az ellenzők is koncentrálnak, és Orwelli világot, totális megfigyelést, vagy adott esetben a magánszféra végét emlegetik, de mennyire megalapozottak ezek a heves reakciók?
1: Magában a tervezetekben ott viszonylag pontosan leírják azt, hogy milyen nyomokat kell keresni, milyen adatbázisok alapján, milyen módszerekkel, és ezek egyértelműen mindegyik arról szól, hogy a gyermekeknek a szexuális bántalmazása, kizsákmányolása típusú tartalmakat figyeljék, ezeket keressék. Ugye a probléma az, hogy itt azért több szereplőnek kell ebbe részt venni, hiszen részt kell ebbe venni a platformok üzemeltetőinek, ugye a közösségi média platformok üzemeltetőinek, a e-mail szolgáltatóknak, aztán kellenek a szervek, akik eljárnak, itt több szereplő vesz ebbe részt, és bár maga a szabályozás egyértelmű, hogy milyen témákat szabad csak keresni, aztán továbbítani, de hát gyakorlatilag miután minden üzenet vizsgálásra kerül, ezért ezeket onnantól fogva más tartalmak keresésére is lehetne elméletileg használni különböző technikai trükkökkel. Illetve szóba kerül az is, hogy vizsgálni kellene például a végpontok közötti titkosítás típusú üzeneteket. Ugye most van több olyan platform, olyan üzenetküldő platform, amit maguk a szolgáltatók önmagában nem tudnak elolvasni. És ha mi ketten mondjuk beszélgetnénk ilyen végpontok közötti titkosítás alkalmazásával, akkor ezt mi ketten el tudnánk olvasni, de még maga az a szolgáltató sem tudna ezt feltörni, akinek a platformján beszélgetünk. És gyakorlatilag ennek a megkerülése is ott van, tehát a tervezetekben benne van, hogy a szolgáltatóknak valamilyen módon meg kéne kerülni, nem feltörni ezeket az üzeneteket, de mondjuk a küldőnek vagy a fogadónak a számítógépén azért leellenőrizni, hogy az a végpontok közötti titkosításban zajló üzenetváltásban benne vannak-e ezek a bizonyos tartalmak, amik itt a gyermekvédelem szempontjából fontosak. Tehát ilyen kiskapuk is kerülnek a rendszerbe, amik azért megfelelő óvatosságra intenek, hiszen megint arról van szó, hogy a mindenféle magánjellegű üzeneteket, nem tudom, orvos és beteg közötti üzeneteket, akkor egy ügyvéd és a ügyfelei közötti üzeneteket és más egyéb fontos üzeneteket is meg fognak vizsgálni, ha ez bevezetésre kerül ez a rendszer. Automatizmusok, és hát azt láttuk már sok esetben, most gondoljunk arra, hogy hányszor van az, hogy mondjuk a Facebook vagy az Instagram letilt felhasználókat tök véletlenül, vagy csak azért, mert félreértett a képen egy részletet, vagy bármilyen okból. És ugyanezek az automatizmusok, vagy legalábbis hasonló automatizmusok vizsgálnák az üzeneteinket, és félreértenek valamit, aztán egyszer csak kopogtatnánk a rendőrség, hogy ennyi, mi történt itt, holott semmi nem történt, csak egy automatizmusok követett el hibát. Úgyhogy nagyon sok ilyen probléma van az egész körül, és ezért ilyen hangos ez a vita.
0: Nem véletlen tehát, hogy ez a vita nem csak hangos, hanem még mindig zajlik, vagy a következő hónapokban is folytatódni fog. És hogyha már a rendszer kiskapuit említette, akkor arra is érdemes kitérnünk, hogy az internetnek ezen sötét bugyrai, amivel szemben fellépne ez a szabályozás is, eleve a féle szürke zónában vagy illegalitásban létezik, és ebből kiindulva fennáll a veszélye mondjuk akár annak is, hogy egy végleges jogszabályi keret elfogadása esetén a rendelkezések ellenzői, mondjuk kevés kevésbé átlátható, adott esetben nehezebben ellenőrizhető kommunikációs csatornák felé fognak majd fordulni?
1: Mindig fennáll ez a veszély. Mindig, amikor valamilyen szigorítás történik, akkor előfordulhat, hogy a felhasználók egy része az kivonul ezekről a területekről. Na most látunk ilyet most ugye pont a kiskorúak közösségi média szabályozása különböző országokban, hogy porondon van, hogy ők elkezdenek ilyen esetekben megkerülni, trükközni, más felületeket használni. De azért, ha őszinték akarunk lenni, hogyha ez a chat kontrollnál ugye az a különleges helyzet, hogy nagyon sok felhasználó erről nem tud, nem hall, hiába beszélnek most sokat erről a sajtóból, mire ez életbe lép, lehet, hogy lesz egy hangos felháborodás ennek a kapcsán, és sokan fognak tájékozódni, de közben a kommunikációkat, a beszélgetéseiket ugyanazokon a platformokon fogják majd szépen folytatni, és sokan nem is fognak tudni róla, mert annyira nem foglalkoznak ezzel a témával, van a mindennapi életükben ennél fontosabb ügy, és nagyon könnyen előfordulhat, hogy sokan, akik egyébként ezt nem szeretnék, de mégsem lesznek annyira tájékozottak a témából, hogy akár el is tudnák ezt kerülni, illetve érdekes kérdés majd, hogy mekkora platform méretre, illetve milyen egyéb szabályzás, vagy milyen típusú üzenetváltásra hogyan lesz majd ez alkalmazandó. Nagyon sok ilyen tisztázatlan kérdés van, de előfordulhat, hogy megpróbálják ezt kikerülni az emberek. Nyilván mindig akinek, hát akinek vaj van füle mögött, ők nyilván erre kifejezetten oda fognak figyelni, és ők majd igyekeznek elkerülni ezeket a platformokat, és oda átmennek olyan helyre, ahol nem lehet őket felderíteni, vagy nehezebb őket adott esetben felderíteni. Nem tudjuk azt, hogy de most is nehéz őket felderíteni, és utána sem biztos, hogy könnyebb lesz felderíteni, ezért az ő szempontukból ez nem fontos annyira, sokkal fontosabb inkább a mindennapi, hétköznapi embereknek a viselkedése szempontjából, de a végleges szabályozás ismerete nélkül ezt még így becsülni sem lehet, hogy mi fog történni.
0: És a végleges szabályozás tartalmát nem csak, hogy nem ismerjük, hanem továbbra is éles viták zajlanak róla, ahogy erre már utaltunk, és ezek a diskurzusok majd feltehetően ősszel a nyári szünetet követően tovább folytatódnak, de milyen sorsra juthat a tényleges szabályozási keret, amit jelenleg Chatkontroll 2.0-ként emlegetünk? Nagyjából másfél percünk maradt még erre a kérdésre is.
1: Hát a sorsa tulajdonképpen az lehet, hogy igazából egy átmeneti időszakban vagyunk, az 1.0-nak nevezett verzió az most éppen él, de ugye ez a 2.0-ás lesz az, amire várnak, hogy itt életbe lépjen. Tulajdonképpen vagy bele fog kerülni ez az automatizálás ebbe, vagy nem, illetve hát nyilván még lehet, hogy meg fogják ezt akadályozni. Most egy átmeneti, ugye heves viták övezte időszakban vagyunk, és a különböző oldalak elég erősen kampányolnak a saját érveik mellett, és igazából nehéz is így állást foglalni, hogy melyik lenne az ideális, hiszen a bűnfelderítése azért az nagyon fontos lenne, hiszen egy nagyon speciális, nagyon kényes dologról van szó, de közben teljes érthető az, hogy a magánszféra védelmeit sem szabad megkerülni, mert más visszaélésekre is lehetőséget ad. Ez még a jövő zené, hogy melyik irány fog győzni.
0: 2028 tavaszáig marad érvényben az Európai Unió chatkontroll szabályozásának első átmeneti verziója, amely célja a gyermekek védelme az online térben. A végleges irányelvről azonban egyelőre nincs megállapodás, mivel a magánkommunikáció védelmére hivatkozva többen is külön véleményt fogalmaztak meg. Arról, hogy miért övezi ekkora vita a készülő szabályozást, Lévai Richárd közösségi média szakértőt kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
1: Köszönöm szépen, szép napot!
2: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
3: Málta a földközi tenger napsütötte gyöngyszeme történelmi hangulatával bűvöl el minket, de az egykori brit gyarmati múlt és a mély katolicizmus miatt tartogat néhány fix szabályt. Az első és legfontosabb sokk az autósoknak. Máltán baloldali közlekedés van érvényben. Ha autót bérlünk, nem csak a sebességváltót kell bal kézzel kezelnünk, hanem a körforgalmakba is az óramutató járásával megegyező irányban kell behajtanunk. Gyalogosként is figyeljünk, az úttestre lépés előtt először jobbra, majd balra nézünk. A másik terület, ahol könnyen hibázhatunk, a templomlátogatás. Máltán 365 templom található, és a helyiek rendkívül vallásosak. A gyönyörű barokk katedrálisokba tilos belépni fedetlen vállakkal, miniszoknyában vagy rövidnadrágban. Sok helyen a bejáratnál kendőket biztosítanak, de jobb előre felkészülni. Ami pedig a strandokat illeti, a máltai törvények értelmében a félmeztelen napozás és a nudizmus szigorúan tilos és illegális minden nyilvános strandon. A rendőrség pedig komoly pénzbírsággal sújtja a szabályszegőket.
2: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Pátria Rádió. Tőketerebes. FM 106,7. Hét óra 30 perc.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Frusztráció, düh, szomorúság vagy félelem. Meredeken emelkedik azon polgárok száma, akik ilyen és ehhez hasonló szélsőséges érzelmekkel küzdenek. Hazánkban ugyanis olyan méreteket öltött a társadalmi polarizáció, hogy mostanra mindössze egyetlen olyan európai ország van, ahol rosszabb a helyzet, mint Szlovákiában. De milyen következményekkel járhat, hogyha ez a megosztottság általánossá válik? A folytatásban erről is beszélgetünk majd. Előbb azonban regionális híreink jönnek Bábel Ivettől.
2: Selmecbánya városában továbbra is érvényben van a rendkívüli állapot a vízhiány miatt, amelyet június 26-án hirdettek meg a hosszú ideje tartó szárazság és csapadék hiány miatt. A hírt a belügyminisztérium erősítette meg. A vízhiánnyal az elmúlt hetekben az ország más régiói is küzdenek. A pozsonyi vízművek arra szólította fel az érintett települések lakosait, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel, és azt ne használják medence felengedésére, kertöntözésére, illetve autómosásra. A jövő héten 4 napig nem fognak járni munkaidőben a vonatok a pozsonyi főállomásról Bécsbe, tájékoztatott Ján Bácsek, a Szlovák Vasúttársaság szóvivője. Ugyanakkor Pozsony-Liget-faluból ezeken a napokon is el lehet majd jutni vonattal az osztrák fővárosba. Július 20-a és 23-a között hétfőtől csütörtökig 7.45 és 15.45 között szünetelni fog a vasúti forgalom Dévény-Újfalu és Márceg között. A pozsony főállomás Márceg-Bécs vonal járatai nélkül kimaradnak, részletezte a szóvivő. A járatokat a Dévény-Újfalu és Zohor közötti pályafelújítás miatt nem indítják el. A Pozsony és Bécs között ingázóknak a vasút a Pozsony-Liget-falu Kice-Bécs vonalat javasolja. Ezek a vonatok csúcsidőben fél óránként, egyébként pedig óránként indulnak. Meghalt egy nő, aki a zsolnai járásban Lutise faluban egy lengyel árustól vásárolt cérnasajtot fogyasztott. A nő Listeria monocytogenes baktériummal fertőződött meg, tájékoztatott Zuzana Fialová, a zsolnai egyetemi kórház szóvivője. Az állami állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági felügyelet szerint június 13-án vásárolt sajtot a nő egy lengyel magánszemétől, aki az autója csomagtartójában szállította a tejtermékeket. A laboratóriumi vizsgálat megerősítette a Listeria baktérium jelenlétét, amely súlyos egészségi kockázatot jelent. Az állategészségügyi felügyelet elrendelte az árus termékeinek azonnali kivonását a forgalomból.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős lesz ma az ég, és folytatódik a felmelegedés, ugyanakkor az ország nagy részén napközben kialakulhatnak záporok, zivatarok, 28 és 33 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Kisida után Kassa felé tartva. Dugó miatt fél órás késéssel számoljanak Kassán a VSS hídon az Optima irányában, és 10 perces várakozást jelentenek szintén Kassán a Stór utcában a Palackeho irányában. Nem működnek a jelzőlámpák Pozsonyban a Tarnavská és a Tomásikova kereszteződésében a Kliensközpont épülete mellett. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: óra 37 perc. Az elmúlt években folyamatosan mélyült az ellentétes politikai táborok közötti szakadék, amely azt eredményezte, hogy Magyarország után mostanra Szlovákia Európa második leginkább polarizált állama. Mutatott rá a DEC intézet demokrácia helyzetét vizsgáló felmérése, amely tanulságai szerint a társadalmi megosztottság már nem csak a közélet alakulására van hatással, hanem az emberi kapcsolatokat is befolyásolja. De mi áll a jelenség hátterében, és hogyan lehetne csökkenteni a feszültségeket? Erről is beszélgetünk Böhm Kornél kríziskommunikációs szakértővel, aki már itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy kerestek.
0: Az eltérő vélemények egy bizonyos fokig teljesen természetesek, sőt, akár még építő jellegűek is lehetnek, hiszen a különböző látásmódok mentén elindulhat akár valamilyen érdemi vita is. De hol húzódik a határ az egészséges nézetkülönbség és a már mérgező polarizáció között?
1: Tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy minél nagyobb a tét, minél nagyobbra srófolják az egyes szereplők annak a tétjét, hogy ki marad hatalmon, vagy ki irányíthatja az országot a következő ciklusra, annál inkább ez a fajta hisztéria, vagy túlságosan magasra srófolt érzelmi háttér az, ami megjelenik. Tehát igazából az a fajta tét meghatározás, hogy aki veszít, aki nem kerül hatalomra, vagy nem marad hatalmon, az mindent elveszíthet, amit addig fontosnak érzett, míg a győztesek azt gondolhatják, hogy végre eljött az ő idejük, és minden úgy lesz, ahogy ők gondolják, és nem veszik figyelembe mondjuk azokat, akik ilyenkor veszteségként élik meg ezt a dolgot, annál inkább polarizáltabb, annál inkább megosztott lehet a leginkább két táborról beszélünk, de hát azért persze demokratikus berendezkedéstől függően azért itt akár több társadalmi csoportról is beszélhetünk.
0: Tulajdonképpen a politikusok felelősségét említette kicsit burkoltan, de egy országban uralkodó politikai légkör, amit általában a döntéshozó kommunikációja nagyban befolyásol vagy meghatároz, az inkább kiváltó oka, vagy azért következménye is a társadalmi polarizációnak, hiszen eddig leginkább a kiváltó ok részéről beszélgettünk?
1: Igazából mind a kettő, vagy is azt lehet mondani, hiszen a politika és a főleg az élvonalban zajló, leginkább a napirendet meghatározó politikai küzdelem, az természetesen befolyásolja és meghatározza azt, hogy a társadalom egyes csoportja egyáltalán milyen témákról gondolkodjanak, milyen esetekről beszélgessenek egymással, és ez valóban tulajdonképpen felülről jön, ha úgy tetszik. Ilyen értemben nagyon meghatározó szerepe van a politikai szereplőknek, hogy milyen témákról alakuljon ki, és milyen hevességű társadalmi vita. Másfelől a politika az nyilván nem szakad el az emberektől és a társadalomtól, tehát ilyen értelemben, ha van egy társadalmi jelenség, vagy akár egy társadalmi feszültség, vagy egy ügybotrány, vagy akár kialakul egy mozgalom, akkor a politika szintén ott van helyben, és megpróbálja ezeket a fajta indulatokat becsatornázni a saját nyelvére. Tehát azt gondolom, hogy valóban föntről is, tehát ha itt tetszik a politika oldaláról, meg egy alulról szerveződő, vagy egy alulról megjelenő

0: vagy bármilyen egyéb törésvonal mentén olyan táborok, akik tulajdonképpen egymással szemben állnak, függetlenül a politika megjelenésétől, vagy a politika bevonódásától. Ami ezekben az ügyekben érdekes, vagy kritikusan fontos, az az, hogy a politika erre rátelepül-e, hogyan használja ezt ki, hogyan élezi adott esetben a különbségeket, vagy a feszültséget, vagy pozitív értelemben, vagy optimistán nézve, hogyan próbálja meg tompítani ezeket a különbségeket, hogy ne a feszültségekről szóljon a különbözőség, hanem tényképpen a megoldásról, vagy az együttműködésről.
1: A társadalmi polarizáció egyébként nem egy új jelenség, annak ellenére, hogy sokan azt gondolhatják, hiszen az utóbbi években beszélünk kifejezetten sokat róla, és nem csak, hogy nem friss dologról van szó, de még csak nem is országspecifikus jelenségről, hiszen a DEC intézet eredményei is azt igazolják, hogy hasonló trendek valamilyen formában Európa szerte tetten érhetőek. De mi az oka, hogy régiónk, tehát akár Magyarország, akár Szlovákia ennyivel rosszabbul teljesít az európai átlagnál, tekintve, hogy az utolsó két helyet országaink szerezték meg ezen a képzeletbeli ranglistán?
0: Nehéz megmondani, hogy mihez képest teljesít rosszul vagy alul egy társadalom, akár egy ilyen kutatásban vagy felmérésben. Az, hogy a megosztottság, vagy hát nagyon kétpólusú lett tulajdonképpen, vagy egyfajta ilyen váltógazdaság alakult ki mind a két országban a politikai vezetés tekintetében. Tehát nagyon kizárólagos, vagy vagylagos az, hogy melyik formátum van éppen hatalmon, és ki van éppen ellenzékben. Ugye nem nagyon alakulnak adott esetben koalíciók, vagy olyan több táborból összességében összeálló társadalmi vezetés, vagy politikai vezetés, ami óhatatlanul, vagy hát szükségszerűen enyhíti ezeket a feszültségeket, hiszen a többféle irányzat van benne egy kormányzatban, vagy akár előáll olyan helyzet, hogy kompatibilis egymással több különböző politikai gócpont, tehát nem feltétlenül lehet azt tudni, hogy vagy az egyik, vagy a másik kerül hatalomra, akkor nyilván sokkal nagyobb az együttműködési hajlandóság, hiszen mindenki tudja azt, hogy egy másik formációban akár ő maradt kormányzaton, vagy pedig az ellenfelé állapodnak meg egymással, akkor pedig a másik fog irányítani. Ilyen értelemben az, hogy ilyen kizárólagosság alakult ki, vagy vagylagosság alakult ki, ez semmiképpen nem segíti azt, hogy csökkenjen a feszültség. Talán ez az egyik oka annak, hogy ilyen hátul szerepelt ez a két ország ebben a felmérésben.
1: És a hatalmi viszonyokon túl mennyiben járulhat hozzá a társadalmi polarizáció elmélyüléséhez egy-egy állam sajátos berendezkedése, vagy egy-egy állam sajátosságai? Gondolok itt arra, hogy például Szlovákia kapcsán a szakértők gyakran megjegyzik, hogy hiányzik az összetartás, jelentősek a gazdasági, illetve regionális különbségek, és a dezinformációk terjedése szempontjából is mondhatni termőtalajnak számítunk. Az ilyen jellegzetességek tovább súlyosbíthatják a helyzetet a politikai vonalon túl?
0: Mindenképpen súlyosbíthatják a helyzetet azzal együtt, hogy ezek a felsorolt tényezők nem függetlenek azért a politikától, tehát a napi politikától. Nyilván egy államberendezkedés az egy hosszabb távú meghatározása egy köztársaságnak, vagy egy bármilyen államformájú államnak, de nem függetlenek a politikai akarattól és az éppen aktuális politikai helyzettől. Én inkább a hosszabb távú, vagy hát valamiféle megoldást jelentő fejleményként én azt gondolom, és azt lehet látni a nálunk kevésbé nagy feszültséggel bíró országoknál, hogy amikor rendelkeznek ciklusokon át ívelő célokkal, nem arról szól, hogy a politikai váltógazdaságban ciklusról ciklusra le akarják cserélni az előzőekben épített, kialakult, akár pozitív fejleményeket, akkor jóval kevésbé, szerintem a beszélgetés elején említettem ezt a fajta tétet, jóval kisebbnek lehet érezni, hiszen nem arról van szó, hogy mindent eldózerolnak, ami addig volt, és valami teljesen újat kell építeni, hanem arról van szó, hogy tényleg meg lehet tartani mondjuk az eredményeket, és azt kiegészíteni, fejleszteni valamiféle pozitív irányba. És egyébként ezt hadd tegyem hozzá, hogy az olyan közös nagy célok, amiben mondjuk minden jelentős, nem is mindenki, de minden jelentős politikai tábor egyetért, hogy ez egy közösen

0: kitűzött cél. Most egy picit megosztót, meg szimbolikusat mondok, nem biztos, hogy ez a legjobb példa, de mondjuk egy olimpia rendezésében, ha minden politikai erő, vagy jelentős politikai erő egyetért, akkor ezek olyan közös célok, amik mindenképpen ciklusokon átívelően kell építeni és fejleszteni ezeket a lehetőségeket, és ez viszont mindenképpen csökkenti azt a feszültséget, ami a különböző táborok között a napi szintű együttműködésben lenne.
1: Nem véletlen tehát, hogy a szakértők mostanra évek óta szorgalmazzák, hogy létre kellene hozni egy olyan hosszabb távra szóló stratégiát, ami mellé az ellenzék és a kormányoldal, beszéljünk akárhány pártról, de alá tudja írni a nevét és folytatni tudják, és ezáltal például egy állam strukturális gondjait is fel tudják számolni. És az ilyen strukturális problémák mellett az államoknak, illetve a döntéshozóknak az olyan újabb kori, modern, úgynevezett megatrendekkel is szembe kell néznie, mint például a közösségi média szerepe, átalakulása, terjedése, de mennyiben járul hozzá ezeknek a véleménybuborékoknak a kialakulásába ez a boom, ami a közösségi médiát övezi az elmúlt években?
0: A közösségi média az egy nagyon furcsa változást vagy társadalmi párbeszédnek egyfajta torzulását hozta létre. Nem most, tehát nyilván itt már a másfél-két évtizede zajló folyamatról beszélünk, de kétségtelen tény az, hogy a társadalomnak a minden egyes szelete tulajdonképpen a saját maga véleményével találkozik, nem szembesül, vagy legalábbis nem kulturált és értelmes formában az ő álláspontjával vitatkozó, vagy azzal versengő véleményformákkal. Ez bizony megnehezíti azt, hogy valamiféle társadalmi konszenzus alakuljon ki az egyes kérdések mentén, de hát hozzátehetjük, hogyha a politika oldaláról nézzük, akkor a politikai kommunikációnak éppen az a egyik kihívása, és az egyik célja, hogy ki kerüljön ezekből a buborékokból, pontosabban inkább másképp mondom, bekerüljön többféle buborékban is, és észre tudja vetetni a saját álláspontját. Ez a politikai kommunikációnak egyébként egy fontos kihívása, hogy ne csak azok ismerjék meg, és ne csak azok ismételjék a véleményét, akik egyébként egyetértenek vele, hanem viszonylag kulturált formában és kevésbé hiszterikusan, de eljusson a vele vitatkozó nézeteket vallók irányába is, hiszen ezt hívják társadalmi párbeszédnek.
1: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Böhm Kornél krízis kommunikációs szakértővel beszélgetünk arról, hogy hogyan csökkenthető a társadalmi polarizáció. Az említett politikai, illetve világnézeti konfliktusok mostanra egyébként olyannyira kiéleződtek, hogy folyamatosan emelkedik azok száma, akik ezen viták miatt megszakítják a kapcsolatot a barátaikkal, sőt akár még a családjukkal is. Hogyan terelhető újra konstruktív mederbe ez a kommunikáció, hogyha nem szeretnénk ebben a témában ilyen elkeserítő statisztikákat olvasni?
0: Hát talán ez a legnehezebb kérdések egyike, legalábbis a magánélet szintjén, ha nézzük. Itt, ha már megatrendeket említett az előbbiekben, itt is elmondható az, hogyha nem érzik úgy a választópolgárok, vagy hát a honpolgárok, hogy egy-egy választással, vagy egy politikai fordulattal minden elveszik, amit addig, amiben hittek, vagy amit szerettek, vagy a másik félnek a ledózerolása lenne a cél, és az, hogy eltüntessenek mindent, amit az előző garnitúra épített. Tehát ha nincsen ez a fajta kizárólagosság és ez a fajta feszültség, akkor ez a fajta szembenállás vagy megosztottság nem csöpög le, vagy nem ilyen mértékben szivárog be a családok életébe. Tehát ha nem kell azt érezni, hogy a másik családtagunk, aki nem ért velünk egyet, vagy nem egy platformon van velünk, az olyanoknak a szekerét tolja, akit mi mondjuk hazárulóknak tartunk, most direkt sarkítom, vagy nagyszavakat használok, akkor jóval kisebb lesz ebben a feszültség. És még egy talán ide tartozó tendencia, hogy ugye azért akárhogy is a mi esetünkben fiatal demokráciákról beszélünk, tehát 35 éve van körülbelül ez a fajta demokratikus berendezkedés, az olyan nyugati országokban, ahol akár már több száz éve zajlik egyfajta ilyen politikai verseny és váltógazdaság, ott azért talán sokkal inkább megszokták a családok is, magánemberek is, hogy ez a természetrendje, hogy hol az egyik, hol a másik garnitúra irányítja éppen az országot, és hogy igazából nem történik semmi katasztrófa, hogyha 8 évig nem az általam támogatott politikai erő van hatalmon, akkor is megy tovább a világ, akkor is fel kell a nap. Tehát ilyen értelemben egy picit nagyobb megnyugvást érezhetnek, és nem kell azt érezni, hogy most vége a világnak. És még egyet tegyünk hozzá, hogy ugye talán azt kellene, hogy ne érezzük azt, hogy minden azon múlik, hogy éppen hogy hívják a miniszterelnököt, mert ha úgy érezzük, hogy minden ezen múlik, akkor nyilván sokkal nehezebb felülemelkedni a személyes érintettségen és a személyes érzelmeken, ha azt gondoljuk, hogy ez is csak egy állás, vagy ez is csak egy pálya, akkor kevésbé érezzük azt, hogy mi involváltak vagyunk érzelmileg ebbe az ügybe, és mindenképpen vitatkoznunk kell azzal a családtagunkkal, aki egyébként másképp gondolkodik erről.
1: És ha már a demokrácia sajátosságait említette, akkor arra is érdemes kitérnünk, hogy a polarizáció nem csak az együttműködést lehetetleníti el, illetve az emberi kapcsolatokat teheti tönkre, de alááshatja az emberek demokratikus folyamatokba vetett hitét is. Miért problémás, hogyha az államba, illetve az intézményrendszerbe vetett bizalom meginok?
0: Nagyon összetett és nagyon komplex problémakör. Az, hogy az emberek higgyenek abba, hogy az államuk jól van felépítve és hitelesen és jól működik, hogy ez nagyon sok tekintetben meghatározhatja a működésüket, a napi működésüket. Egész elmerészkedhetünk akár a korrupcióig, a simlikig, a összejátszásokig, összekacsintásig, ugye, hogyha nem hiszünk abban, hogy az állam berendezkedés a társadalom érdekét és megfelelően szolgálja, akkor kialakul, és ezt azért a kommunizmusból, a szocializmusból jól ismerjük, egyfajta olyan összekacsintás, hogy kijátsszuk az államot, okoskodunk rajta, kézkezet most elven intézzük a dolgainkat, tehát hogyha nincs meg az államberendezkedésnek az a hitele és az az elfogadottsága, ami egyébként a berendezkedést meg a napi működést egyébként jól meghatározná, akkor olyan folyamatok indulhatnak el, olyan fejlemények zajlanak, amik ugye abszolút hiteltelenítik azt, hogy mondjuk miért kéne egy adóhatóságot tiszteletben tartani, vagy adott esetben akár egy bírósági döntést, az igazságszolgáltatást fontosnak és elfogadottnak tekinteni. Tehát, hogyha nincsen meg a hit abban, hogy bárki is van az éppen aktuálisan a közpolitikai értelemben hatalmon, ezeknek az állami folyamatoknak, amik egyébként meghatározzák a társadalmi napi működését, hát nagyon erodálja a elfogadottságát, és az tényleg egy rossz folyamatot indíthat el.
1: Ha ez az állapot hosszú távon fent marad, akkor erodálja annyira a társadalmi kötődéseket, adott esetben berendezkedést, hogy a polarizáció egy ponton már mondhatni visszafordíthatatlanná válik, vagy azért nem szabad ennyire pesszimistán nézni ezt a képet, mert mindig van lehetőség a társadalmi bizalom újjáépítésére, még ha sokkal nehezebb is és hosszabb ideig tart is az a folyamat a későbbiekben.
0: Én azt remélem, hogy nem kell ilyen értelemben nagyon pesszimistának lenni. Ezek a folyamatok valóban, ahogy mondta is szerkesztő asszony, hosszadalmasak, tehát ezek nem. A bizalom az amúgy is egy olyan műfaj, ami nagyon lassan épül fel, de akár évtizedeken keresztül apró lépésekből épül fel az, hogy ki milyen szervezetben bízik, vagy milyen véleménnyel van róla, de semmiképpen nem végletes az, hogy mondjuk egy ilyen folyamat nem lenne visszafordítható, vagy ne lenne folyamatosan fejleszthető. Hát ha belegondolunk, azért bármennyire polarizált a társadalom, vagy bármennyire mondjuk aláásódik a hit egy politikai berendezéssel kapcsolatban, azért a nap végén mindenki kénytelen alávetni magát azoknak a a hatósági és egyébként államberendezkedési szervezeteknek, akik irányítják az életünket, tehát lehet bármi a véleménye az embernek, attól még az adót be kell fizetni, a bírósági döntés vonatkozik rá, a igazoltató rendőrnek meg kell állnia az autóval és át kell adni a papírokat, tehát ilyen értelemben az államnak a működtetett szervei azok továbbra is megparancsolják tényleg a tekintélyt egy ilyen régi kifejezéssel élve, tehát hogy teljesen nem lehet elszakadni attól, hogy valakinek rosszabb véleménye az állam berendezkedésről, de attól még a napi életünket bizony ez fogja irányítani, az önkormányzat ad engedélyt, az építkezéshez, stb. Stb.
1: Remény tehát mindig van, ez azonban nem változtat a tényen, hogy sebek és hegek is bőven akadnak egy ilyen polarizált éra után, de ilyen alaphelyzetből indulva mi kell ahhoz, hogy a társadalom a gyógyulás útjára lépjen? Nagyjából 2 percünk van, így feltehetően csak az első legfőbb lépéseket lesz időnk sorolni vagy tisztázni.
0: Hát akkor, ha röviden kell választani, akkor azt gondolom, hogy a nagy vonalúság a győztesek részéről, tehát az, hogy a vesztesek ne érezzék úgy, hogy minden elveszett, minden elfolyt a kezeik közül, és ne kelljen azt érezzük, hogy összedől a világuk, ehhez a mindenkori győztesnek egyfajta nagy vonalúsága és belátása kell. Egyúttal azzal, hogy nagyon transzparensen kell tudni bemutatni azt, hogy milyen folyamat és miért történik, mert a magyarázat és az elfogadható magyarázat az mindig segít az elfogadásban, bármire is gondoljon az ember, bármilyen oldalon is álljon.
1: Ezek szerint a kezdeményező félnek mondhatni az elitnek kellene lennie, és ehhez kellene csatlakoznia a polgárságnak később.
0: És példát mutatni, valóban így van. Tehát akire odafigyelnek, azt tudja befolyásolni azt, hogy a többség hogyan vélekedjen, hogyan viselkedjék.
1: Magyarország után Szlovákia Európa második leginkább polarizált állama, derül ki a DEC intézet legfrissebb felméréséből. A társadalmi megosztottság okairól és következményeiről az elmúlt percekben Böhm Kornél krízis kommunikációs szakértővel beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
0: Nagyon köszönöm én is, viszont hallásra.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 16-án csütörtökön. Az Európai Unió lakosai napjainkra jóval tovább élnek, mint elődeik, mivel azonban a születésszám csökken, így az átlag életkor emelkedése mondhatni kéz a kézben jár a társadalmak előregedésével. De milyen következményekkel járnak ezek a demográfiai változások? És mikor fejtik majd ki igazán a hatásukat ezek a kedvezőtlen trendek? A folytatásban ezekre a kérdésekre is igyekszünk majd választ adni. Előbb azonban friss információk jönnek. A mikrofonnál Bábel Ivett.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A számvevőszék kitart amellett, hogy korrupció van az agrártárcánál, meghaladta a 4800-at a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Folytatódik a felmelegedés, de több helyen is várhatók záporok, jönnek a részletek. Az állami számvevőszék kiáll amellett, a jelentés mellett, melyben arról van szó, hogy korrupciós tevékenység zajlik a mezőgazdasági minisztériumban, illetve az agrárkifizetési ügynökségnél. Daniela Bolek-Dobálková, a számvevőszék szóvivője elmondta, a hivatal már 2017-től figyelmeztetett az ügynökségen elhatalmasodott korrupcióra. Az állami számvevőszék Richard Takács agrárminiszter és Tibor Gáspár a Smer parlamenti alelnökének szerdai sajtótájékoztatóján elhangzottakra reagált, ahol a két politikus azt mondta, Lubomír Andrássy a számvevőszék elnöke hazudik és ellenzéki politikát csinál. Az INESZ, vagyis a Gazdasági és Társadalmi Elemzések Intézete is megszólalt azzal a hírrel kapcsolatban, hogy összeolvad a Dóvera és az Unión biztosító. A Dóvera tulajdonosa, a Penta pénzügyi csoport ugyanis megvásárolja az Unión részvényeit. Martin Lachinsky, az intézet elemzője úgy véli, ennek nem kellene, hogy hatása legyen a kliensekre. Mint mondta, az Unión egészségbiztosító a 13%-os részesedésével a piacon így is a leggyengébb láncszem volt, és a harc valójában az állami általános egészségbiztosító és a Dóvera között zajlott. Az Unión eltűnésével azonban már lehetetlen lesz összehasonlítani a magánbiztosító kínálatát, ami fontos adatként szolgált, tette hozzá az INESZ elemzője. Jelenleg az ország 55 járásában van meghirdetve rendkívüli helyzet a barna medve nagyobb számú megjelenése miatt, tájékoztatott a belügyminisztérium. Ez főleg az északi régiókat, illetve Kassa, Rozsnyó, Rimaszombat, Losonc, Besztercebánya, Nagykürtös és Léva környékét érinti. Az elmúlt hétvégén is történt egy medvetámadás Németporuba, vagyis Závásnáporuba községben. Az Európai Unió tagállamai nem tudtak megállapodni az újabb, immár 21. Oroszország elleni szankciós csomagról, ugyanis továbbra is vitatott pont maradt Görögország azon követelése, amely lehetővé tenné, hogy Oroszország továbbra is szállítson cseppfolyósított földgázt az unión kívüli országokba. Abban azonban sikerült megállapodni, hogy július 23-áig meghosszabbítják az orosz kőolajra vonatkozó hordonkénti 44 dolláros árplafont. Az Egyesült Államok hadserege tegnap újabb támadássorozatot indított Irán ellen. A támadások célja annak megakadályozása volt, hogy Teherán veszélyeztesse a Hormuzi szorost. Az iráni hadsereg ezt követően drónokkal támadta az amerikai katonai egységeket Kuvajtban és Jordániában. Személyi sérülésekről egyelőre nem érkeztek hírek. Meghaladta a 4800-at a június végi venezuelai földrengés áldozatainak száma, jelentette be Jorge Rodríguez, az ország elnöke. Június 24-én kevesebb, mint egy perc leforgása alatt egy 7,2-es, majd egy 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg a fővárost Caracast, illetve a tengerparti La Guaira államot. A rengések súlyos károkat okoztak, a halálos áldozatok mellett több mint 16 000 ember sérült meg. La Guaira állam a mentő alakulatok még 3 héttel a katasztrófa után is keresik az áldozatokat az összeomlott épületek romjai között. A földrengés miatt közel 21 000 ember veszítette el otthonát, akik jelenleg túlzsúfolt táborokban élnek, sok helyen nincs elég ivóvíz, sem megfelelő higiéniai létesítmények.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős lesz az ég és folytatódik a felmelegedés, ugyanakkor az ország nagy részén napközben kialakulhatnak záporok, zivatarok, 28 és 33 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Nyitrán a Stúr utca elején a belváros felé tartva, ahol két személyautó ütközött össze, és helyszínelnek Kisida után is Kassa irányában. Dugó miatt fél órás késéssel számoljanak Kassán a VSS hídon az Optima irányába, és 10 perces várakozást jelentenek szintén Kassán a Stúr utcában a Palackeho felé. Valamint nem működnek a jelzőlámpák Pozsonyban a Trnavszkáj és a Tomási Kovács kereszteződésében a kliens központ épülete mellett. Vezessenek óvatosan!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: A címvédő Argentína remek hajrájának köszönhetően hátrányból fordítva 2-1 arányban legyőzte Angliát a tengeren túli futball VB atlantai elődöntőjében. A nagyon gyenge első félidőben a sok szabálytalanságon kívül szinte semmi sem történt. Ez bizonyítja az is, hogy a csapatok egyszer sem lőttek kapura. Aztán a fordulás után az argentin és az angol együttes is megmutatta, tud futballozni. Az 55. percben váratlanul az angolok szereztek vezetést. Rogers jobb oldalról belőtt labdáját Gordon a jobb alsó sarokba perdítette. Az európai gárda aztán visszaállt védekezni, és erre a veszélyes taktikára ráfizetett, mert az argentinok fordítottak a hajrában. A 76. percben McAllister a jobb kapufára fejelt, de a 85. percben kiegyenlített a címvédő. Enzo Fernández 21 méterről bombagólt lőtt. A hosszabbítás első percében pedig McAllister ismét kapufát lőtt, majd a kipattanó labdát Lionel Messi szerezte meg, jobbról középre adott és a csereként pályára lépő Lautaro Martinez közelről a hálóba fejelt. Az argentin válogatott 2022 után ismét bejutott a fináléba, vasárnap 21 órától az Európa-bajnok Spanyolországgal játszik New Yorkban, és megpróbálja megszerezni negyedik világbajnoki címét. Az angolok szombaton 23 órától Miami-ban a harmadik helyért lépnek pályára a franciák ellen. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. A labdarúgó Európa Liga első selejtező körében a Ferencváros 2-1-es előnnyel várja a szerb Vojvodina elleni hazai visszavágót, amely ma 20 óra 15 perckor kezdődik az Üllői úton. Borbély Balázs, a Fradi vezetőedzője, az első összecsapás után azt mondta, tudnak annál jobban játszani, mint amit Újvidéken mutattak, és hisz benne, hogy a visszavágóra javulni fog a játékosok teljesítménye. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a rivális csapatot jó futballisták alkotják, akik szervezett játékra képesek, ezért amellett, hogy hazai környezetben jobban akarnak teljesíteni, óvatosnak is kell lenniük. Sokkal nehezebb helyzetben vannak a zsolnaiak, hiszen a horvátországi odavágon 2-0-ra kikaptak a Splittől. A csütörtöki visszavágó 20 óra 30 perckor kezdődik. Pavol Stanyo vezetőedző kijelentette, bízik abban, hogy hazai közönség előtt meglepik a Hajdukot, és kiharcolják a továbbjutást. A luxemburgi Bissen lesz a Győr ellenfele a labdarúgó konferencia liga második selejtező körében. A párharcot jövő csütörtökön idegenben kezdi az Eto, a visszavágót egy héttel később rendezik. A kétszeres magyar válogatott Csongvaiáron, a francia másodosztályban szereplő Saint-Étienne labdarúgó csapatában folytatja a pályafutását. Előkészületi labdarúgó mérkőzésen Kisvárda-Csernovci ukrán élvonalbeli csapat 0-1. 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai boxarany, Kovács István atlantai sikerének kovácsa. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar férfi vízilabda válogatott 19-14 arányban legyőzte a japán csapatot a Sydneyben zajló torna nyitófordulójában. Alex Molchan bejutott az umagi teniszviadal negyeddöntőjébe, miután ellenfele a horvát Dino Prismic 3-6-7-6-4-0-ás Molchan vezetésnél sérülés miatt feladta a második fordulós meccset. A hetedik helyen kiemelt Bondár Anna meglepetésre 6-7-7-6-5-7-re kikapott a szlovén Tamara Zidanšektől a romániai Jászvásáron zajló női tenisztorna nyolcaddöntőjében. A norvég Søren Verjeskjöld mezőnyhajrában nyerte meg a Tour de France országúti kerékpáros körverseny történetének leggyorsabb mezőny szakaszát, amelyen az összetett élcsoportja nem változott. Magabiztosan vezet a szlovén Tadej Pogačar.

0: Álmodunk.
1: 8 óra 14 perc. A legfrissebb becslések szerint az Európai Unió népessége várhatóan 2029-ben tetőzik, ezt követően pedig egy hosszú távú, tartós csökkenés veszi kezdetét. A legnagyobb kihívást azonban nem önmagában a lélekszám fogyása jelenti majd, hanem a korösszetétel egyensúlyának felbomlása. Figyelmeztetnek az Európai Bizottság mellett működő Közös Kutatóközpont legfrissebb jelentését jegyző szakértők. Az összegzés főbb megállapításait a következő percekben Gyurgyik László demográfussal, a Selye János Egyetem nyugalmazott tanárával és a Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársával tekintjük át. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: A demográfiai változások azon folyamatok közé tartoznak, amik a következő években a leginkább átalakítják és formálják majd Európa, tehát Szlovákia társadalmát is, és jelen állás szerint úgy tűnik, hogy a fordulópont, ahogy már jeleztem, 2029-ben jöhet el. De mi minden következik egy-egy ilyen előrejelzésből?
2: Igen, tehát először talán azért nézzük meg, hogy mi áll első pillantásra ez mögött, tehát mik azok a főbb folyamatok, amelyek ide vezetnek, hogy elkezd csökkenni ennek a gazdasági, társadalmi térségnek a népesség száma. Ugye az egyik legfontosabb a születések száma, a másik a halálozásoké, és hát ezt pedig ilyen-olyan mértékben az egyes országokban a migrációs folyamatok, mondhatni úgy, hogy módosítják, alakítják. Tehát ez az a három alapvető tényező, amely meghatározza azt, hogy hogyan alakul egy adott térség vagy állam lakosságának a száma. Na most ugye itt ebben a folyamatban látnunk kell azt, hogy lényegében egy nagyon komplex, nagyon összetett jelenségsorozatról van szó, és hát az Európai Unióról beszélünk, de eléggé eltér az egyes tagállamoknak is a demográfiai viselkedése, hogy ezt a kifejezést használjam. És ebből adódik, hogy vannak, mondhatni, hogy eltérő mintázatok is, hogyha így tetszik. Hát, hogy mik azok a főbb jellemzők, amelyek ennek a meghatározói, már hogy mi lesznek ennek a következményei. Hát először is itt van az előregedés. Hát egyrészt van egy nagyon lényeges és pozitív folyamat, hogy egyre hosszabb ideig élünk az egyes országokba eltérő mértékben. Másik oldalon egyre kevesebb gyermek születik, van egy viszonylag stabil népesség, amelyet gazdaságilag aktív népességnek szoktunk említeni, de viszont az előregedés az, amelynek alapvető a demográfiáink kívül gazdasági kihívása is vannak. Egyre többen lesznek olyanok, akik ellátásra szorulnak, nem a család oldja meg a időskorúaknak a gondozását, és hát másik oldalon pedig a belépő nemzedékek is egyre kisebb számúak lesznek a születések révén, ez pedig munkaerőpiaci problémákat jelent. Tehát ezek csak ilyen kiinduló pontok, amelyekről tulajdonképpen beszélgethetünk a továbbiakban.
1: Nem véletlen tehát, hogy az említett jelentést jegyző szakemberek sem a népességfogyást tartják az első számú problémának, hanem sokkal inkább az ön által is felvázolt korösszetétel egyensúly felbomlást, ami komoly problémákat okozhat, és kezdjük mindjárt a már meglévő munkaerő hiánnyal, amit ezek a folyamatok még tovább mélyíthetnek. És a döntéshozók egy ideje már a migráció támogatásával próbálják mérsékelni ezt a problémát. Ennek kapcsán azonban a jelentés szerzői megjegyzik, hogy bár a migráció enyhített ugyan a demográfiai változások következményein, önmagában azonban csak korlátozott mértékben oldja meg a problémát. De miért nem jelent teljes értékű segítséget a népességmozgás, illetve a bevándorlás ebben a kérdésben?
2: Hát ugye egyik oldalon látjuk azt, hogy valóban a népességmozgás bizonyos mértékben segített, másik oldalon alapvetően látnunk kell azt, hogy eléggé heterogén az a terület, ahonnan érkeznek a bevándorlók. Ugye most az Európai Uniót nézzük, a elmúlt időszakban, pár évvel ezelőtt egy elég jelentős tényezőt jelentettek a ukrán menekültek, akik érkeztek, egy részük elhelyezkedik a munkaerőpiacon, más részük nem, de a korábbi időszakban a harmadik világból érkező bevándorlók alkották a döntő többséget, és csak jelezném, hogy a nagy 2015-ös hullám előtt pedig az egyes országoknak eltérő volt a migrációs háttere, gondoljunk a egykori gyarmattartó államokra, ahová igen nagy mértékben, főleg azokról a területekről érkeztek bevándorlók, amelyek egykor gyarmataik voltak, hiszen végül is ez alatt a időszak alatt, amíg az egyes országok fennhatósága alá tartoztak, kialakult egyfajta kulturális, nyelvi közösség, hogyha így fejezném ki magam. Tehát visszatérve a migrációs problémához, ugye akik érkeznek, teljesen eltérő kulturális közegből érkeznek, legalábbis jelentős mértékben. Kérdéses a végzettségük, kérdésesek azok a kompetenciáik, amelyekkel el tudnak helyezkedni az adott államnak a munkaerőpiacán, és további lényeges szempont az is, hogy mivel eltérő kulturális közegből érkeznek, másképpen állnak hozzá, másképpen viszonyulnak a, mondjam így, hogy a befogadó társadalom kultúrájához, és hát nem kis mértékben létrejönnek egyes nagyvárosok mentén különböző gettók, amelyek sokszor igen jelentős deviáns viselkedések formáit hordozzák magukon.
1: Összességében véve azonban, hogyha a demográfiai mutatókat nézzük, akkor bevándorlók vagy menedékkérők nélkül az Európai Unió vagy akár Szlovákia is sokkal rosszabb helyzetben lenne, tehát feltehetően a döntéshozóknak az integrációra kellene sokkal nagyobb figyelmet fordítania, hogyha ezeket az esetleges felmerülő problémákat mérsékelni szeretnék, vagy ki szeretnék küszöbölni őket teljesen. De milyen lépéseket érdemes tenni az integráció terén, hogyha valóban ebbe az irányba szeretnénk haladni?
2: Hát ugye az integrációnak az egyik alapvető feltétele az, hogy legyenek meg azok a kulturális alapok, és itt a nyelvre, nyelvtudásra helyezném elsősorban a hangsúlyt, hogy integrálódni tudjanak az adott közösségbe. Tehát először is, hogy sajátítsák el a befogadó államnak a nyelvét, ha így fejezem ki magam. Ugye ma már a helyzet teljesen más, mint volt a korábbi időszakban, teszem azt egy 150 évvel ezelőtt, amikor meg a tengeren túlra érkeztek a bevándorlók, és legtöbbször az angol nyelv ismerete nélkül, tehát azért ma már ebből a szempontból a helyzet kedvezőbb. Tehát ez az egyik lényeges tényező. Ugyanakkor az érkezők, akik sokszor családokként érkeznek, nem igazán jelenik meg még ennek a kérdésnek a kezelése, és hát például a egyes országokban próbálják legalábbis átmeneti időben az ő anyanyelvüket is biztosítani, és a saját nemzeti nyelvüket is a oktatási rendszerbe. Ez eléggé vegyes eredményeket jelent, nem mindig sikeres ebből a szempontból. Tehát ez az egyik szempont. A másik pedig sokszor egy teljesen eltérő munkapiaci morál jelentkezik a harmadik világ országaiba, mint a nyugat-európai országokba. Ezt is tekintetbe kell venni. És hát a viszonyulás azokhoz az értékekhez, amelyek ezekben az országokban jelen vannak. Ugye sokszor ez egyfajta vallásos háttérként jelenik meg, főleg a muszlim országokból érkezők esetében. Tehát nagyon-nagyon sok kérdés van, amit meg kell tudni oldani, és hát azért van mit csinálni ezen a területen.
1: És ezek egy része pedig a politikusok vállát nyomja, akiknek egyébként nem csak a munkaerőpiac megingását, illetve az integrációval járó kihívásokat kellene sikerrel vennie, hanem az úgynevezett ezüst gazdaság fejlesztésére is nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk, hiszen ahogy már ön is jelezte, a lakosok előregedése az állami ellátórendszerre is hova tovább egyre nagyobb terheket ró majd. De hogyan kellene erre tudatosan készülnie a kormányoknak?
2: Én legalábbis úgy látom, hogy igazából ennek a kérdésnek a végiggondolása még nagyon-nagyon sok időt, energiát igényel, holott ugye itt kopog a ablakon a témának a megoldása. Igazából azt mondanám, hogy eddig a nyugat-európai országok pont épp a bevándorlók segítségével oldották meg jelentős mértékben ezt a kérdést, hiszen sokszor EU-n kívüli érkezők voltak azok, akik ilyen ápolói, idős ápolói feladatokat oldottak meg. Tehát ez volt az egyik aspektus, hiszen közismert tényező, hogy hát a szociálpolitika nem jobb, a legjobban fizetett ágazatok közé tartozik, és a helyi lakosság sokkal kevésbé motivált ezen a területen elhelyezkedni. Ugye itt még a Európai Unióba belépő egykori kelet-európai országokból érkezők is jelentettek egy igen jelentős segítséget, hiszen sokkal közelebb állnak kulturális szempontból a nyugat-európaiakhoz. Másrészt pedig gondoljunk csak Szlovákiára, területi elhelyezkedésük révén sokszor akár egy ingázós életformát vállalva tulajdonképpen tudnak ezen a területen eléggé sikeresen elhelyezkedni.
1: És az eddig tárgyalt európai előrejelzésekkel egy időben a legfrissebb szlovákiai statisztikák is megérkeztek, amelyekből az eddig említett trendeken túl az is jól látszik, hogy a népességfogyás hazánkban egyáltalán nem egyenletes, mivel vannak olyan városok, amelyek továbbra is gyarapodásról számolnak be, míg más térségeket drasztikus csökkenés jellemez. Minek tudhatóak be ezek az óriási regionális különbségek?
2: Igen, tehát először azért szólnék két szót talán arról, hogy a 2020-as évek ezen a területen egy igen komoly változást jelentettek, hiszen a 20-as évektől 20-21-22-ben még egy kicsit a halálozások száma nőtt meg drasztikusan, ugye a vírus COVID járványra kell gondolnunk, és szinte ezzel párhuzamosan, vagy egy picit a COVID járvány befejezése után pedig kezdett drasztikusan csökkenni a születések száma. Tehát olyan korábban nem kimutatható, mondhatni, hogy meg nem fogható változások következtek be, hogy Szlovákia lakosságában pillanatnyilag a születések száma már 40 ezer felé közelít, természetesen felülről, és csak támpontként említem, hogy a baby boom generáció időszakában ez 100 ezer körül mozgott. Na most, ami a regionális különbségeket illeti, Szlovákiának vannak nagyon jelentősen eltérő demográfiai területei. Először is ugye itt van Pozsony és környéke, amely annak ellenére, hogy az ország lakossága már fogy, de tulajdonképpen itt még folyamatosan növekszik a lakosság száma. Gyakorlatilag azok, akik a legkevésbé fejlett, vagy a legproblematikusabb térségekből is, hát itt Kelet-Szlovákiára gondolok elsősorban, illetve Közép-Szlovákia egyes területeiről, igyekeznek ide költözni, ebben a térségben mondhatni, hogy új lakóhelyet találni, és a pozsonyi munkaerőpiacon valamiféle módon elhelyezkedni. Tehát ez az egyik lényeges mozzanat, hogy itt a migráció az, amelyik alapvető mértékben befolyásolja ennek a térségnek a lakosság számának a változását, és előbb említette, hogy vannak egyes városok, amelyeknek a népessége igen nagy mértékben nő, hát gondoljunk itt akár magyar lakta Szencre, akár Bazinra, vagy pedig a Pozsony környéki más városokra, de nagyon érdekes, hogy például vannak olyan falvak, amelyek Pozsony környékén találhatók, és akár 5-10-szeresére nőtt a lakosság számuk az elmúlt 20 esztendőben. Tehát ilyen különbségek vannak, míg másutt a keleti térségben egyre jobban jellemző az elöregedés, a lakosságnak az elvándorlása. Tehát ezek egy országon belül igencsak változatos mintázatot mutatnak.
1: Tulajdonképpen fél percünk maradt, de nagyon röviden kérem arra még térjünk ki, hogy a leginkább érintett térségek, akár helyi, akár megyei önkormányzatai tudnak bármit tenni azért, hogy lassítsák a vidék elnéptelenedését?
2: Hát erre már voltak és vannak próbálkozások, gondoljunk arra, hogy egyrészt egy-egy településén például önkormányzati lakások épülnek, amelyek a fiatalokat próbálják megfogni, mert fiatalokat próbálják adott térségben tartani. Másik oldalon viszont, ha nincs megfelelő munkalehetőség, akkor ez is azért valamiféle mértékben kérdéses. De első lépésként már ez is jó. A második kérdés pedig valamiféleképpen akár a önfoglalkoztatása, vállalkozások segítése is nagyon jó lenne ebbe a térségbe, csak hát az elmúlt időszak változásai, gondolok itt a adórendszer, különböző előírások rendszere nem éppen ebbe az irányba mutat.
1: Az aktuális demográfiai fejleményeket Gyurgyik László demográfussal, a Selye János Egyetem nyugalmazott tanárával és a Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársával tekintettük át. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm a lehetőséget.
0: Pátria Rádió. Rozsnyó FM 105,9.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. A közvéleménykutatások tanulságai szerint a következő hetekben a szlovákiai lakosok csak nem fele külföldre utazik, hogy kipihenje az elmúlt hónapok fáradalmait. De mire érdemes figyelnie a nyaralóknak, hogyha nem szeretnének rejtett költségekkel szembesülni és feleslegesen pénzt veszíteni? A folytatásban ezt is megtudhatják a Szlovák Nemzeti Bank szóvivőjétől. Műsorunk záró fél óráját azonban ma is regionális híreinkkel kezdjük, így most Bábeli vetté a szó.
2: Selmecbánya városában továbbra is érvényben van a rendkívüli állapot a vízhiány miatt, amelyet június 26-án hirdettek meg, a hosszú ideje tartó szárazság és csapadékhiány miatt. A hírt a belügyminisztérium erősítette meg. A vízhiánnyal az elmúlt hetekben az ország más régiói is küzdenek. A pozsonyi vízművek arra szólította fel az érintett települések lakosait, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel, és azt ne használják medence felengedésére, kert öntözésére, illetve autómosásra. A jövő héten 4 napig nem fognak járni munkaidőben a vonatok a pozsonyi főállomásról Bécsbe, tájékoztatott Ján Bacsek, a Szlovák Vasúttársaság szóvivője. Ugyanakkor Pozsony Ligetfaluból ezeken a napokon is el lehet majd jutni vonattal az osztrák fővárosba. Július 20-a és 23-a között hétfőtől csütörtökig 7.45 és 15.45 között szünetelni fog a vasúti forgalom Dévény-Újfalu és Márhek között. A pozsony főállomás Márhek-Bécs vonal járatai pótlás nélkül kimaradnak, részletezte a szóvivő. A járatokat a Dévényújfalu és Zohor közötti pályafelújítás miatt nem indítják el. A Pozsony és Bécs között ingázóknak a vasút a Pozsony-Ligetfalu Kitze-Bécs vonalat javasolja. Ezek a vonatok csúcsidőben fél óránként, egyébként pedig óránként indulnak. Meghalt egy nő, aki a Zsolnai járásban Lutyise faluban egy lengyel árustól vásárolt cérnasajtot fogyasztott. A nő Listeria monocytogenes baktériummal fertőződött meg, tájékoztatott Zuzana Fialová, a Zsolnai Egyetemi Kórház szóvivője. Az Állami Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Felügyelet szerint június 13-án vásárolt sajtot a nő egy lengyel magánszemétől, aki az autója csomagtartójában szállította a tejtermékeket. A laboratóriumi vizsgálat megerősítette a Listeria baktérium jelenlétét, amely súlyos egészségi kockázatot jelent. Az állategészségügyi felügyelet elrendelte az árus termékeinek azonnali kivonását a forgalomból.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős lesz ma az ég, és folytatódik a felmelegedés, ugyanakkor az ország nagy részén napközben kialakulhatnak záporok, zivatarok, 28 és 33 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Újabb baleset történt Nyitrán, mégpedig az Andrej Hlinka sugárút végén a Stúr utca felé tartva. Fának ütközött egy személygépkocsi Köbölkút után Párkány irányában, és továbbra is tart a baleseti helyszínen és Kisida után is Kassa felé, valamint mérik a sebességet Abaúszina bevezető szakaszán Kassa irányából. Vezessenek óvatosan!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Bár az innovatív lehetőségeknek köszönhetően egyre több polgár részesíti előnyben az egyetlen érintéssel történő fizetést, a szlovákiai lakosok zöme továbbra is rendíthetetlenül ragaszkodik az érmékhez és a bankjegyekhez. A szokás hatalma azonban a nyári vakáció kezdetével tovasszál, az üdülésre készülő turistákat pedig kivétel nélkül az a kérdés kezdi foglalkoztatni, hogy bankkártyával vagy készpénzzel vértezzék-e fel magukat, ha el szeretnék kerülni, hogy a külföldi nyaralás alkalmával akadályokba ütközzenek. De melyik megoldást érdemes választanunk, ha a lehető legnagyobb biztonságban szeretnénk tudni a vagyonunkat, és a különböző illetékek eredményeztett többletköltségeket is elkerülnénk? A következő percekben erről is beszélgetünk Majer Péterrel, a Szlovák Nemzeti Bank szóvivőjével. Üdvözlöm és hálásan köszönöm, hogy ezúttal is elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok!
0: Kérem, kezdjük rögtön a legkézenfekvőbb kérdéssel. Külföldi utazás esetén könnyítsük meg a saját dolgunk, és nemes egyszerűséggel fizessünk kártyával, vagy azért nem árt, hogyha némiképp ragaszkodunk a régi, jól bevált készpénzhez?
1: Mi mindig azt mondjuk, hogy ez a kombináció a legjobb, mert vannak helyzetek, mikor kell egy kis készpénz, taxira, piacon, zöldség, pék, de ugye nagyon kellemes most már a mobillal, vagy a kártyával, gyűrűvel fizetni, és sokkal biztonságosabb, mint a készpénz némely helyzetekben. Azért azt javasoljuk, hogy ha megyünk külföldre most nyáron nyaralni, akkor legyen egy kombináció, egy kis készpénz, legyen kártya is, vagy telefon.
0: Ahogy arra ön is utalt, a legkézenfekvőbb taktika az, hogyha mindkét verzióra valamilyen módon felkészülünk, tehát nem az első két lehetőség közül kell választani, hanem egy harmadikkal érdemes élni. Miben rejlik azok, hogy a lakosok mégis a végletekben gondolkodnak, tehát hogy vagy kártyában, vagy készpénzben? Van erre valamilyen racionális magyarázatunk?
1: Általában úgy van, hogy ha valaki már megszokta a kártyát, vagy a készpénzt, akkor már nagyon nehéz úgymond más oldalra átmenni, de azt látjuk, hogy már valaki megszokta, hogy a kártyával milyen egyszerű és biztonságos fizetni, az már nem megy nagyon vissza a eredeti fizető eszközhöz. Azt is látni, hogy inkább a fiatalok szeretik a kártyával lévő fizetéseket, gyűrű is most nagyon divatos, vagy telefon, de ugyanúgy ők is tudják, hogyha elmennek némely államokba, ahol a kártyát nem annyira akceptálják, akkor ott nincs más lehetőség, csak egy kis készpénz. Ezért azt javasoljuk, hogy legyen egy kis helyi pénzünk, de ugye most már azt javasoljuk, hogy inkább ilyen kisebb összegeket fizessünk, és a nagyobb összegekre itt a kényelmes kártyafizetés. Általában a kártya ugyanúgy telefonban van, meg a gyűrűvel is össze van kötve, szóval ha telefonról beszélünk, akkor is a kártyafizetésre gondolunk.
0: Kártyánál a biztonsági faktort említette, de érdemes megemlíteni még a kényelmet is, hiszen sokkal gyorsabb, egyszerűbb, és manapság, bár ez nem mindig pozitív, de az emberek többségének általában a kezében van a telefonja, és nem kell a táskában kutatni. És itt Európa kellős közepén az euróövezet tagállamaként hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a kártyás fizetésre mindenhol lehetőségünk van gyakorlatilag, viszont azt említette, hogy néhány országban lehet, hogy érdemes figyelnünk arra, hogy több készpénzzel operáljunk, hogyha odautazunk a nyár folyamán. Milyen országokról van szó, tehát milyen desztinációk esetében érdemes különösen figyelni arra, hogy biztosan ne hagyjuk itthon az érméket és a bankjegyeket?
1: Ez nagyon a országtól függ. Tudnivaló, hogy a északi skandináv országokban mindenütt lehet kártyával fizetni. Én most jöttem haza Montenegróból, ott nem annyira, ott mindenütt készpénz, Bosznián is ez volt a helyzet, de ez nagyon országtól függ. Tudjuk, hogy általában a déli országok nagyon szeretik, főleg a strandon, a parton, ezekben a éttermekben inkább készpénz, de ha elmegyünk Finnországba, Svédországba, ott általában kártyával lehet fizetni, sőt, vannak éttermek, bárok, ahol nem is lehet készpénzzel fizetni, de ezt mindig a helyi legislatíva irányítja.
0: Ha már az euróövezetet említettük, akkor arra is érdemes kitérnünk, hogy abban az esetben, ha egy másik euróövezeti tagállamba utazunk, akkor teljesen egyszerű dolgunk van, hiszen csak fogjuk a pénztárcánkat, amiben ideális esetben van pénz, és bármikor, bárhol könnyen fizethetünk. Ugyanakkor nem is kell messzebbre utaznunk, bőven elég, ha csak valamelyik szomszédos államba megyünk, amelyik saját pénznemmel rendelkezik. Ilyenkor ugye pénzt kell váltanunk, akár banki, akár pénzváltós körülmények között. Hol érdemes ezt a váltást megejteni? Még itthon az elutazásunk előtt, vagy bőven elég, hogyha akkor gondolkozunk ilyen adminisztratív teendőkön, amikor megérkeztünk a célállomásra?
1: Ez nagyon attól függ, hogy melyik országba utazunk. Ha tényleg csak Magyarországra vagy Csehországba utazunk, akkor jó egy kis eurót magunkkal vinni és a helyi pénzváltókba beváltani. Nagyon ajánlható a bankomatából kivenni pénzt, helyi pénzt, és azt is ajánljuk, hogy mivel minden kivétel valamibe kerül, általában olyan 5-6 euró, és néha van ilyen díj a ottani bankomatáknak is. Mi bankunk is kér valami pénzt, és a ottani bankomat is kér valami pénzt. Azért meg jobban, mikor nagyobb összeget veszünk ki, nem annyira gyakran, de ha már úgy kell intézkedni, hogy pénzváltóba menjünk, akkor igyekezzünk olyan pénzváltóba menni, ami nincs a repülőtéren, vasútállomásokon, meg ilyen turistikai helyeken, mivel ott általában az árfolyam nem annyira kedvező.

0: tudásunkat.
1: Mindig igyekezzünk a helyi bank bankomatából vinni pénzt, mivel ezek a említett ATM bankomaták, amik nem tartoznak semmi bankhoz, ezek ilyen kereskedelmi ATM bankomaták, és általában sokkal drágább a pénzkivétel, és azért azt javasoljuk, hogy akármelyik bank, ami ottani, keressünk ilyen bankomatát, és onnan vegyünk ki pénzt. Az sincs ingyen, de legalább kicsit kevesebbet fogunk fizetni, mint ezekből a kereskedelmi ATM bankomatákból.
0: Ezek szerint, hogyha mindenképpen ragaszkodunk a készpénzhez, amiből mondjuk kifogytunk külföldön, akkor semmiképp nem tudjuk elkerülni azt, hogy az ilyen rejtett költségek következtében némiképp azért veszítsünk valamit.
1: Akkor is kell egy kis összeget fizetni, mikor kártyával fizetünk. Általában a bankok mindegyik operáció után kérnek egy pár centet, de ez még mindig olcsóbb lehet, mint az, mikor egy kereskedelmi bankomatából veszünk ki gyakran kisebb összegeket. Ez kis összegnek tűnik, de így tudunk spórolni, mikor inkább egyszerre veszünk ki több pénzt, és egy banki bankomatából, nem kereskedelmi ATM bankomatából veszünk ki pénzt. Nagyon kell figyelni arra is, hogy mikor elmegyünk pénzváltóba, azt lehet látni, inkább nagyobb városokba, hogy nagyon attól függ a árfolyam, hogy mennyi pénzt váltunk be. Ha 5 eurót váltunk be, kicsit rosszabb a árfolyam, mint ha 100 eurót váltunk be, ezt is kell némely országokba és városokba figyelni.
0: Külföldön tehát érdemes arra figyelnünk, hogy mekkora összeget veszünk akár ki, vagy váltunk be, de mi a helyzet itthon? Tehát aki tudatos tervező és inkább itthon szeretne pénzt váltani, itthon is hasonló árfolyam ingadozással néztem be, vagy azért nálunk sokkal egységesebb a rendszer?
1: A árfolyam mindig a kereskedelmi bankokon múlik, és ezt azon is látni, hogyha például külföldön fizetni akarunk terminálba, vagy kiveszünk pénzt bankomatából, akkor ezt általában, ha nem eurozónában vagyunk, megkérdezi, hogy most euróba akarjuk elvinni a pénzt, vagy a helyi pénznembe. Mi javaslatunk az, hogy mindig a helyi pénznemet választjuk, mert akkor a mi bankunk csinálja az átváltást. Ha eurót választunk, akkor az a terminál, vagy az a bankomata csinálja az átváltást, és általában az árfolyam sokkal rosszabb.
0: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Maier Péterrel, a Szlovák Nemzeti Bank szóvivőjével beszélgetünk arról, hogy mire érdemes figyelnünk, hogyha a nyaralás alatt sem szeretnénk feleslegesen pénzt veszíteni. A felmérések egyébként arról tanúskodnak, hogy a készpénz népszerűsége az abban rejlik, hogy a lakosok egész egyszerűen biztonságosabbnak és anonimnak értékelik, ami talán külföldön sokkal fontosabb, mint itthon, hogy az adatainkhoz ne jussanak hozzá. Mi a teendő akkor, hogyha valaki mégiscsak szeretne egyetlen érintéssel fizetni, de készpénz nyújtotta anonimitást is preferálja? Milyen lehetőségekkel érdemes élnie?
1: Igen, ha anonim fizetést akarunk csinálni, akkor a készpénz ehhez a legjobb, mert ugye nem látja senki, hogy miért fizetünk és kinek. Ugye ha kártyával, mobillal fizetünk akárkinek, akkor azt már a mi bankjunk látja. Lehet, hogy egy pár év múlva, ha sikerül a digitális eurót jóváhagyni, ennek a digitális eurónak lesz egy offline funkcionalitása. Kisebb összegeket lehet offline fizetni, nem kell hozzá internet, nem kell hozzá áram, és ez csak a két ember fogja tudni, hogy kinek mennyit fizettünk. Két mobil egymáshoz érintve, és ennyi. És ez ilyen készpénz dolog csak elektronikusan fog történni.
0: Ugyanakkor, ahogy már többször jelezte, az innovatív fizetési megoldások köre folyamatosan bővül, és addig is vannak különböző lehetőségeink, amíg a digitális euró bevezetésére várunk, hiszen egyre elterjedtebb az okostelefonnal, órával, vagy adott esetben gyűrűvel történő fizetés. Hogyha a klasszikus kártyás fizetéshez hasonlítjuk ezeket a megoldásokat, akkor miben tér ez el, illetve milyen előnyöket kínál számunkra a műanyagkártyához képest?
1: Mi azt mondjuk, hogy mostanában a mobillal meg a gyűrűvel történő fizetés biztonságosabb, mint a kártya, mivel ugyanazokat az adatokat használja, mint a bankkártya, de van még egy extra réteg, egy biztonsági réteg, mikor a arcunkkal vagy a ujjlenyomattal ezt jóvá kell hagyni a telefonon. Ez egy extra biztonsági réteg, ami nagyon fontos ahhoz, hogy most nem lopják el a kártyát, ne lehessen elolvasni a számokat, ami rajta van írva. Ezért mi azt javasoljuk, hogy már nagyon karunk készpénzmentesen fizetni, akkor inkább használjunk telefont. Azért is, mert a telefon mindig csak ilyen kódot küld el a terminálhoz, amit csak egyszer lehet használni, és nem lehet olyan, hogy valaki most valamilyen tettes külföldön, vagy akár otthon is leolvassa a kártya adatokat, és aztán próbál valahol máshol még egyszer ezekkel az adatokkal fizetni. Ezzel a mobil meg a gyűrű sokkal biztonságosabb.
0: Az ilyen innovatív megoldások kapcsán elterjed

0: tévhit az, hogy az olyan helyeken érdemes inkább a klasszikus kártyás megoldást vagy a készpénzt választani, ahol mondjuk nem teljesen tökéletes az internet lefedettség, és a külföldre utazókban is felmerülhet az, hogy nem biztos, hogy tökéletes kapcsolat lesz majd abban az országban, ahová kirándulni készülnek. Ez az említett érv, ez mennyire állja meg a helyét a gyakorlatban? Valóban szükség van internet kapcsolatra, vagy azért vannak olyan kiskapuk, amivel ezt el tudjuk kerülni, és akár megfelelő lefedettség nélkül is tudunk gyűrűvel, órával vagy telefonnal fizetni?
1: Internet nem mindenképpen kell, azt akkor látjuk, mikor például repülünk, és akarunk kávét vagy egy szendvicset rendelni fönt a égben, és nincs általában internet, de ez úgy működik, hogy ez a terminál leveszi a kártya adatunkat, és aztán majd, ha leszállunk, akkor megint internet, és aztán a bankok egymás között ezt a fizetést átutalják, de ez ilyen kivétel. Általában, ha főleg megyünk tengerhöz vagy hegyekbe, és nincs internet, akkor a legjobb kis készpénzt magunkkal vinni, mert ott tényleg nincs mindenütt internet. Kicsit Szlovákiában el vagyunk kényeztetve, hogy itt mindenütt van internet, de vannak országok, ahol a hegyekben, mondhatom a montenegrói példát, fél órát, két órát, akármennyit mentünk a hegyekbe, nem volt térerő, akkor csak készpénzzel lehetett fizetni. Erre is vigyázunk, mert ez lehetnek hegyek, ez lehet egy strand, ahol nincs térerő. Egy ilyen kis dolgokra, mint egy koktél vagy egy szendvics, mindig legyen egy kis készpénz.
0: Az, hogy valaki mennyit költ és mennyi pénzre van szüksége, az általában eléggé individuális és befolyásolja az életszínvonala, vagy az, hogy mennyi pénz szán en bloc a nyaralására, de van valamilyen olyan összeg, ami egyfajta biztonsági védőhálót nyújt, és ennyi pénzt mindenképp érdemes érmében és bankjegyben magunkkal vinni? Tehát van-e egy banknak erre valamilyen hasznos tanácsa, vagy tényleg az egyénekre bízzák, hogy mennyi pénzzel indulnak útnak?
1: Ezt az emberekre bízunk, mert tényleg úgy van, hogy mindenkinek a pénztárcája más. Valaki akar helyi busszal közlekedni, ez tényleg egy pár cent lehet. Vannak olyanok, akik taxival szeretnek közlekedni, ez lehet 100-100 után euró is a repülőtérről. Szóval ez nagyon individuális, de ha tényleg akarunk menni csak ilyen piacra, halat venni, zöldséget venni, gyümölcsöt venni, ott általában látjuk, hogy nem mindenütt lehet kártyával fizetni, és itt attól függetlenül, hogy milyen a pénztárcák, ott mindig javasolunk, hogy legyen 50-60 euró csak el mindennapi reggelire, ebédre, gyümölcsre, vagy ilyen kis falatokra, hogy ne legyünk most úgy, hogy valamire gusztusunk van, és aztán nem tudjuk megfizetni, mert nincs készpénzünk.
0: És senkit nem szeretnénk negatív forgatókönyvek megvalósulásával riogatni, de külföldre utazva könnyen előfordulhat, hogy akár eltulajdonítják a pénztárcánkat, a telefonunkat, vagy az sem kizárt, hogy mi magunk veszítjük el az értékeinket, vagy legalábbis egy részüket. Ebben az esetben mi a teendő? Készpénz esetében jól tudjuk, hogy azt az összeget sajnos elbuktuk, de hogyha kártya is volt a pénztárcánkban, vagy adott esetben a mobiltelefonunkkal fizetünk, amiben benne van a kártyánk, akkor milyen lépéseket kellene mielőbb megtennünk, hogyha a kellemetlenségeken túl nem szeretnénk még több pénzt veszíteni?
1: Készpénz a leghátlisabb, mert azt nem lehet visszakapni, ha ellopják a pénztárcánkat, de a kártya egy kicsit egyszerűbb, kártyát le lehet tiltani. Azt javasolnám, hogy mielőtt elmegyünk külföldre, írjunk le a mi bankunknak a hotline telefonszámát, ahova lehet telefonálni ilyen helyzetekben és ilyen esetekben. Fel kell hívni a bankukat, letiltani a kártyát. Ugyanaz teendő akkor is, mikor ellopják a mobilunkat, mert ott is előleg be van táplálva a kártya. Amit már említettem, hogy van egy extra biztonsági réteg, de az is csak egy kártya. Sokkal nehezebb a tetteseknek vele fizetni, de a telefont is le kell tiltatni. Most már okostelefonokat úgy lehet tiltani, hogy nem használható. És ezt javasoljuk, hogy inkább hívjuk a rendőrséget, legyen ilyen bizonyítás, hogy ellopták a személyigazolványt, vagy a pénztárcánkat, hogy a tettesek ne tudjanak a mi kártyánkkal fizetni, és hogy ne használják fel a személyigazolványunkat. Ez mind előkészület, ugyanúgy, mint például ilyen nyaralási biztosítás, arra is nagyon fölhívjuk a figyelmet, hogy nagyon fontos, főleg ilyen extrém helyzetekben, hegymászás, rafting, meg ilyenek. De arra is kell vigyázni, hogy némely nagyvárosokban nagyon sok a tolva, és inkább vigyázunk a pénztárcánkra, a iratunkra, mindenre, ami fontos.
0: Mennyire jó az a taktika, amit nagyon sokan szívesen használnak, tehát mondjuk a készpénz mennyiséget, hogyha egy nagyobb csoporttal mennek kirándulni, akkor ha fogalmazhatunk, így szétosztják egymás között, tehát hogy mindenkinél legyen valamennyi. Ezt a megoldást érdemes választani, vagy inkább amellett tegyük le a voksunkat, hogy a készpénzünk egy részét mondjuk a hotelszobában hagyjunk, melyik a legoptimálisabb? legoptimálisabb alternatíva, amit választhatunk?
1: A legoptimálisabb az, ha néhány helyen van a pénzünk, és néhány módban, például azt is tudjuk javasolni, hogy ha hotelba hagyjuk a pénzünket, akkor egy hotel safe-be, ahogy akárki ne vihesse el. Ugyanúgy, ha kimegyünk városnézésbe, akkor ne egy helyen legyen a pénz, ne csak a zsebbe, lehet ilyen speciális turista pénztárca, ami mondjuk a ruha alatt van. Az a fontos, hogy ne egy helyen legyen a pénz, kártya, mobil, de más helyeken is lehessen szétrakni, és az is segít, hogyha nagyobb csoport vagyunk, akkor mindenkinél legyen valami, és ha egyikünket meglopják, akkor a többinek még van több pénze. Mindig az a fontos, hogy van egy jó kombináció mindenből.
0: Az elmúlt percekben számos fizetési alternatívát soroltunk, legyen szó készpénzről, kártyáról, vagy valamelyik innovatív megoldásról, de mit preferál civilben a jegybank szóvivője? Melyik a legelőnyösebb saját meglátása szerint?
1: Pontosan, ahogy mondtam, én nagyon szeretem ezt a kombinációt. Általában, ha kirándulok, vagy munkából is utazok, akkor viszek magammal pár eurót, mert azt ugye mindenütt át lehet váltani. Nagyon szeretek kártyával is fizetni, illetve mobillal, mert az nagyon kényelmes, egy másodpercen belül sikerül, sőt órával is. De már volt egy pár helyzet, mikor nem volt elég készpénzem, és nem akceptálták a kártyát, vagy a mobilt. Ezentúl tudom, hogy ez a kombináció, hogy egy kis készpénz és kártya, vagy mobil a legjobb. Főleg ilyen helyi piacokon még nincs mindenkinek terminál vagy QR kód, és akkor legjobb készpénzzel fizetni. És ha már nincs elég készpénzem, akkor találok egy helyi bankomatát, általában rá van írva, hogy valamilyen bank, és tudom, hogy általában olyan 5-6 eurót fogok fizetni azért a tranzakcióért, de akkor inkább ilyen nagyobb összeget akarok kivenni, hogy tovább maradjon, és nem kell még egyszer 5-6 eurót fizetni a következő tranzakcióért. Ilyen kombináció a legpraktikusabb.
0: Tegyük fel, hogy a nyaralásból vagy a szolgálati útról hazatérve marad készpénze egy olyan országból, amely nem euróvezeti tagállam. Ebben az esetben hogyan jár el? Még a hazaindulás előtt a helyszínen átváltja euróra, itthon váltja át euróra, vagy az a sokak által kedvelt módszer sem teljesen ördögtől való és elvetendő, hogyha valaki úgy dönt, hogy azt a valutát elteszi későbbre, hát ha még egyszer ellátogat az adott országba?
1: Ez nagyon attól függ, hogy melyik országból jövünk haza. Ha például Csehország, Magyarország vagy Lengyelország, akkor tudjuk, hogy otthon is át lehet válni euróra vissza. Általában nem is lehet megmondani, hogy most melyik országban jobb az árfolyam, mert az nagyon individuális, de ha tudjuk, hogy még fogunk ide ebbe az országba kimenni hamarosan 1-2-3 éven belül, akkor még nyugodtan hagyjuk meg, mert ez a pénz nem általában marad, és ha véletlenül nem is, akkor el kell menni a jegybankba, és ingyen kicserélik újabb bankjegyre. De ha ilyen egzotikusabb államokból jövünk haza, akkor inkább azt mondom, hogy ha több összeg marad, akkor váltjuk euróra vagy dollárra a helyen, mert itt ugye a bankok meg a pénzváltók ilyen egzotikus pénznemük nincs. És ha csak ilyen kisebb összeg marad, akkor némelyek azt szeretik, hogy meghagyják, mint emlék, és az is fontos, hogy most akarunk még abba az országba elmenni, vagy elég volt, mert ha elég volt, akkor tényleg inkább azt javasolom, hogy abba az országban, mielőtt még hazamegyünk, váltsuk át euróra vagy dollárra, vagy ha nagyon kevés a összeg, akkor inkább hagyjuk meg ilyen emlékre.
0: A hazai tapasztalatok okán hajlamosak lehetünk azt hinni, hogy minden országban adottak a feltételek ahhoz, hogy bankkártyával, esetleg okostelefonnal, órával vagy gyűrűvel fizessünk, utazáskor azonban nem árt, ha az innovatív megoldások mellett a régi jól bevált módszerekhez is ragaszkodunk, és némi készpénzt is viszünk magunkkal a nyaralásra. Azt, hogy mire érdemes figyelnünk, ha nem szeretnénk, hogy felesleges pluszköltségek jócskán megdrágítsák a kirándulásunk, Majer Péterrel, a Szlovák Nemzeti Bank szóvivőjével összegeztük. Hálásan köszönöm, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat, és velünk volt ma reggel.
1: Én is nagyon köszönöm, és mindenkinek nagyon szép nyarat kívánok.
0: És 8 óra 56 perckor nem csak a jegybank szóvivőjétől, de önöktől is elköszönök, kedves hallgatóink. Ennyi fért napindító magazinunkba július 16-án csütörtökön. A 9 órai hírek után a Nappali című műsorral folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben ezúttal Récsei Noémi várja önöket. A hangmérnök Vasiessó Lívia és a hírszerkesztő Bábel Ivett nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották, minden jót, a viszonthallásra!

0: 9 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat 2026. július 16-án délelőtt. Mai magazinműsorunkban több helyszíni összefoglalóval is szolgálunk. Jelen voltunk többek közt a Hajómalom Fesztiválon, de az 5. Manócska családi táborban is ott voltunk. Kedves hallgatóink, hallgassanak meg egy rövid ízelítőt a Hajómalom Fesztivál egyik helyszíni riportjából. Forgács Attilát, az esemény igazgatóját hallják.
2: Nincsen másunk, csak a tenni akarásunk. Szóval valójában van, mint a Hello Guta Polgártársulás, meg lehet nézni az elmúlt években, amilyen projektjei voltak. Ott mindig azért fontos volt ez a progresszió, a fejlődés, és nem csak fölfelé, hanem a részletekre is minél jobban odafigyelve.
1: Hamarosan részletezem magazinunk teljes tartalmát, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Bábel Ivett.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: A számvevőszék kitart amellett, hogy korrupció van az agrártárcánál. A kormányfő után Ukrajna védelmi minisztere is távozik posztjáról. Folytatódik a felmelegedés, de több helyen is várhatók záporok, jönnek a részletek. Az állami számvevőszék kiáll azon jelentése mellett, amely arról szól, hogy korrupciós tevékenység zajlik a mezőgazdasági minisztériumban, illetve az agrárkifizetési ügynökségnél. Daniela Bolek-Dobáková, a számvevőszék szóvivője elmondta, a hivatal már 2017-től figyelmeztetett az ügynökségen elhatalmasodott korrupcióra. Az állami számvevőszék Richard Takács agrárminiszter és Tibor Gáspár Aszmer parlamenti alelnökének szerdai sajtótájékoztatóján elhangzott reagált, ahol a két politikus azt mondta, Lubomír Andrássy a számvevőszék elnöke hazudik és ellenzéki politikát csinál. Az INESZ, vagyis a Gazdasági és Társadalmi Elemzések Intézete is megszólalt azzal a hírrel kapcsolatban, hogy összeolvad a Duovera és az Unión egészségbiztosító. A Duovera tulajdonosa, a Penta pénzügyi csoport ugyanis megvásárolja az Unió részvényeit. Martin Vlachinski, az intézet elemzője úgy véli, ennek nem kellene, hogy hatása legyen a kliensekre. Mint mondta, az Unión biztosító a 13%-os részesedésével a piacon, így is a leggyengébb láncszem volt, és a harc valójában az állami általános egészségbiztosító és a Duovera között zajlott. Az Unión eltűnésével azonban már lehetetlen lesz összehasonlítani a magánbiztosító kínálatát, ami fontos adatként szolgált, tette hozzá az INESZ elemzője. Az Európai Unió tagállamai nem tudtak megállapodni az újabb, immár 21. Oroszország elleni szankciós csomagról, ugyanis továbbra is vitatott pont maradt Görögország azon követelése, amely lehetővé tenné, hogy Oroszország továbbra is szállítson cseppfolyósított földgázt az unión kívüli országokba. Abban azonban sikerült megállapodni, hogy július 23-áig meghosszabbítják az orosz kőolajra vonatkozó hordonkénti 44 dolláros árplafont. Távozik Ukrajna védelmi miniszteri posztjáról Mikhail Fedorov, a tárca vezető ezt közösségi oldalán jelentette be. Közben több ukrán képviselő is jelezte, hogy Volodymyr Zelenszky államfő valószínűleg az eddigi belügyminisztert Ihor Klimenkót nevezi ki védelmi miniszterré. Zelenszky nemrég jelentette be, hogy az ország új kormányfője Szerhij Korecki lesz, a Naftogaz állami energiaszolgáltató vállalat vezetője. Az ukrán elnök a hétvégén jelezte, hogy több személycsere is várható az ukrán kormányban, és módosul az ország politikai stratégiai terve is. Keir Starmer brit kormányfő, aki hamarosan távozik posztjáról, ma Ukrajnába utazik, ahol Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozik. A brit kormány közleménye szerint a vezetők megvitatják, hogyan alapozható meg a tartós béke azon intézkedéseken keresztül, mint amilyen a tetrekészek koalíciója, amit Starmer miniszterelnöksége idején vezettek be. A távozó brit miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy Nagy-Britannia Ukrajna iránti támogatása továbbra is fennmarad, miután Andy Burnham veszi majd át a kormányfői tisztséget. Meghaladta a 4800-at a június végi venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, jelentette be Jorge Rodríguez, az országelnöke. Június 24-én kevesebb, mint egy perc leforgása alatt egy 7,2-es és egy 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg a fővárost Caracast, illetve a tengerparti La Guaira államot. A rengések súlyos károkat okoztak, a halálos áldozatok mellett több mint 16 ezer ember sérült meg. La Guaira államban a mentő alakulatok még 3 héttel a katasztrófa után is keresik az áldozatokat az összeomlott épületek romjai között. A földrengés miatt közel 21 ezer ember vesztette el otthonát, akik jelenleg túlzsúfolt táborokban élnek, sok helyen nincs elég ivóvíz, sem megfelelő higiéniai létesítmények. A rövid sporthíreket Zsigádi Lászlótól hallják.
4: A címvédő Argentína remek hajrájának köszönhetően hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Angliát a tengeren túli labdarúgó VB atlantai elődöntőjében, és a vasárnapi fináléban Spanyolországgal mérkőzik. Ma 20:15-től játsszák a Ferencváros Vojvodina, 20:30-tól pedig a Žilina Split visszavágót a labdarúgó Európa Liga első selejtező körében. Az első meccset a Fradi 2-1-re, a Hajdú pedig 2-0-ra megnyerte.
0: Időjárás.
3: Változóan felhős lesz ma az ég, és folytatódik a felmelegedés, ugyanakkor az ország nagy részén napközben kialakulhatnak záporok, zivatarok, 28 és 33 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Még mindig tart a baleseti helyszínen, és Nyitrán az Andrej Linka sugárút végén a Stór utca felé. Fának ütközött egy személygépkocsi Köbölkút után Párkány irányában, helyszínelnek Kisida után is Kassa felé. Pozsonyban a D1-esen a kikötői híd után Aranyhomok irányában egy meghibásodott kamion áll a leállósávban, és mérik a sebességet Abaúszina bevezető szakaszán Kassa irányából. Vezessenek óvatosan!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: És itt az idő, hogy ismertessük tartalmunkat. Lássuk, milyen témákra, beszélgetésekre és összeállításokra számíthatnak, amennyiben velünk töltik az előttünk álló 3 órát. Menetrendszerű eseménynaptárunk után meghallgathatják nyári ankétunk 4. epizódját. Ma is, mint eddig korábban mindig, arra keressük a választ, hogy milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni. Majd meghallgathatják menetrendszerű színes hír összefoglalónkat, amelyből egyebek mellett megtudhatják, hogy olyan kártevő terjed az interneten, amivel ellophatják az összes pénzünket. A szerkesztő ezúttal Nyitrai Nóra. 4:11 után a Hajómalom Fesztiválra látogatunk egy összefoglaló keretén belül, mert hogy a hétvégén zajlott a 9. Hajómalom Fesztivál a Gútai Vízimalomnál. Jöjjön egy rövid bejátszás, a fesztivál igazgatójával készült beszélgetésünkből Forgács Attilát hallják.
1: Nincsen másunk, csak a tenni akarásunk, szóval valójában, mint a Hello Guta polgártársulás, meg lehet nézni az elmúlt években, amilyen projektjei voltak, ott mindig azért fontos volt ez a progresszió, a fejlődés, és nem csak fölfelé, hanem a részletekre is minél jobban odafigyelve.
0: A teljes beszélgetést 10:30 után közvetítjük. A hét elején, azaz kedden nyitotta meg kapuit a 2026-os gombaszögi nyári tábor, a szlovákiai magyar fiatalok legnagyobb fesztiválja. A július 14-e és 19-e között megrendezett fesztivál idén is gazdag zenei, kulturális, közéleti és közösségi programkínálattal várta, és még mindig várja a látogatókat a gombaszögi völgyben. Mi is ott voltunk a megnyitón, 10:45 körül meghallgathatják helyszíni összefoglalónkat, mert hogy Tamás Ákos helyszíni beszámolóját közvetítjük. És van még egy helyszín, ahonnét szívesen hoztunk hallgatóinknak egy összefoglalót. Mi is jelen voltunk az 5. Manócska családi táborban, amelyet Alsószeliben rendeztek meg. Hallgassanak meg egy kis rövid ízelítőt összeállításunkból. Kelemen Katát, a tábor ötletgazdáját és kivitelezőjét hallják, aki nem mellesleg pedagógusként is tevékenykedik. Jöjjön egy kis ízelítő.
2: Esnek, kelnek, potyognak, koszosodnak. Szerintem a gyerekkornak ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos része. És a Manocska táborban ez is adott, úgyhogy ehhez is próbálom igazítani a helyszínt.
0: A teljes beszélgetést 10:40 után közvetítjük, de arról is hallhatnak majd a továbbiakban, hogy miért tartja fontosnak a tábor vezetője, hogy létrejöjjön a szlovákiai magyar Waldorf közösség. Megkérdeztük az alakulóban lévő közösség két oszlopos tagját, a velük készült beszélgetést 11:30 után mutatjuk meg hallgatóinknak. Magazinunk záró perceiben pedig lapszemlét tartunk, arról hallhatnak egyebek mellett, hogy miről ír az irodalmi szemle nyári lapszáma, de arra is kitérünk majd, hogy miért érdemes a Katedra folyóirat esetében a korábbi lapszámokat böngészni a nyári hónapokban. A hangmester Vasi S. Olivia nevében is kellemes nyári délelőttöt kívánok!

lássuk csak, július 16-án milyen névnapokat ünneplünk. Walter és Mária névnapja van július 16. napján. A Walter germán eredetű férfinév, melynek jelentése uralkodó, tevékeny és nép vagy sereg. Míg a Mária bibliai eredetű női név, eredeti héber formája Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Egyébként a Máriát az év folyamán többször is lehet ünnepelni, többek között december 8-án, augusztus közepén és szeptemberben is. Isten éltesse valamennyi névnapos és születésnapos hallgatónkat, nekik kedveskedünk a soron következő zeneszámmal.

Eseménynaptárunk következik, lássuk a teljesség igénye nélkül, milyen eseményeket, történéseket jegyez július 16. napja. Hat évvel ezelőtt hunyt el Petri György, a 20. század egyik legjelentősebb magyar lírikusa. Kádárkori illegális ellenzéki szerepvállalása miatt pályakezdése után hamarosan betiltott szerzővé vált. Költeményei csak szamizdatban, illetve külföldön jelenhettek meg. Verseinek részletei közkincsé váltak. Álljon itt egy idézet a Sziszifosz visszalép című verséből, rettenthetetlen hülyék korai. Pojátszák vagy gazemberek is-is, egyszerre félem és röhögöm által látni. A szikla óhatatlan visszafelé görög. Petri György 1943. december 22-én Budapesten született. Majd 2000. július 16-án távozott garatrák következtében. Alkoholbetegsége köztudott volt, ráadásul láncdohányos is volt. Kifejezetten önpusztító életet élt, mint oly sok zseni, és rengeteget vívódott önmagával, de egészen biztosan önazonos volt, és szelleme még a legnehezebb időkben is csillogott. Felmenői között akadtak szerbek, szlovákok, morvatelepesek és zsidó kereskedők is. Ízig-vérig kelet-közép-európai volt. Vajdaságban élő szülei a II. Világháború elejét még Belgrádban próbálták átvészelni, majd Budapestre menekültek. Életének első állomásait ekképp foglalja össze a vmn.hu. Édesanyja megélte fia halálát, apja korán elhunyt egy budapesti bombatámadásban. Petri egész életét meghatározta a rendszerrel szembeni ellenállás, igen hamar meg is találta azt a közeget, amelyben ezt kifejezhette, és amikor 1974-ben megjelent második kötete, bekerült az úgynevezett tűrt kategóriába. Nyíltan szolidaritást vállalt a rendszer üldözötteivel, közéjük tartozott Haraszti Miklós, Konrád György és Szelényi Iván is. 2010-ben alapították meg a Petri György díjat, amelyet minden évben a költő születése évfordulóján december 22-én adnak át. A díjra olyan elsősorban fiatal költő, író, drámaíró vagy esszéíró esélyes, akinek még nem jelent meg önálló kötete.

1054. július 16-án történt, hogy 9. Leó pápa követe felhelyezte Konstantinápoly főtemplomának oltárára a pátriárkát kiátkozó pápai bullát, és ezzel bekövetkezett a keleti és a nyugati kereszténység közötti nagy egyházszakadás, a skizma. ...1769. július 16-án történt, hogy Mária Terézia királyi egyetemmé nyilvánította, ezzel pedig állami fennhatóság alá vonta az 1635-ben alapított jezsuita nagyszombati egyetemet, a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem elődjét. 1784. július 16-án történt, hogy II. József császár elrendelte birodalmában az első mai értelemben vett népszámlálást. A népszámlálás állapotfelvétel volt már akkor is egy adott időpontra vonatkozóan, az összeírásra az egész országban egyidejűleg, azonos tartalommal és egységes módszertani alapon minden lakásra és személyre kiterjedően került sor, akár csak napjainkban. Érdekesség számba megy, hogy az esemény több különlegességgel is szolgált. E népszámlálás kapcsán történt meg országszerte a házak számozása. Minden ház homlokzatára felfestették a számot, és hátul a ház fedett részében is valahol fel kellett tüntetni azt. A bécsi udvar feje szerint a házszámozásban nem volt kivetnivaló, hiszen az uralkodói kastély a burg is meg volt számozva. A Komárom megyei nemesség mégis azzal a felterjesztéssel élt, hogyha már nemesi lakja a köznépházaival így egy kalap alá veszik, legalább fekete helyett zöld festéket használjanak esetükben. Egyébként a császár nem engedett a kérésnek. És álljon itt még néhány érdekesség az első népszámlálással kapcsolatban. Az adatok feldolgozása meglepő gyorsasággal egy év alatt végbe ment. Ekkor szembesültek azzal, hogy a vártnál jóval több embert kellett megszámlálni. Az elvégzett munka minden hiányossága és visszássága ellenére fontos információkat adott. A török idők örökségeként a városias jellegű lakosság 10% alatt maradt, nagyvárosok pedig alig voltak. ...1557. július 16-án hunyt el Klévei Anna angol királyné, harmadik János klévei herceg és Jülichbergi Mária hercegnő lánya, 8. Henrik angol király negyedik felesége volt 1540. januárja és júliusa között. A házasságot érvénytelenítették, és Anna a házasság érvénytelenítése után Angliában maradt, a király pedig fogadott húgának tekintette. Anna hunyt el a legkésőbb Henrik feleségei közül, bár nem ő volt a leghosszabb életű. Túlélte 8. Henriket és utolsó feleségét, valamint fiát is, és részt vett Henrik lánya Mária koronázásában. Ha lehet hinni a korabeli forrásoknak, a pár a kezdetektől fogva nem volt összeillő. 8. Henrik ugyan értékelte, hogy egy nő művelt és kifinomult, de Annából ez hiányzott, írni és olvasni csak németül tudott, mivel azonban szelídnek és erényesnek írták le, megfelelő jelöltnek tűnt. A Frigy után Henrik bőkezően bánt Annával, neki adta a Richmondi palotát és egy másik kastélyt is. Henrik hálás volt, amiért Anna könnyen belement a házasság érvénytelenítésébe, és jól bánt vele. Családja tiszteletbeli tagjának tekintette, húgának szólította és gyakran meghívta az udvarba, ahol rangban rögtön a későbbi királynék és Henrik lányai után következett. A történészek gyakran a legszerencsésebb feleségként írnak Klévei Annáról, bár abszurd házassága története gyakran vált gúnytárgyává is. Egész életét más emberek önkénye határozta meg, Anna mégis sokáig túl tudott élni egy olyan kelepcékkel teli udvarban, ahol meg annyi nála számítóbb és okosabb ember lelte a vesztét.
1790. július 16-án megalapítják Washingtont, az Egyesült Államok szövetségi fővárosát, az első elnök és hadsereg főparancsnok George Washington tábornok nevének emlékezetére. Washington lakossága 2020-as népszámlálás szerint 689.454 fő. Pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926-ban a National Geographic folyóirat először közöl víz alatt készült színes fénykép felvételeket. A lenyűgöző korabeli képekhez egy különleges vízálló kameraházat, valamint a vízfelszínén elhelyezett robbanékony magnézium villanóport használtak, amely a sötét mélységet több ezer vaku fényerejével világította meg. . 1872. július 16-án született Roald Amundsen norvég sarkutató, a déli sark felfedezője, aki 1928-ban hunyt el. Ő vezette azt az 1903-ban indult expedíciót, amelyen először sikerült végighajózni az Atlanti óceánról a Csendes óceánra az északnyugati átjárón. Egy 50 tonnás hajóval heten indultak útnak, és a Baffin-öböltől Franklinék útját követték. A Vilmos Király szigetet keletről kerülték meg, és eközben hosszabb időre megálltak, hogy méréseket végezzenek az északi mágneses sark környékén. Eközben megismerkedtek az eszkimókkal és életmódjukkal, megtanulták, hogyan élhetnek meg a tundrán és a jégvilágban. Több kötete is megjelent magyar nyelven, az egyik címe így szól: Amundsen északi útja, az északnyugati átjáró, a másik pedig a déli sark meghódítása címet viseli. . 1877. július 16-án Balatonbogláron látta meg a napvilágot Sík Béla, magyar gyermekorvos, a modern allergológia és immunológia egyik megalapítója. 1950 és 60 között Brooklynban gyermekosztályt vezetett, ahol főként az újszülöttek táplálása és a gyermekek táplálkozási problémái foglalkoztatták. 90 éves korában New Yorkban hunyt el. . 23 évvel ezelőtt, 2003. július 16-án hunyt el Celia Cruz, háromszoros Grammy-díjas kubai énekesnő, a 20. század egyik legnépszerűbb latin művésze. Kubában az 50-es években vált ismerté, több mint 10 millió lemezt adott el, amivel az egyik legjobb eladásokkal rendelkező latin zenei művész lett. Eseménynaptárunk végén zenéjen Celia Cruz.

0: Milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni? Nyári ankétunk negyedik részét közvetítjük a soron következő percekben, melyben megszólal elsőként Móroc Virág énekművész és Fabó Mária, a komáromi székhelyű Szinyei József könyvtár igazgatónője. Elsőként tehát Móroc Virágot hallják.
1: Szerintem nincs is rá egy ilyen konkrét recept. Milyen az a nyár, amiben jó gyereknek lenni? Nekem nagyon jó nyaraim voltak, ezt bizton állíthatom. Nem is tudom, hogy pontosan miért, csak tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó volt az összes nyár. Azért vannak sejtéseim, mármint, hogy azért nagyon-nagyon jó kis programjaim voltak a nyár folyamán. Ugye elsőként én szerencsés helyzetben voltam, mert az édesanyám tanárnő, ezért nyáron ő is egy kicsit többet volt otthon, és így többet tudtunk mi együtt lenni, és azért ez nagy öröm, mert nagyon szeretek vele lenni a mai napig, úgyhogy mindig jó, hogyha együtt tudunk lenni. A másik pedig az, hogy el tudtam menni nyaralni a nagyszülőkhöz, ahol szintén nagyon-nagyon-nagyon szerettem lenni, és a mai napig szeretek lenni, úgyhogy ezek ilyen jó élmények voltak. Többet tudott együtt lenni a család, ami szintén nagyon fontos, és ez egy hatalmas ajándék, hogyha így többet tudunk együtt lenni mindannyian. És nagyon szerettem például táborokba menni, vagy járni. Több táborban is voltam, de volt egy tábor, ami kifejezetten meghatározta minden nyaramat, augusztusomat, és akköré szerveztük az augusztusi programokat. Az a Zsigárdi révtábor volt, ahova hát tényleg minden évben visszajártam. Sőt, volt egy ilyen mag, aki minden évben jött. Hát ez azért is él bennem, most ilyen nagyon frissen, mert június 27-én a Jurtanapokon volt a Kapca zenekarnak a koncertje, akik tulajdonképpen így ebből a Zsigárdi magból, az én ottani kedves barátaimból alakult zenekar, és hát nagyon nagy élmény volt őket hallani és látni. Nagyon-nagyon-nagyon örültem, és olyan büszke voltam rájuk, meg örültem, hogy így ismerem őket. Most adták ki egyébként a lemezüket, és szerintem nagyon jó, úgyhogy csak ajánlani tudom. Mert hát milyen nyár az, amiben például nincs zene, nincsenek koncertek, nem jár az ember, nem tudom, akár fesztiválra, de még gyermekként is, hiszen vannak olyan fesztiválok, amik nagyon-nagyon színes gyerekprogramokat kínálnak. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezek azok a főbb vonalak, amik például az én nyaraimat meghatározták gyerekként is, és szinte a mai napig végig, tehát a zenével, a családdal, tök jó programokkal, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, próbálják ki.
0: Milyen meghatározó nyári élményt hoznál be ide ankétunkba, amit szívesen és szeretettel is megosztanál hallgatóinkkal?
1: Erre nagyon tudom a választ, vagy legalábbis erre most így rá tudom azonnal vágni, hogy a kedvenc nyári emlékem az az esküvünk napja, meg az esküvünk hétvégéje. Azért az egy elég meghatározó élmény volt mindannyiunk számára, remélem. Remélem a férjem számára is. És ez egy nagy kedvenc, tehát azt nem nagyon tudja most szerintem semmi überelni. Nagyon-nagyon jó volt az a sok szeretet, amit ott kaptunk a barátainktól, a szeretteinktől, a családtagjainktól. Nyilván a családtagjainktól már az előtte lévő hetekben, hónapokban is nagyon sok segítséget kaptunk, de azon a napon az úgy minden kicsúcsosodott, és egy nagyon-nagyon jó kis szeretetben tudtuk megélni együtt azt a napot. Gyönyörű volt az esküvünk, és nagyon jó kis buli volt aztán a nap végére. És azért is nagyon különleges volt, vagyis hogy azt úgy mindig felhozzuk, meg így meséljük, hogy tavaly júliusban nagyon érdekes idő volt, mert inkább többet esett az eső, kicsit hűvösebb volt az idő. A Jóisten nekünk ott egy kicsit segített, úgy ránk mosolygott, és azon a hétvégén verőfényes napsütés volt, nagyon jó idő, nem esett az eső, úgyhogy azért ez is egy ilyen plusz élmény volt, hogy azért nem kellett ott az esőben sétálgatni esernyőkkel, hanem tudtuk élvezni azt a napot teljes mértékben. Azért azt hiszem, hogy az egy olyan élmény, amit nehezen tud bármi is most így überelni.
0: Milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni? A következő percekben Fabó Máriát, a Szinyei József könyvtár igazgatónőjét hallják, aki anketunkban kifejti, milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni, és amelyet jó élvezni.
2: Visszaemlékezve én a gyerekkoromra, mindig alig vártuk, hogy befejeződjön az iskola, és elkezdődjön a nyár. Aztán augusztus végén pedig alig vártuk, hogy visszamehessünk iskolába, és örültünk az osztálytárs

0: Épült, és minden ott volt az orrunk előtt, csodálatos dolgokat láttunk, azon kívül fantasztikus emberi élményeink voltak. Az annyit jelent, hogy mindig általában ott aludtunk, ahol az éjszaka ért. Faluban, falu szélén, erdő szélén. Vittük ugyan a sátrakat, de egyetlen egyszer sem állítottuk fel, olyan meleg volt, úgyhogy a szabad ég alatt, csillagos ég alatt csodálatosan éjszakáztunk mindig. Volt olyan falu, ahol az iskola igazgatója, amikor meglátott minket, kinyitotta az iskolát, egy slággal kezdte tisztítani az udvart tiszteletünkre, kinyitott egy osztályt, és akkor éjszaka ott aludtunk. Reggel pedig a falunak a polgármestere meghívott minket reggelire. Annyira örültek, hogy külföldieket, turistákat látnak. Vagy volt egy olyan falu egy másik helyen, ahol a falubeliek szőnyeget hoztak ki nekünk, hogy ne a puszta földön aludjunk, és reggel pedig ezüstálon hozták a szőlőt és a gyümölcsöt, hogy tudjunk reggelizni, és miközben a férfiak és a nők többsége elment dolgozni valahová, ügyeletet tartottak, és vártak, amíg mi fölébredünk, hogy hozhassák nekünk a reggelit. Úgyhogy rengeteg-rengeteg emberi szeretettel és odafigyeléssel találkoztunk, és tényleg olyan helyeken jártunk, ahol turista szinte nem volt.
1: Ahogy azt már megszokhatták, kedves hallgatóink, a nyári szünetben arra keressük a választ, hogy milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni. Hétről hétre érdekes és értékes válaszokkal szolgálunk megszólalóink által. Negyedik epizódunkban elsőként Móroc Virág énekművész szólalt meg, másodikként pedig Fabó Máriát, a Szinyei József könyvtár igazgatónőjét hallották. Ha tehát kérem, füleljenek a továbbiakban is, néhány hét múlva egy következő résszel jelentkezünk.

0: Legfrissebb színes hírösszefoglalón következik, a mikrofonnál ezúttal Nyitrai Nóra.
1: A streaming szolgáltatók az elmúlt években folyamatosan emelik az árakat, és a jelszó megosztásért is plusz díjat számolnak fel. A bevételek mégsem elegendőek ahhoz, hogy ellensúlyozzák a folyamatos elvándorlást. A Marvel, a Star Wars és a Pixar tartalmakat is kontrolláló Disney ezért most egy újfajta megközelítést próbálna ki a saját felületén, a Disney Pluszon. Adam Smith termék és technológiai vezető elmondta, hogy egy olyan csomag bevezetésével veszik fel a harcot az előfizetői elvándorlással, ahol a havi vagy éves díjak helyett reklámok beszúrásával biztosítanának bevételt a cégnek. A csomag tehát teljesen ingyen lenne, viszont az epizódok között és vélhetően közben is reklámok szakítanák meg az adást. Azt egyelőre nem tudni, mikor vezethetik be ezt a fajta csomagot, ahogy azt sem, hol tesztelnék. A Meta bejelentette, hogy azonnali hatállyal elérhetetlenné teszi a Mouse Image elnevezésű képgeneráló platformját, amivel lényegében bárkinek a fotóival vissza lehetett élni. A Meta AI alá tartozó platformon keresztül bárki Instagram profilját meg lehetett adni, arra kérve a rendszert, hogy készítsen róla egy képet. Ebben az sem gátolta meg az algoritmust, ha a két felhasználó nem ismerte egymást. Habár a Meta közlése szerint a rendszer biztonsági garanciái nem engedik, hogy a felhasználók fotói alapján szexuális tartalmú vagy egyéb hasonló felvételt generáljon a rendszer, szakértők szerint az már alapból épp elég visszaélésre ad okot, hogy idegenek fotóihoz bármilyen korlát nélkül hozzáférhet egy felhasználó. A célunk az volt, hogy egy hasznos, kreatív eszközt biztosítsunk, és megadjuk az embereknek a jogot, hogy a nyilvános tartalmaikra hivatkozhassanak ilyen módon. Ugyanakkor meghallottuk a visszajelzéseket, írta magyarázatként a Meta a leállításról szóló közleményben. A vezeték nélküli ADB, azaz Android Debug Bridge egyike azoknak az eszközöknek, amelyek nagyban megkönnyítik a fejlesztők és a rutinos Android felhasználók életét. Ezeket az eszközöket azonban ki is tudják használni a rosszindulatú szereplők, hogy pénzügyi csalásokat kövessenek el gyanútlan áldozatok ellen. A Group IB kiberbiztonsági kutatócég most pont egy ilyen kártevőt leplezett le. A friss jelentés szerint egy távoli hozzáférést biztosító trójairól van szó, amely Red Hook néven fut. Ez akkor fertőzi meg a felhasználó készülékét, amikor az rákattint a szöveges üzenetekben, telefonhívásokban, e-mailben vagy valamilyen közösségi oldalon küldött hivatkozásra. Az áldozatokat ezután ráveszik egy APK fájl telepítésére egy hamis weboldalon keresztül, amely hasonlít a Google Play áruházra. A Red Hookot először a Cyber kutatói fedezték fel 2025-ben, és úgy tűnik a mostani egy továbbfejlesztett verzió.

0: Nézzük, miről ír a Vasárnap heti lap legújabb lapszáma. Lapajánlón következik, a mikrofonnál Kuklis Katalin.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Bödő Gergely. A történészről kevesen tudják, nagy rajongója az erdélyi kopóknak. Kuklis Katalin riportjából kiderül, mire érdemes figyelni, ha valaki ezt az őshonos magyar kutyafajtát választja. És az is, hogyan visz rendszert a kopó az ember életébe. Már nem az a kérdés, lesznek-e nálunk 50 Celsius fokos nyarak, hanem az, hogy mikor, állítja Ürge Forszácz Diana. A klímakutatót térségünk változó éghajlatáról Vrabec Mária kérdezte. Sós Imrével játszott a Lódas Matyiban. Az volt az első film szerepe, most pedig már 100 évesen emlékezik élete nagy pillanataira. Ambrus Andrással Szabó G. László beszélgetett. Két lelkes fiatal gyógypedagógus, Bolgár Tamás és Ivanics Magdi néhány éve úgy döntöttek, kiviszik szakmájukat a természetbe, és összekapcsolják a lovas hagyományőrzéssel. Mindezt a Komárom melletti Izsán. De hogyan fejleszti a lovas terápia a gyerekeket, megtudhatják, ha elolvassák Szászi Fanni riportját. Ezeken kívül pedig találnak még a lapban színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a Vasárnappal!

0: 10 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm hallgatóinkat magazinműsorunk hallgatása közben. Mi is jelen voltunk a Hajómalom Fesztiválon, helyszíni riporttal is szolgálunk, amelyet 4:11 után hallgathatnak meg. Most pedig jöjjön egy kis ízelítő, Forgács Attilát, az esemény főszervezőjét hallják.
2: Nincsen másunk, csak a tenni akarásunk. Szóval valójában, amint a Hello Guta polgártársulás meg lehet nézni az elmúlt években, amilyen projektjei voltak, ott mindig azért fontos volt ez a progresszió, a fejlődés, és nem csak fölfelé, hanem a rész is minél jobban odafigyelve.
1: Hamarosan tartalomismertetővel szolgálok, előtt azonban híreket mondunk. A mikrofonnál Bábel Ivett.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: A számvevőszék kitart amellett, hogy korrupció van az agrártárcánál. A kormányfő után Ukrajna védelmi minisztere is távozik posztjáról. Folytatódik a felmelegedés, de több helyen is várhatók záporok, jönnek a részletek. Az állami számvevőszék kiáll azon jelentése mellett, amely arról szól, hogy korrupciós tevékenység zajlik a mezőgazdasági minisztériumban, illetve az agrárkifizetési ügynökségnél. Daniela Boleh-Dobáková, a számvevőszék szóvivője elmondta, a hivatal már 2017-től figyelmeztetett az ügynökségen elhatalmasodott korrupcióra. Az állami számvevőszék Richard Takács agrárminiszter és Tibor Gáspár Aszmer parlamenti alelnökének szerdai sajtótájékoztatóján elhangzottak reagált, ahol a két politikus azt mondta, Lubomir Andrássy, a számvevőszék elnöke hazudik és ellenzéki politikát csinál. Az INESZ, vagyis a Gazdasági és Társadalmi Elemzések Intézete is megszólalt azzal a hírrel kapcsolatban, hogy összeolvad a Dovera és az Unión egészségbiztosító. A Dovera tulajdonosa, a Penta pénzügyi csoport ugyanis megvásárolja az Unió részvényeit. Martin Lachinsky, az intézet elemzője úgy véli, ennek nem kellene, hogy hatása legyen a kliensekre. Mint mondtam, az Unión biztosító a 13%-os részesedésével a piacon, így is a leggyengébb láncem volt, és a harc valójában az állami általános egészségbiztosító és a Dovera között zajlott. Az Unión eltűnésével azonban már lehetetlen lesz összehasonlítani a magánbiztosító kínálatát, ami fontos adatként szolgált, tette hozzá az INESZ elemzője. Az Európai Unió tagállamai nem tudtak megállapodni az újabb, immár 21. Oroszország elleni szankciós csomagról, ugyanis továbbra is vitatott pont maradt Görögország azon követelése, amely lehetővé tenni, hogy Oroszország továbbra is szállítson cseppfolyósított földgázt az unión kívüli országokba. Abban azonban sikerült megállapodni, hogy július 23-áig meghosszabbítják az orosz kőolajra vonatkozó hordonkénti 44 dolláros árplafont. Távozik Ukrajna védelmi miniszteri posztjáról Mikhail Fedorov. A tárca vezető ezt közösségi oldalán jelentette be. Közben több ukrán képviselő is jelezte, hogy Volodymyr Zelenszky államfő valószínűleg az eddigi belügyminisztert Ihor Klimenkot nevezi ki védelmi miniszterré. Zelenszky nemrég jelentette be, hogy az ország új kormányfője Szerhi Korecki lesz, a Naftogaz állami energiaszolgáltató vállalat vezetője. Az ukrán elnök a hétvégén jelezte, hogy több személycsere is várható az ukrán kormányban, és módosul az ország politikai stratégiai terve is. Keir Starmer brit kormányfő, aki hamarosan távozik posztjáról, ma Ukrajnába utazott, ahol Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is találkozik. A brit kormány közleménye szerint a vezetők megvitatják, hogyan alapozható meg a tartós béke azon intézkedéseken keresztül, mint amilyen a tetrekészek koalíciója, amit Starmer miniszterelnöksége idején vezettek be. A távozó brit miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy Nagy-Britannia Ukrajna iránti támogatása továbbra is fennmarad, miután Andy Burnham veszi majd át a kormányfői tisztséget. Meghaladta a 4800-at a június végi venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, jelentette be Jorge Rodriguez, az ország elnöke. Június 24-én, kevesebb mint egy perc leforgása alatt, egy 7,2-es és egy 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg a fővárost Caracast, illetve a tengerparti La Guaira államot. A rengések súlyos károkat okoztak, a halálos áldozatok mellett több mint 16 000 ember sérült meg. La Gaira államban a mentő alakulatok még 3 héttel a katasztrófa után is keresik az áldozatokat az összeomlott épületek romjai között. A földrengés miatt közel 21 ezer ember veszítette el otthonát, akik jelenleg túlzsúfolt táborokban élnek, sok helyen nincs elég ivóvíz, sem megfelelő higiéniai létesítmények. A rövid sporthíreket Zsigádi Lászlótól hallják.
4: A címvédő Argentína remek hajrájának köszönhetően hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Angliát a tengeren túli labdarúgó VB atlantai elődöntőjében és a vasárnapi fináléban Spanyolországgal mérkőzik. Ma 20:15-től játsszák a Ferencváros Vojvodina, 20:30-tól pedig a Žilina Split visszavágót a labdarúgó Európa Liga első selejtező körében. Az első meccset a Fradi 2-1-re, a Hajduk pedig 2-0-ra megnyerte.
0: Időjárás.
3: Változóan felhős marad az ég, és folytatódik a felmelegedés, ugyanakkor az ország nagy részén napközben kialakulhatnak záporok, zivatarok, 28 és 33 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt Pozsonyban a D1-es autópályán az Inheba után a Lanfranconi híd irányában. Helyszínelnek Nyitrán is a Stúr utca elején az útkezelő hivatal épülete mellett a belváros felé tartva. Sebességet mérnek Szentgyörgy községben a temető mellett Pozsony felé, valamint Méhész udvarnok bevezető szakaszán Szádalmás irányából. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
5: Sok kocat, ócskaság,

a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad a sorsvon.

0: Lássuk magazinunk hátra levő két órájában, milyen témákat, beszélgetéseket és összeállításokat kínálunk. 4:11 után a Hajómalom Fesztiválra látogatunk egy összefoglaló keretén belül, mert hogy a hétvégén zajlott a 9. Hajómalom Fesztivál a Gútai Vízimalomnál. Jöjjön egy rövid bejátszás, a fesztivál igazgatójával készült beszélgetésünkből Forgács Attilát hallják.
1: Nincsen másunk, csak a tenni akarásunk, szóval valójában, mint a Hello Guta polgártársulás, meg lehet nézni az elmúlt években, amilyen projektjei voltak, ott mindig azért fontos volt ez a progresszió, a fejlődés, és nem csak fölfelé, hanem a részletekre is minél jobban odafigyelve.
0: A teljes beszélgetést 10:30 után közvetítjük. A hét elején, azaz kedden nyitotta meg kapuit a 2026-os gombaszögi nyári tábor, a szlovákiai magyar fiatalok legnagyobb fesztiválja. A július 14-e és 19-e között megrendezett fesztivál idén is gazdag zenei, kulturális, közéleti és közösségi programkínálattal várta, és még mindig várja a látogatókat a gombaszögi völgyben. Mi is ott voltunk a megnyitón, 10:45 körül meghallgathatják helyszíni összefoglalónkat, mert hogy Tamás Ákos helyszíni beszámolóját közvetítjük. És van még egy helyszín, ahonnét szívesen hoztunk hallgatóinknak egy összefoglalót. Mi is jelen voltunk az 5. Manócska családi táborban, amelyet Alsószeliben rendeztek meg. Hallgassanak meg egy kis rövid ízelítőt összeállításunkból. Kelemen Katát, a tábor ötletgazdáját és kivitelezőjét hallják, aki nem mellesleg pedagógusként is tevékenykedik. Jöjjön egy kis ízelítő.
2: Esnek, kelnek, potyognak, koszosodnak. Szerintem a gyerekkornak ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos része. És a Manocska táborban ez is adott, úgyhogy ehhez is próbálom igazítani a helyszínt.
0: A teljes beszélgetést 10:40 után közvetítjük, de arról is hallhatnak majd a továbbiakban, hogy miért tartja fontosnak a tábor vezetője, hogy létrejöjjön a szlovákiai magyar Waldorf közösség. Megkérdeztük az alakulóban lévő közösség két oszlopos tagját, a velük készült beszélgetést 10:40 után mutatjuk meg hallgatóinknak. Magazinunk záró perceiben pedig lapszemlét tartunk. Arról hallhatnak egyebek mellett, hogy miről ír az irodalmi szemle nyári lapszáma, de arra is kitérünk majd, hogy miért érdemes a Katedra folyóirat esetében a korábbi lapszámokat böngészni a nyári hónapokban. A hangmester Vasi Essó Lívia nevében is kellemes nyári délelőttöt kívánok!

0: 2026. július 9-e és 12-e között a festői szépségű gútai hajómalom területén valósult meg a 9. hajómalom fesztivál. A szóban forgó fesztivál mind a három napon számos koncertet és kísérőprogramot kínált az érdeklődőknek, és ahogy majd beszélgetésünkből is kiderül, nem csak a szórakoztatás volt a cél, hanem elsősorban a művelődés és a közszolgálati tájékoztatás is a programok egyik célja volt. Erről beszélgetünk a továbbiakban a fesztivál programigazgatójával, Forgács Attilával.
1: Nagyon pozitívan értékelem a Hajómalom Fesztivál 9. évadját. Ugye a fesztivál szervezőnek egy nagyon nagy ellensége van, nem a kulturális alapok, hanem az időjárás. Úgyhogy ott kell kezdeni, ez az alfa és az omega. Idén kegyes volt hozzánk az időjárás, tehát nincsen túl meleg, nincsen túl hideg, nincsen eső, nincsen vihar erejű szél, úgyhogy ez az alapja ahhoz, hogy egy jó nyári estékből összeálló programsorozat igazából eljusson olyan széles tömegekhez, ahogy azt a fesztivál szervező vagy a programigazgató esetemben megálmodja. Azt gondolom, hogy az eddigiekhez képest most kerültünk talán legközelebb ahhoz, amit megálmodtunk. Tehát, hogy talán most van az úgy a látogatószámban, az már most látszik, hogy a látogatószám rekordot döntöttünk, és de azt gondolom, hogy igazából a dolgok olajozottságát tekintve is talán beérni látszik az a csapatmunka, amit a kollégák a háttérben végeznek, akiknek ezúton is köszönöm. Meg hát természetesen a támogatóinknak is köszönjük, mert hogy nélkülük igazából nem tudna összeállni semmi. Igazából ez egy nagy gútai összefogás ez a fesztivál, azon belül egy nagy régiós összefogás, és hát persze aztán nem szabad kifelejteni se a Kultminort, se Gúta városát, se a Nyitra megyét például, vagy a MOL Új Európa Alapítványt, hogyha ha lehetek ennyire reklámozó, de hogy szerintem ezt ki kell mondani. Ezeknek az erőknek az együttállása és keresztmetszete tud létrehozni ilyen tökéletes energiákat, amikről visszacsatolásokból hallunk tegnap és a tegnap előtti látogatóktól nagyon pozitív visszajelzéseink vannak.
0: Milyen volt az a vízió, amit 9 évvel ezelőtt elindítottatok, és előtte megálmodtatok? Ugye most említetted azt, hogy odaértetek be, amit egyébként szerettetek volna, vagy kívántatok volna, óhajtottatok volna megvalósítani. Mi volt az az elképzelés, amiből ti dolgoztatok?
1: Igen, köszönöm a kérdést. A Hajómalom Fesztivál ebből a szempontból nem egy klasszikus fesztivál történet, tehát nem az, hogy van pár ambiciózus fiatal, aki valami nagyon cool dologba részt akar venni. Mi ugye fiatal képviselők voltunk, és volt egy ilyen polgári társulásunk, a Hello Guta, amikkel kulturális piaci réseket tömködtünk be. Mindig, ami nem volt, akkor azt gondoltuk, hogy ha ez értékes, akkor hozzuk be, adjunk a közösségünknek valamit. És ilyen dolog volt a Hajómalom, mint terület és mint nemzeti műemlék. Azt gondoltuk, hogy nem kap elég figyelmet az előző városvezetéssel, az akkori vízimalom vezetésnek nem volt jó viszonya, és sajnos ezt úgy láttuk, hogy megsínylette maga ez a látványosság, vagy ez az attrakció. Azt gondoltuk, hogy sokkal többet érdemel. Az volt a cél a kezdettől kezdve, hogy szerettük volna ráirányítani a figyelmet arra, hogy milyen csodás itt ez a fűzfa erdő, ami körülvesz bennünket, ez a vízparti millió, ugye itt a Kis-Duna és a Vág összefolyásánál vagyunk, illetve azt még így bekoridorozza a holtág, a régi ága a Kis-Dunának, úgyhogy ez egy gyönyörű érték, ami azt gondoltuk, hogy alul reprezentált volt, és azt mondtuk, hogy oké, hogy akkor építsünk köré valamit, irányítsuk ide a figyelmet, és ez mostanra tényleg ott vagy olyan brendeket, akik A kategóriás előadók, de nem csak ez, de főként azt gondolom, hogy ez a média figyelem is, amit most már sikerült generálni, ez nagyba hozzájárul ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy talán jó úton haladunk, hogy sikeresnek mondhassuk ezt a célt, hogy talán elértük.
0: Jövőre lesz a 10-es, azért az ember úgy veszed nagy levegőt a 10. előtt, és a 9. végén mire készültök a jövő évre, és nyilván nem a konkrét előadói megnevezésekre volnék kíváncsi, inkább arra, hogy ez a fajta flow, ez a fajta löket, ami most bennetek van, rácsavartok jövőre még egyet?
1: Abszolút mértékben rácsavarunk, ugyanis tényleg, hogyha azt mondjuk, hogy eddig, amiről beszéltem, hogy ugye szerettünk volna figyelmet ide irányítani, és hogy eddig mondjuk említettem, hogy ez média figyelemben vagy valamilyen látogató számban mérhető, akkor van itt egy következő mérőszám, ami ugye van ez a ilyen gazdasági mutató, makro, hogy a kultúrába elköltött 1 euró, az valaha egy ilyen következő 3 eurót generál, és azt gondolom, hogy gyakorlatilag úgy a partnereinknek, mint a kulturális alapoknak, akik mögöttünk állnak, ezek voltak a legjövedelmezőbben befektetett eurói, ugyanis pályázati úton Gútaváros további partnerekkel 2,5 millió eurót nyert ennek a területnek a revitalizálására, illetve infrastruktúrális beruházásra. Szóval itt jövőre a 10. Hajómalom Fesztiválra minden megújul. Tehát, hogy egy teljesen új arculatot fog kapni az egész terep, úgy megújul az infrastruktúra, ugyanúgy, mint a kialakítása az egész területnek, illetve figyelmet kap a következő méltatlanul elfeledett örökségünk, ami ugye a gútai Békevár, vagy Békavár, ahogy az ógútaiak csúfolták, ott is egy ilyen erőteljes összpontosulás várható. Úgyhogy valószínűleg arra számítunk, hogy a jövő évi Hajómalom Fesztivált nem pontosan itt fogjuk megszervezni, hanem itt ennek a gyönyörű fűzfaerdőnek a külső oldalán, azaz árvízvédelmi töltés, ami a Vág folyó és a Kis Duna folyó összefogása oldaláról keretezi be ezt a területet, mert hogy valószínűleg itt még építkezési munkák fognak a jövő évi, a 10. zajlani, úgyhogy ez egy izgalmas kihívás, valójában itt még csak pár vízió-szerű terv létezik, de az viszont annál erősebb, hogy azt gondolom, hogy nagyot fog szólni a jövő évi Hajómalom Fesztivál, és utána pedig, aztán a 11-re pedig egy teljesen új szintet fogunk lépni, és aztán úgy térünk ide vissza, hogy még azelőtt soha nem látta senki, mi sem.
0: Beszélgetésünk ezen pontján megállunk egy rövid zeneszám erejéig, egy rövidet zenélünk, és a zene után pedig folytatjuk beszélgetésünket Forgács Attilával, a Hajómalom Fesztivál programigazgatójával. Ha tehetik, kérem, ne menjenek messzire.
2: Hey, haver, tudd fel a hangerőt!

0: Mezzoflótól.
1: Vissza is tértünk a zene után, ahogy említettem az imént. Mitől lesz egy projekt szerinted sikeres? Beszélgetésünk első részét ott fejeztük be, hogy nagyot fog szólni a 10. és a 11. évad a Hajómalom Fesztiválon. Ugye ez csak egy ilyen kis ötletcsíra volt évekkel ezelőtt, és aztán így kinőtte magát egy ilyen hatalmas méretű, mondhatjuk ilyen gigakulturális projekté. Mi lehet a titok nyitja a kulturális események, kulturális fesztiválok esetében nálatok? Mi a titok nyitja? És én elmondanám, hogy Furgács Attilával, a Hajómalom Fesztivál fesztiváligazgatójával beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen a kérdést. Nem könnyű erre válaszolni, ugye? Az ember, amikor a belsejében van valaminek, belülről teljesen másként látszik, mint kifele. Tehát például ez, hogy mi a siker titka, akkor ugye, hogyha erre most én így válaszolok, akkor egyből azt gondolom magamról, hogy nagyképűnek hathatok. Azt gondolom, hogy ezt a külső szemlélőknek a tisztje megítélni, hogy mennyire van siker, vagy mennyire érzik jól magukat. Én ugye szervezőként, főszervezőként Kárpáti Ernővel, ugye mi vagyunk a két főszervező, én programigazgatóként, ő pedig igazából az operatív főszervező, hogy mi mindig igazából keressük azt, hogy hol lehet még jobbá tenni, hol vannak hibák, mihez kéne hozzányúlni, de azt gondolom, hogy nincsen másunk, csak a tenni akarásunk. Szóval valójában, mint a Hello Guta Polgári Társulás, meg lehet nézni az elmúlt években, amilyen projektjei voltak, ott mindig azért fontos volt ez a progresszió, a fejlődés, és nem csak fölfelé, hanem azt gondolom, hogy a részletekre is minél jobban odafigyelve. Tehát, hogy igazából a fesztivál is olyan, hogy ez nem egy olyan fesztivál, hogy egy zöld mezőn fölépítünk egy valamit, és akkor az adja az értéket, hogy mi meghívunk valamilyen neveket, akik most jól csengenek, vagy nem csengenek, jó sikeresek, nem sikeresek, ez ebben a szempontban nem is fontos. Tehát, hogy itt ahogy a célunk, a küldetésünk is, ami megfogalmazódott, hogy mi a Hajómalom Fesztiválról szeretnénk, hogyha ez szólna, arról is szól, úgyhogy ha itt van előrelépés, akkor azt gondolom, hogy az sikernek lehet elkönyvelni. Például az is egy nagy siker, hogy itt évtizedeken át ez a terület, ez egy ilyen rendezetlen telekügy volt, ami nélkül nem jöhetett volna ez létre, hogy ide ilyen beruházás érkezzen, vagy pedig az, hogy a város tulajdonába került maga a Hajómalom, maga a Vízi Molnárság Múzeuma. Ez mind most már arra predesztinálja gyakorlatilag a területet magát, meg hogy ezt az értéket, hogy itt ezért egy robbanásszerű fejlődésre számítunk, amihez az kell, hogy jó partneri kapcsolatok legyenek, tehát hogy nagyon jó legyen a városvezetéssel a kapcsolat. Ezt ugye ezt lepróbáltuk, előző városvezetéssel ez nem működött. Mi itt a meg a levét, a gútai turizmus, ami azt gondolom, hogy ez egy kitörési pontja Gútának, tehát hogy nincsenek hegyeink, nincsen tengerpartunk és űrkikötőnk se, ez a gyönyörű Hajómalom van itt, ebbe kell investálnunk. Valami ilyesmi lehet a titok az én fejemben.
1: Nagyon köszönöm, és nagyon örülök, hogy erre is kitértél. Kicsit tényleg, hogy a válaszodból is az is kiterül, hogy itt azért más, minden más, nem csak a kivitelezés, hanem a válasz is egyébként ezt a másságot tükrözi. És ha már a másságnál és az igényességnél vagyunk, nem csak igényes zenei programok vannak jelen, vagy sorakoznak fel a Hajómalom Fesztiválon, hanem olyan típusú pódiumbeszélgetéseket kínáltok a nézőknek, az érdeklődőknek, amilyet máshol nem kínálnak. Miért fontos ez nektek, hogy igényes beszélgetéseket kínáljatok az érdeklődőknek? Miért fontos, hogy miért figyeltek erre oda évről évre?
2: Hát azt gondolom, hogy nem a szórakoztatás az első számú célja egy ilyen fesztiválnak, hanem a közösségépítés, népművelés, hogyha mondhatom ezt, és hogy ehhez hozzátartozik, hogy nekünk a közösségről szól, ugye ez volt a kiinduló pontunk igazából, amiért belevágtunk mondjuk a közügyekbe, vagy amiért elkezdtünk érdeklődni a közösség irányába. Tehát, hogy ebbe van egy ilyen, hogyha azt mondjuk, hogy ez szerintem az érték, akkor azt a közösségembe szeretném behozni, beépíteni azt az értéket, hogy az tudjon osztódni. Ugye pont a kulturális vagy az irodalmi értékek azok, amik úgy tudnak osztódni, hogy nem marad belőle kevesebb, tehát hogy mindenkinek egyformán jut. Úgyhogy ezért tartom nagyon fontosnak, hogy magasan artikulált irodalom is szerepeljen. Tudom, hogy ez nem egy mainstream dolog, tudom, hogy ez nem a tövegeket vonza, de hogyha nem csinálunk egy olyat, ahol először csak 20-an ülnek, akkor nem fogunk eljutni oda se egy könyvbemutatóval, hogy majd 100-an üljenek rajta. Tehát, hogy ez egy út, amit meg meg kell járni. A Hajómalom Fesztivál is először csak két napos volt, és egy színpados.
1: Hányan dobtátok össze a fesztivált? Hány háttérmunkával foglalkozó kolléga van? Mennyi jegyet váltottak az elmúlt néhány napban?
2: Hát a jegyeladás táblázat az egy élő organizmus, tehát arról még most nem tudunk jelentkezni, a későbbiekben majd közzé teszünk egy ilyen rezumét. A csapat az pedig úgy épül föl, hogy van egy főszervezői mag, akik egész évben dolgoznak, pályázatot írnak, előkészítenek, elszámolnak például. Nagyon fontos tudni, hogy ebben a korban most már sokszor a két év múlva esedékes koncerteket is már bookoljuk. Nagyon sokszor előleget is kell fizetni, szóval nagyon sokat járnak bankba például a szervezők ilyenkor, és hát keressük a különböző forrásokat, és egy folyamatos tervezés. A szervezés, tervezés. Ez egyébként az én mondásom, nem copyrightos, nyugodtan magáévá teheti bárki. Tehát, hogy ez a 7 emberből álló mag, az tehát úgy néz ki, hogy velünk van Balázs Klaudia, aki a Hello Gotha Polgártársulás elnöke, velünk van Vízi Zsolt, aki igazából a műszaki vezetőnk, ugyanúgy műszaki vonalon is igazából ilyen mindenes friss tagja a Cina Gergő a csapatnak, social media és produkciós asszisztens a Kürti Emese, vagyunk Erdő meg én, ez akkor így 6, és hetediknek megemlíteném természetesen Pelikán Biankát.
1: És ha már Gútán vagyunk, Gútán beszélgetünk a Hajómalom Fesztiválon, gútaiak mennyire értékelik ezt a fajta megmozdulást, ezt a fajta másságot, a látogatottsági adatokat nézve nem gútaiak, vagy inkább gútaiak vannak felül-alul reprezentálva? Hogy van ez?
2: Az adatok azt mutatják, hogy alapvetően nem a gútaiak a célközönségünk, tehát, hogy a komáromi dunaszerdahelyi garántai járásból, a környező településekből vannak itt legtöbben, de Fülekről is járnak, Magyarországról is egyre többen. A gútaiak szeretik, magukénak érzik, de úgy, ahogy mondod, hogy azért nem feltétlenül törekedünk minden programunkban a közönség slágerek iránti igény kielégítésére, hanem azt mondjuk, hogy oké, hogy akkor vigyünk bele valami csavart, de egyébként azon a szinten, hogy ha támogatókról beszélünk, vagy pedig egy olyan gútai rétegről, aki mondjuk rá közösségben gondolkozik, ott olyan mérhetetlen nagy szeretet és támogatás van, úgy, mint a városvezetése és a képviselők részéről, hogy azt kell mondanom, hogy ez páratlan, és valójában ez is az egyik adalékanyag annak a hajtóerőnek, ami mozgatja ezt az egészet, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk.
0: Mi is jelen voltunk a 9. Hajómalom Fesztiválon, melyet Gútán szerveztek meg. Az elmúlt percekben Forgács Attilával, a fesztivál igazgatójával beszélgettünk az idei évről, illetve a jövő évi tervekről, mert hogy a jövő évi 10. Hajómalom Fesztivál nem csak új arculattal várja majd az érdeklődőket, hanem a helyszín is megújulás előtt áll. Most pedig zenélünk egyet, és a zene után pedig Gombaszögre látogatunk, mert hogy kezdetét vette az idei évi gombaszögi nyári tábor. Ha tehetik, kérem, maradjanak velünk a továbbiakban.

0: szárnya.
1: Kedden nyitotta meg kapuit a 2026-os gombaszögi nyári tábor, a szlovákiai magyar fiatalok legnagyobb fesztiválja. A július 14-e és 19-e között megrendezett fesztivál idén is gazdag zenei, kulturális, közéleti és közösségi programkínálattal várta a látogatókat a gombaszögi völgyben. Bár a hivatalos megnyitóra csak szerdán került sor, a tábor már kedden benépesült, és az első programok is kezdetüket vették. A következő összeállításban a hivatalos megnyitó legfontosabb pillanata idézzük fel, megszólal Erdődi Csobádi Csilla, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem egykori doktorandusza, ma a Szádalmási Alapiskola pedagógusa, a riport végén pedig Agúcs Márton mesél arról, milyen zenei formációval érkezett az idei gombaszögre. Tamás Ákos helyszíni beszámolója következik.
2: A hivatalos megnyitóra tegnap délelőtt 10:30-kor került sor a Tóth Károly sátorban. Elsőként Kassa megye elnöke Rastislav Trnka köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte, büszke arra, hogy Kassa megye Szlovákia legnagyobb nemzetiségi sokszínűséggel rendelkező régiója. Ezt követően Kis Beáta, a Csömadok országos elnöke szólt a jelenlévőkhöz, aki örömét fejezte ki amiatt, hogy a szervezet idén saját sátorral van jelen a fesztiválon. Utána Orosz Őrs, a Cinemetu polgári

0: Ki meg eddig sem csinált semmit, csak mondjuk kritikákat tudott megfogalmazni, vagy obstrukció által megvillantani magát, az nem fog mást csinálni a következő időszakban sem. Az biztos, hogy nehezíti a helyzetünket, hogy mi még idén nem kaptunk semmilyen működési támogatást. Július felében járunk, és tulajdonképpen egy hitelből működünk január eleje óta. Kevés olyan egyesület van, azt gondolom, Felvidéken, kevés olyan szervezet, amely bemeri azt vállalni, amit mi bevállalunk, ennek a hitelnek, amiből működünk, ennek többek között a saját magánlakásom az egyik fedezete, az egyik biztosítéka, hiszen ugye egyesületek elég nehezen tudnak banki hitelhez jutni, de nem ez az első ilyen eset, túl fogjuk élni, összefogtunk és dolgozunk tovább.
1: A megnyitón végül Nászori Gábor, a fesztivál főszervezője hangsúlyozta, hogy Gombaszők sikere a csapatmunkának köszönhető. Rádiónknak azt is elárulta, hány látogatót várnak az idei rendezvényre.
2: Az idei tábor 7 színpaddal és mintegy 35 programhelyszínnel várja a látogatókat. Ez alatt a szűk egy hét alatt a színpadjainkon majdnem 100 koncert és több mint 600 program valósul meg minden egyéb helyszínen. Ami a látogatottságot illeti, tulajdonképpen az előző évekhez hasonló számokra számítunk, ez azt jelenti, hogy 10 000 körüli egyéni látogatót és mondjuk 35 000 vendégészakát várunk. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy minden évben előfordul az, hogy egy-egy társszervezőnk, aki mondjuk már korábban is hozott programot, előáll egy saját helyszínnel, egy olyan programhelyszínnel, ezek épített helyszínek, ahol tényleg ők egész hetes programmal készülnek, és nagy öröm, hogy az egyik ilyen idén a Csemadok, akik saját sátorral jöttek Gombaszögre, a Tóth Károly sátor mellett található a helyszínük, mert egy nagyon jó kis pihenőhely, ahol italokkal is kínálják a látogatót, egésznapos kedves programokkal, kvízekkel, érdekes, izgalmas foglalkozásokkal és beszélgetésekkel készülnek, és emellett idén a 4 fölvidéki szakkollégium egy saját helyszínnel jött Gombaszögre. Ugye a Pozsonyi Magyar Szakkollégium már évekkel ezelőtt, tehát tulajdonképpen amióta létezik, mindig is itt volt Gombaszögön, ugye a meglévő helyszínenkre hoztak minden évben közéleti programot, és idén a 4 szakkollégium fölépített egy saját helyszínt, ahol szintúgy egész hetes, tudományos, közéleti és ifjúsági programokkal készülnek.
1: Szerda délután a Szakszögben a Jövő Zálogai című panel beszélgetés volt, amely a pedagógusokról szólt, milyen kihívásokkal néznek szembe a 21. században. Erdődi Csoba, Hati Csilla, Szabadalmási iskola kezdő pedagógusa részt vett a beszélgetésen, és mondtad azt, hogy doktorandusz voltál és ott tanítottál. Összehasonlítást, hogy milyen egyetemistákat, illetve milyen alapiskolásokat tanítani.
3: Nagyon más, ezt érintettem is a beszélgetésben. Ugye egyrészt az, hogy már csak az időkeret is más, tehát egy egyetemen 90 percen van, egy alapiskolában, akár egy középiskolában is ugye 45 perces időkerettel dolgozik a tanár, tehát ez már merőben más, egy 90 perces blokk alatt sokkal több mindent el lehet kezdeni és be is lehet fejezni, még egy 45 percesben maximum elkezdeni lehet. Tehát ez az egyik. A másik dolog, amin a csoporttársaimmal így nevetgéltünk is, ahogy ők ugye végeztünk, én maradtam ott doktorizni, ők pedig beálltak tanítani, hogy én azért könyörögtem, hogy bárcsak valaki megszólalna az órámon, hogyha kérdezek. Ők pedig azért, hogy bárcsak végre csendben maradnának egy kicsit, tehát hogy egyetemista csoport azért is nehezebb, mert nehezebb őket így motivációra bírni azért, hogy kommunikáljanak, míg én azt tapasztalom legalábbis, hogy nálunk az osztályban nagyon kommunikatívak a gyerekek. Másik dolog viszont az, hogy még egy alapiskolában ugye igyekszünk általános tudást átadni, hogyha csak ezt az egy kört érintjük, addig az egyetemen már ott nagyon konkrét dolgokról van szó, amit az egyetemisták saját maguk választanak, hogy ők szeretnék azt tanulni, ugye legyen szó akár szemináriumokról, hogy azt ők választják ki az adott tantárgyakat, hogy igenis szeretnének ebben fejlődni, tehát ott már van egy kezdeti motiváció, amivel aztán talán könnyebb dolgozni, nem minden esetben, ahogy említettem, voltak szótlan diákok is, vagy szótlan csoportok, de úgy alapvetően megvan egy kezdő löket ebben. Nyilván korosztályi sajátosságok, tehát egyetemen felnőtteket tanítunk, még egy alapiskolában 10-15 éves gyerekekről van szó, és mindegyik évfolyam, tehát 5-től 9-ig tanítok én, minden évfolyamnak megvan a maga sajátossága, korosztályi sajátossága, amihez ehhez így igazodni is kell, meg sokkal nagyobb, ugye a diverzitás, erről is beszéltünk, hogy speciális igényű gyerekek, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, vagy szociálisan hátrányos helyzetből érkező gyerekek, tehát hogy itt ezekre is oda kell figyelni, még egyetemen ez már azért jobban szűrve van.
1: A beszélgetés során gyakran felmerült az, hogy tudás

0: Tadás, azzal kezdődött az egész, hogy ez mennyire kompetens dolog még a 21. században, illetve a mesterséges intelligencia, erről mi a véleményed?
1: Erről is kifejtettem a véleményemet a beszélgetésben, hogy ugye nem váltja ki a mesterséges intelligencia a tanármunkáját, és azt is kifejtettem, hogy abban lehet, hogy igen, hogy bizonyos információkra rákeresnek már a gyerekek, és minden, ami érdekli őket bővebben, annak sokkal jobban utána tudnak nézni mélyebben, és YouTube videóból igazából már nagyon sok mindent el lehet sajátítani, hogyha csak ezt nézzük. Abban, hogy tudják szűrni ezt az információ tömkeleget, ami rájuk borul, és tudjanak erről kritikusan gondolkodni, igenis úgy gondolom, hogy a tanár egyik, most már egyik feladata az, hogy ezt megtanítsa nekik, és hát ezt nekünk is ugye tanulni kell. Én hiába vagyok kezdőpedagógus, még nem vagyok 30 éves, de tanulnom kell, mert hogy ez egy új dolog, a mesterséges intelligencia. Tehát, hogy ezt hogyan szűrni az által adott információkat. Részben egyet is értek, meg úgy nem is értek ezzel egyet, hogy a tudásátadás szerepe megszűnt a tanároknak, mert azért még mindig velünk találkozik, talán gyakrabban a gyerek, még hogyha otthon mondjuk a ChatGPT-vel is beszélget, akár bármilyen tudásról. Valahol tényleg az én feladatom az, hogy legalább akkor tanítsam megszűrni őt.
0: Végezetül pedig, hogy érezted magad a beszélgetés során, mi volt ez, ami pozitívan hatott rá, hiszen az eleje azért eléggé panaszkodósan indult?
1: Hát igen, ugye ez is elhangzott, hogy júliusban az évlezárás után a kimerültség is beszélt talán belőlünk. Nekem most így utólag újból az a hasonlat jut eszembe, hogy igen, hogy valahol, ahogy ezen a mai napon is gyakran vannak a fejünk felett felhők, így pedagógusként, amiből esik is az eső, de aztán mindig kisüt a nap, tehát, hogy vannak nehézségek, vannak negatívok, amiket gyakran a saját bőrünkön tapasztalunk, úgy, ahogy az esőt is, de aztán mindig kisüt a nap, tehát, hogy így a vége is aztán pozitív lett. Úgyhogy én nagyon jól éreztem magam, nagyon köszönöm a szakszöknek egyrészt a megtisztelő meghívást, mert nagyon sok kezdőpedagógusból válogathattak volna, úgyhogy nagyon örülök, hogy képviselhettem az iskolát is, meg így a véleményemet is lényegében ebben a beszélgetésben.
0: Agócs Márton ma mellettem, ma egy olyan formációval lépsz fel, amelyik még gombaszögön azt hiszem nem lépett fel.
2: A hír igaz, kedves emberek, szeretettel köszöntöm a Pátria Rádió kedves hallgatóit. Agócs Márton vagyok, és ma este, sőt, az már holnap hajnal, 0 óra 30-kor a gombaszögi kocsma színpadon az Arthur Rambo nevű nagyon-nagyon új zenekarommal fogunk játszani, és hát nagyon várjuk.
0: Mennyire új, hiszen én azt hiszem, hogy 2025. januárjában Pécset ma láttalak titeket.
2: Igen, az volt a nulladik koncertünk, azért nevezzük azt a nulladik koncertnek, mert akkor még hatan voltunk. Ez a hír is igaz, vagy ez az információ is igaz. Valóban 2025. januárjában a Made in Pécs Fesztiválon volt a nulladik koncertünk, azért nevezzük ezt nulladiknak, mert egyrészt csak 20 perces volt, másrészt a Pulius Tibi akkor még nem volt a zenekar tagja, úgyhogy ebben a formában a 30. születésnapom óta létezünk, ami 2025. május 22-én volt, és a Dürer kertben játszottunk, akkor voltunk már heten Tibivel együtt, és igazából onnan datáljuk a zenekar valódi indulását.
0: Lehetséges, hogy ma még azon kívül is színpadra kerülsz egy másik zenekarnál?
2: Igen, Ivánékkal beszéltük, van egy közös számunk, és lehet, hogy a Néha kevés, néha több című dalt az Ivan and the Parazollal előadjuk, de hát még várjuk meg a srácokat, aztán majd itt a backstage-ben megdumáljuk velük, de könnyen lehet, hogy az is el fog hangzani ma.
0: De lesz még későbbiekben Agócs Márton akusztik is.
2: Igen, ha jól tudom, akkor holnap lesz, nem csak Agócs Márton akusztik lesz, hanem Balasi Ádám barátom is közreműködik majd benne, sőt, majd, hogyha ilyen kukákban vagy bokrok alatt találok még kollégákat, akkor őket is felrángatom a színpadra. Hál' Istennek van belőlük bőven, úgyhogy ez egy olyan Agócs Márton koncert lesz, ami sokkal több és sokkal jobb lesz, mint hogyha tényleg csak Agócs Márton játszana.
0: Hogy érzed magad gombaszögön? Mit jelent neked gombaszög?
2: Kirobbanó formában vagyok, kedves emberek, nagyon-nagyon boldog is vagyok. Gombaszög nekem egyszerre jelenti a gyerekkoromat, a tinédzser koromat, fiatal koromat, meg most már nem annyira fiatal koromat is. A legelső emlékem innen az, amikor még apukám még szervezték, és egy népzenei tábor volt, hogy a patakban kergettem a békákat kék gumicsizmában. Következő mérföldkövem a fesztiválon az, amikor 2017-ben annyira jól sikerült a buli, hogy kitiltottak, de hál' Istennek, amióta Nászali Gáborék átvették a főszervezést, akiknek ezek a hát vitatható cselekedeteim inkább imponáltak, sőt, mit sem, hogy elriasztották volna őket. Szóval azóta újra oszlopos tagja vagyok itt a fesztivál éjszakai életének. Hát ennek végtelenül örülök, mert nekem olyan, mintha hazajönnék egy kicsit, amikor gombaszögön vagyok.
0: A közönség az elmúlt években az Orrevar zenekar oszlopos tagjaként ismert meg, de elváltak az útjaitok. Mi történt?
2: Én nagyon röviden annyi történt, hogy felnőttünk. Mi ezt 19-20 évesen kezdtük el az Orrevar zenekart. Hát nagyon más ember vagy, de ezt gondolom, ezt mindenki tudja, aki elmúlt már 30, hogy mennyire más ember lett ahhoz képest, amilyen 19 és 20 éves korában volt. A zenéről, az életről, meg mindenféle dologról egyre inkább mást kezdtünk el gondolni. Ez nem azt jelenti, sőt, nagyon egyáltalán nem azt jelenti, hogy rosszba lennénk. Úgy éreztük, hogy határozatlan időre a közös munkát most megszakítjuk, többek között a barátságunk érdekében. De hangsúlyozom, hogy nagyon, nagyon szeretek mindenkit, és fordítva, ahogy a Budapest Parkban is az utolsó közös koncertünkön fogalmaztam, hogy bedobtuk az egy gyűrűt a végzett hegyének tüzébe, és a gyűrű szövetsége, bár a szeretet és a barátság örökre összetartotta, felbomlott. Úgyhogy nagyon várom az Orrevar koncertet is, már csak azért is, hogy találkozhassak a srácokkal. Mindenkit szeretettel hívok és ösztönzök arra, hogy jöjjön velem bulizni majd az Orrevar koncertre.
3: Kedden nyitotta meg kapuit a 2026-os gombaszögi nyári tábor, a szlovákiai magyar fiatalok legnagyobb fesztiválja. A július 14-e és 19-e között megrendezett fesztivál idén is gazdag zenei, kulturális, közéleti és közösségi programkínálattal várta a látogatókat a gombaszögi völgyben. Bár a hivatalos megnyitóra csak szerdán került sor, a tábor már kedden benépesült, és az első programok is kezdetüket vették. Az elmúlt percekben a hivatalos megnyitó legfontosabb pillanatait idéztük fel, megszólalt Erdődi Csobádi Csilla, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem egykori doktorandusza, ma a Szádalmási Alapiskola pedagógusa. Az összefoglaló végén pedig Agócs Márton mesélt arról, milyen zenei formációval érkezett az idei gombaszögi nyári táborba. Az elmúlt percekben Tamás Ákos helyszíni beszámolóját hallották.

Grafológus, szemorvos, nőgyógyász, lelkész és volt szociális munkás. Valamennyien a testi és a lelki egészség megőrzéséről és az ehhez vezető útról beszélnek a Szalagtárban. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 11 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat 2026. július 16-án délelőtt. Önök még mindig a Nappalit, a Pátria Rádió menetrendszerű magazinműsorát hallják. Magazinunk záró órájához érkeztünk. Jöjjön egy kis ízelítő, milyen beszélgetésre számíthatnak hamarosan, 4:12 után. Kelemen Katát, a Manócska családi tábor vezetőjét hallják.
2: Esnek, kelnek, potyognak, koszosodnak, szerintem a gyerekkornak ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos része, és a Manócska táborban ez is adott, úgyhogy ehhez is próbálom igazítani a helyszínt.
1: Hamarosan tartalomismertetővel szolgálok, előtte azonban híreket mondunk. A mikrofonnál Bábel Ivett.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: A számvevőszék kitarta mellett, hogy korrupció van az agrártárcánál. A kormányfő után Ukrajna védelmi minisztere is távozik posztjáról. Délután helyenként 33 fok is lehet, de több helyen is várhatók záporok, jönnek a részletek. Az állami számvevőszék kiáll azon jelentése mellett, amely arról szól, hogy korrupciós tevékenység zajlik a mezőgazdasági minisztériumban, illetve az agrárkifizetési ügynökségnél. Daniela Bolek-Dobálková, a számvevőszék szóvivője elmondta, a hivatal már 2017-től figyelmeztetett az ügynökségen elhatalmasodott korrupcióra. Az állami számvevőszék Richárd Takács agrárminiszter és Tibor Gáspár a Smer parlamenti alelnökének szerdai sajtótájékoztatóján elhangzottak. Reagált, ahol a két politikus azt mondta, Lubomír Andrássy a számvevőszék elnöke hazudik és ellenzéki politikát csinál. Az INESZ, vagyis a Gazdasági és Társadalmi Elemzések Intézete is megszólalt azzal a hírrel kapcsolatban, hogy összeolvad a Dóvera és az Unión egészségbiztosító. A Dóvera tulajdonosa, a Penta pénzügyi csoport ugyanis megvásárolja az Unió részvényeit. Martin Vlachinszky, az intézet elemzője úgy véli, ennek nem kellene, hogy hatása legyen a kliensekre. Mint mondtam, az Unión biztosító a 13%-os részesedésével a piacon így is a leggyengébb láncszem volt, és a harc valójában az állami általános egészségbiztosító és a Dóvera között zajlott. Az Unión eltűnésével azonban már lehetetlen lesz összehasonlítani a magánbiztosító kínálatát, ami fontos adatként szolgálna, tette hozzá az INESZ elemzője. Jelenleg az ország 55 járásában van meghirdetve rendkívüli helyzet a barna medve nagyobb számú megjelenése miatt, tájékoztatott a belügyminisztérium. Ez főleg az északi régiókat, illetve Kassa, Rozsnyó, Rimaszombat, Losonc, Besztercebánya, Nagykürtös és Léva környékét érinti. Az elmúlt hétvégén is történt egy medve támadás Németporuba, vagyis Závásnáporuba községben. Távozik Ukrajna védelmi miniszteri posztjáról Mikhail Fedorov, a tárca vezető ezt közösségi oldalán jelentette be. Közben több ukrán képviselő is jelezte, hogy Volodymyr Zelenszky államfő valószínűleg az eddigi belügyminisztert Ihor Klimenkot nevezi ki védelmi miniszterré. Zelenszky nemrég jelentette be, hogy az ország új kormányfője Szerhij Korecki lesz a Naftogaz állami energiaszolgáltató vállalat vezetője. Az ukrán elnök a hétvégén jelezte, hogy több személycsere is várható az ukrán kormányban, és módosul az ország politikai stratégiai terve is. Keir Starmer brit kormányfő, aki hamarosan távozik posztjáról, ma Ukrajnába utazik, ahol Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is találkozik. A brit kormány közleménye szerint a vezetők megvitatják, hogyan alapozható meg a tartós béke azon intézkedéseken keresztül, mint amilyen a tetrekészek koalíciója, amit Starmer miniszterelnöksége idején vezettek be. A távozó brit miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy Nagy-Britannia Ukrajna iránti támogatása továbbra is fennmarad, miután Andy Burnham veszi majd át a kormányfői tisztséget. Izrael Katz, izraeli védelmi miniszter a hírek szerint tájékoztatta Pete Hegseth, amerikai védelmi minisztert arról, hogy Izrael nem akar kivonulni a Libanonban, Szíriában és a gázai övezetben kijelölt biztonsági övezetekből. A miniszter szerint így akarják védeni az izraeli határokat és a határmenti településeket a dzsihadista erők jelentette fenyegetésektől. Soha nem kértük az Egyesült Államokat, hogy helyettünk járjon el a határok mentén, jelentette ki Katz, hozzátéve, hogy Izrael minden fenyegetéssel szemben megvédi polgárait. Hírügynökségi források szerint Donald Trump amerikai elnök néhány nappal ezelőtt azt kérte Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnöktől, hogy vonja ki csapatait Szíriából és Libanonból, mivel az izraeli csapatok jelenléte hozzájárul a szíriai feszültségekhez. A rövid sporthíreket Zsigádi Lászlótól hallják.
4: A címvédő Argentína remek hajrájának köszönhetően hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Angliát a tengeren túli labdarúgó VB atlantai elődöntőjében és a vasárnapi fináléban Spanyolországgal mérkőzik. Ma 20:15-től játsszák a Ferencváros Vojvodina, 20:30-tól pedig a Žilina Split visszavágót a labdarúgó Európa Liga első selejtező körében. Az első meccset a Fradi 2-1-re, a Hajduk pedig 2-0-ra megnyerte.
0: Időjárás.
3: Délután is marad a változóan felhős idő, illetve a hőség. A déli járásokban 33 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet, ezért ide másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Napközben viszont több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Éjszaka 16 és 21 fok közé hűl le a levegő, holnap még melegebb időre számíthatunk, helyenként akár 35 fok is lehet, de az ország nyugati területein számítani kell futó záporokra is.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Két baleset miatt is helyszínelnek Pozsonyban, az egyik a D2-es autópályán történt a Lafrankoni hídon Malacka irányában, a másik pedig a D1-esen az Inheba után szintén a Lafrankoni híd felé tartva, itt három személyautó ütközött össze, valamint sebességet mérnek Pelsőc után Szalóc irányában. Balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: magazin műsorunkban utoljára tartalomismertetőt mondunk. Mi is jelen voltunk az 5. Manócska családi táborban, amelyet Alsószeliben rendeztek meg. Hallgassanak meg egy kis rövid ízelítőt összeállításunkból. Kelemen Katát, a tábor ötletgazdáját és kivitelezőjét hallják, aki nem mellesleg pedagógusként is tevékenykedik. Jöjjön egy kis ízelítő.
1: Esnek, kelnek, potyognak, koszosodnak. Szerintem a gyerekkornak ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos része, és a Manócska táborban ez is adott, úgyhogy ehhez is próbálom igazítani a helyszínt.
0: A teljes beszélgetést 11:12 után közvetítjük, de arról is hallhatnak majd a továbbiakban, hogy miért tartja fontosnak a tábor vezetője, hogy létrejöjjön a szlovákiai magyar Waldorf közösség. Megkérdeztük az alakulóban lévő közösség két oszlopos tagját, a velük készült beszélgetést 11:30 után mutatjuk meg hallgatóinknak. Magazinunk záró perceiben pedig lapszemlét tartunk. Arról hallhatnak egyebek mellett, hogy miről ír az irodalmi szemle nyári lapszáma, de arra is kitérünk majd, hogy miért érdemes a Katedra folyóirat esetében a korábbi lapszámokat böngészni a nyári hónapokban. A hangmester Vasi S. Olivia nevében is kellemes nyári délelőttöt kívánok.

0: 2026. július 6-a és 8-a között Alsószelében valósult meg az 5. Manócska családi tábor. A szóban forgó táborban 0-tól 6 éves korig várták a csecsemőket, totyogókat és kisgyermekeket. Mi is jelen voltunk a helyszínen, egy összeállítás keretében próbáljuk összefoglalni hallgatóinknak a tábori történéseket, eseményeket és természetesen a hangulatot. Összeállításunkat két részben közvetítjük. Az első részben Kelemen Katát, a tábor ötletgazdáját és kivitelezőjét kérdezem, a második részben pedig a szlovákiai magyar Waldorf közösség két oszlopos tagját, Sesták Seres Annát és Sesták Csabát kérdezem majd a továbbiakban. Elsőként tehát Kelemen Katát hallják.
1: Hát számomra leginkább hihetetlen, hogy 5 évet megért ez a tábor, és talán még többet is megfog. Amikor én anya lettem, ugye le volt zárva minden, Covid volt, és azt vettem észre, hogy nincs lehetőségünk velünk hasonló helyzetbe levő anyákkal, családokkal együtt lenni. Akkor lettek végre újra ringatók, icipicit végre megnyílt a világ így másfél-két év után, akkor döntöttem el, hogy legyen ez a tábor. Viszont olyan hatalmas sikere volt, és olyan jó volt rögtön az összes visszajelzés, talán aztán nem is lett kérdés, hogy folytatjuk. Minden évben úgy mentek el a táborozók, hogy na és akkor jövőre is jövünk, meg programötleteket adtak, volt, hogy kaptunk valami visszajelzést, hogy ezt így lehetne, ezt úgy lehetne, erre nem gondoltam. Fú, hát akkor ez így adta magát, hogy akkor szervezem tovább. Nagyon-nagyon jó érzés, és már nagyon jó közösség alakult ki a tábor köré, akik visszajárnak, és már nem kell reklámozni a tábort, hanem a jelenlegi manócska táborosok, vagy a régebbi manócska táborosok hívják a barátaikat, a friss szülőket.
0: Mi volt a cél és az elképzelés akkor, amikor kezdtetek, és vajon sikerült-e megvalósítani az akkori elképzeléseket? Sikerült-e megtalálni a közös hangot a szülőkkel és az egyéb előadókkal, mindenkivel, aki ezt a közösséget építi évről évre?
1: A cél az volt, hogy legyen egy olyan hely, ahol a hasonló helyzetben lévő anyukák, családok, időnként apukák is találkozhatnak, olyan témákat érintsünk, ami mindenkit érdekel, olyan közeget teremtsünk, ahol mindenki jól érzi magát, ugye leginkább a kisbabás szülők köré építve, vagy kisgyerekesek köré építve, és ugye arra gondoltam, hogy sok kisgyereknek van egy kicsit nagyobb tesója, hát akkor így lett a 0-tól 6 éves korig a korosztály, és maximálisan sikerült ezt az elképzelést megvalósítani, és ez csiszolódott az évek során, és az igényeket figyelembe véve, az ötleteket, a visszajelzéseket meghallgatva picit változtattam, vagy változtattuk a tábort, de az alapkoncepció az az első pillanattól ilyen, mint amilyen most volt.
0: Milyen típusú szülők képezik a ti célközönségeteket? Lehet-e így kategorizálni? Szabad-e egyáltalán kategorizálni ebben a kérdésben?
1: Leginkább olyan szülők jönnek itt össze a manócska táborban, akiknek azonos az értékrendje, tehát még ha valaki nem is úgy nevezi, vagy nem is nevezi meg az ő nevelési stílusát, általában a kötődő vagy kapcsolódó nevelést alkalmazó szülők jönnek össze egy helyre, akik nem a tekintélyelvű nevelést alkalmazzák, de mégis határokat szabnak a gyerekeiknek, akik nem csak leültetik a gyerkőcöket a tévé elé, akik nem tömik őket édességgel. Nem kell itt semmi különlegességre gondolni, talán inkább annyira, hogy a tudatos szülők jönnek leginkább a manócska táborba, és ez nagyon meglátszik, mert tényleg közösség épült most már a tábor köré.
0: Miért fontos, hogy igényes kísérőprogramokat kínáljatok a szülőknek? Ugye évről évre ez egy fontos célkitűzésetek, illetve fontos pillére magának a tábornak, hogy ne csak a gyerekeket szórakoztassátok, hanem a felnőtteknek is igényes kísérőprogramokkal szolgáljatok, és én emlékeztetem hallgatóinkat, hogy még mindig Kelemen Katával, a Manócska családi tábor főszervezőjével, pedagógussal beszélgetünk.
1: Kísérőprogramok azért fontosak, mivel a legtöbb szülő bizonyos témákban csak online tud tájékozódni, sőt, nagyon sokszor csak online tud kommunikálni. Nem mindenkinek van olyan hatalmas gyerekes baráti köre, ahol meg tudnak vitatni bizonyos témákat. Nem tudunk elmenni legtöbbször előadásokra sem, mert leginkább az előadások olyan időpontban, vagy esetleg olyan távolságban vannak, ahova egy kisgyerekes szülő nem igazán tud elutazni, mert nem mindig igazodnak ahhoz a gyerekek, és ezért itt ide olyan témákat hozunk be, mint workshopot, vagy mint előadást, ami tudom, hogy a szülők egy jó részét érdekli. Legyen az például most a gyerekkori oltások témája, vagy az induló Waldorf közösség, illetve például egy nagyon jó program, a jóga. Tehát mikor van ideje egy kisgyerekes anyukának elmenni jogázni? Hát a Manócska táborban erre is lehetőség van, mivel mindig van kinek a kezébe adni a gyerekedet, és részt tudsz venni olyan programon, olyan előadáson, amin máskor nem biztos, hogy tudnál, mert általában ugye az egyik szülő van otthon a gyerekkel, vagy gyerekekkel, a másik pedig dolgozik. Tehát ehhez képest a Manócska táborban hatalmas a szülői szabadság, mivel a segítőink pont ezt hivatottak megadni az anyukáknak, hogy ha akarnak, nyugodtan jogázzanak egyet, nyugodtan igyanak meg egy kávét, és nyugodtan beszélgessenek, nyugodtan egy kicsit struktúráltabb keretek között vegyenek részt valami témáról szóló beszélgetésen. És nagyon-nagyon-nagyon jól alkalmazkodnak ehhez a segítőink is, ők is már ebbe beletanultak az évek során, hogy mikor van az, amikor úgymond ki kell venni a szülő kezéből a gyereket, vagy oda kell állni, hogy szeretnéd, hogy megfogjam a kicsit, amíg te ide meg ide elmész. Tehát, hogy most már úgy összecsiszolódtak a szülők is a segítőkkel, és ez miatt a programok is hozzájuk igazodnak.
0: Milyen az a nyár szerinted, amelyben jó gyermeknek lenni? Gyakran felmerül a téma és a kérdés olyan tekintetben is, hogy ugye hosszú a nyári szünet a szülők szemszögéből, ugye a gyerekek szemszögéből soha nem lehet elég hosszú. Ugyanakkor itt vannak a digitális korlátok, valakinél ugye a korlátlan eszközhasználat. Milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni?
1: Szerintem nyáron talán mindenki megtalálja azt az időt, amikor kicsit többet tud lenni a családdal, vagy többet együtt tud lenni a család, apuka is kiveszi a szabadságát, a szülők is kicsit, a anyukák is kicsit engednek abból, hogy mikor kell elmenni aludni, mikor kell fölkelni, és szerintem a gyerekeknek az a legjobb, hogyha szabad játékra kapnak teret. Kint az udvaron futkoshatnak, sarazhatnak, csobbanhatnak egy medencében, nem kell ehhez semmi luxust elképzelni, csak lehessenek azok a gyerekek szabadok, és ne egyfolytában bent üljenek a tévé előtt, hanem éljék azt a jó kis koszos, szaladgállós, kertben paradicsomevős gyerekkort, és nem mindenkinek van erre lehetősége, de szerintem mindenki tud egy valamennyit tenni azért, hogy megélje ezt a szabadságot, akár egy pokróccal kiköltözni egy játszótér mellé egy fél napra, ahol az anyuka a kisbabával el van, a nagytesó a többiekkel játszik, mászókázik, esnek, kelnek, potyognak, koszosodnak. Szerintem a gyerekkornak ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos része, és a Manócska táborban ez is adott, úgyhogy ehhez is próbálom igazítani a helyszínt, ami ugye a kultúrháznak az udvara Alsószeliben, amit nagyon-nagyon köszönök a polgármester úrnak, Kovács Lajosnak, mert ő egy olyan polgármester, aki nagyon nyitott az ilyen új elképzelésekre, és lehetőséget teremt arra, hogy ilyeneket létrehozzunk, legyen az ilyen kulturális vagy társadalmi rendezvény, illetve a Franciszti László vezetésével, akik fölállítják a sátrakat, a jurtákat, és ez egy olyan jó szinte meghitt közeget teremt, hogy már játékok nélkül is nagyon kellemes itt lenni, hát még hogyha a korosztályhoz alkalmazkodó játékokat kirakjuk, akkor itt arany élete van gyereknek, szülőnek. Ezt azért mondom ilyen magabiztosan, mivel én magam is, azon kívül, hogy főszervező vagyok, igyekszem itt úgy lenni, hogy én is táborozó vagyok, és én is hagyom a gyerekemet játszani, a kisebbet meg ugyanúgy szívesen a kezébe adom bármelyik segítőmnek, és igyekszek a többi szülővel leülni, beszélgetni, és kicsit pihenni, föltöltődni lelkileg.
0: És ugye az ötödik manócska tábor véget ért, a hatodikra készültök fejben, kivitelezés tekintetében. Mit vártok a jövő évtől? Vannak-e már valamilyen tervek, elképzelések, bármi, amit így megosztanál hallgatóinkkal?
1: Igen, lesz jövőre is manócska tábor, valószínűleg, ha a csillagok is úgy állnak, mivel már most megvannak az ötletek, hogy mi legyen jövőre. Mi legyen bizonyos előadások témája, illetve már jó páran mondták, hogy na, akkor jövőre is jövünk, és reméljük, jövőre is ilyen jó idő lesz, tehát többektől elhangzott olyan mondat, amiben benne volt a jövőre kifejezés, úgyhogy bízom benne, hogyha a lelkesedés megmarad, akkor meg lesz a majd a hatodik manócska tábor is, hasonló koncepcióval, hasonló programokkal, illetve hát a korosztályhoz igazítva, pontosítva majd a programpontokat, mint ahogy azt mindig megtesszük.
0: Az elmúlt percekben Kelemen Katát, az ötödik manócska családi tábor megálmodóját, főszervezőjét és pedagógust kérdeztem a Szobanforgó családi táborról. Egy rövidet zenélünk, majd összeállításunk második részét közvetítjük. Összefoglalunk második részében tehát hamarosan Sesták Seres Annát és Sesták Csabát kérdezem az újonnan alakuló szlovákiai magyar Waldorf közösségről. Ha tehetik, kérem, maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: Nézz az égre!
1: Nem nézhetek!
0: Köpj a földre!
1: Nem köphetek!
0: Mit ettél?
1: Bableves!
0: Ha mit ittál?
1: Bort!
0: Fordulj egyet meg egy feled, de ne neves, mert ha nevetsz, akkor zálogot adsz.

0: Vissza is tértünk a zeneszám után, még mindig a Manucska családi tábor 5. évadjáról számolunk be hallgatóinknak. A továbbiakban egy olyan szemléletet és egyben modellt mutatunk be, amely a szlovákiai Waldorf közösséget kívánja megalapítani és egy oktatási intézménnyel is bővíteni. Az elképzelések szerint 2027. szeptemberétől nyitnák meg a szóban forgó intézményt, amely Szlovákiában egy hibrid rendszerben működhetne. Egy állami iskola lenne a törzsiskolájuk, ahol egy Waldorf osztályt kívánnak indítani. A kezdeményezéstől és magáról a Waldorf közösségről kérdezem Sesták Seres Annát, valamint Sesták Csabát, akik egyébként a Manócska családi táborban előadóként is jelen voltak.
1: Az előadásunkban, vagyis a beszélgetésünkben arról volt szó, hogy Waldorf óvodát és iskolát szeretnénk nyitni, ebben a cipőben járunk, hogy ezeket a kezdeményezési dolgokat elindítottuk, és erről beszélgettünk itt a apukákkal, anyukákkal, hogy ebben most hol tartunk. Ebben most ott tartunk, hogy a harmadik közösségi találkozónk előtt vagyunk, ami egy egész napos családi nap lesz. Eddig két találkozónk volt, ez ilyen informatív jellegű volt, előadásokkal összeszűrve, és most egy olyan napot szeretnénk, ahol a szülők a gyerkőceikkel is el tudnak jönni. Itt megfelelő felügyeletet biztosítunk a gyerekeknek, hogy amíg a gyerekek játsznak, kézműveskednek, énekelnek, addig a szülőkkel, a szellemiséggel foglalkozunk, illetve az antropozófiába nyerünk egy kis betekintést. Ez vendégünk lesz Budapestről, aki ebben majd segíti a folyamatot. Itt arról volt szó, hogy most egyenlőre iskolákkal tárgyalunk, állami iskolákkal, mert olyan vonalon szeretnénk működni, ahogy Újvárban működik az iskola, hogy állami szférában vagyunk, olyan minőségben, hogy van egy törzsiskola, és akkor egy ilyen elokált funkcióban működik a Waldorf részleg. Ezt szeretnénk az jövő évtől, a 2027-es és a 2028-as évben megvalósítani, hogy, és még egyenlőre azt is keressük, hogy merre lenne. Mindenképpen a nagyszombati kerületben minden. Nagyon szeretnénk Galántától Szerdahelyig valahol ebben a régióban, Csallóközben, de ez is a jövőben ki fog derülni, hogy pontosan hol, és szeretnénk olyan vonalban esetleg működni, ahogy számunkra Györsövényházán van egy iskola, és ott a gyerekeknek puszt is biztosítanak, tehát mondjuk aki Mosó-Magyaróváron él, és ha 30-35 perc az iskoláig az út, akkor a szülő kiviszi a buszmegállóba, ott felszáll, és már pedagógus várja őt a buszon, és akkor együtt utaznak az iskolához, és akkor ezzel is könnyítve a szülőknek a munkáját, vagy a könnyítve azzal, hogy elviszik a gyerkőcöt, a busz biztosítja az odajutást. Nagyon sok minden van még készülőben, egy pedagógus társammal megyünk szeptembertől Solymára, Waldorf szemléletben képződni. Ez egy 3 éves iskola, egy ilyen pedagógiai szakirányultsággal végződik, ez szeptemberben fog kezdődni. Nagyon szeretnénk, hogyha több pedagógus, illetve óvópedagógus is csatlakozna, illetve jelentkeznének Waldorf szemléletbe képződni, hogy többen legyünk. Arra van szükségünk, hogy a közösségünk nőjön, és sokan tudjanak arról, aki ezt szeretné, illetve szimpatikus számára a Waldorf szemlélet, hogy jöjjön, szívesen látjuk, tartozzon közénk, mert így tud az iskola és az óvoda működni, hogy a szülők és a pedagógusok azok, akik ezt kockáról kockára, illetve tégláról téglára tudják építeni, mert közösségre van szükségünk, és a Waldorfnak tulajdonképpen ez az egyik alappillére, hogy az egyik oszlopát a szülők viszik, és a másikat a pedagógusok, és aztán van egy harmadik, ez a gazdasági része, de ez inkább már csak akkor jön a képbe, mikor már van mivel foglalkozni, amikor ez már megalakult. Úgyhogy talán egyelőre ennyit mondanék a folyamatainkról, és továbbra is megtalálhatóak vagyunk a Facebookon, Felvidéki Waldorf közösség néven. Az oldalt meg lehet nézni, mindig ide tesszük fel az aktuális eseményeinket, az aktuális információt, opcióinkat, lehet nekünk írni, lehet minket keresni, és bárkinek szívesen válaszolunk a kérdéseire, és szeretnénk, hogyha ez sikerülne, azon vagyunk, hogy ez így legyen.
0: Milyen volt egyébként a téma fogadtatása itt a Manócska családi táborban? Azt látom, hogy nyitottságot tapasztaltatok a szülők részéről. Milyen témák merültek fel? Miket kérdeztek a szülők, és mi érdekelte őket leginkább?
2: Hát én úgy éreztem, hogy nagy a fogadtatása, és havi egyszer egy alkalommal összegyűlünk, mint közösségépítő módon, vagy ebből a célból, és ezzel a céllal, és mindig nagy az érdeklődés, viszont ami ez mellett még így bent van, és folyamatosan létező dolog, az a, hát így mondom, hogy a meglévő rendszernek azok a szülők, akik egyre nehezebben tudnak menni ezzel a rendszerrel, talán azok keresnek jobban bennünket, és azok keresnek alternatívákat, hogy hova is tartozhatna a gyermekük, illetve ők is. Úgyhogy nagy fogadtatás van, és mindig sok a kérdés.
0: Anna, konkretizálnál néhány kérdést, amit így behoznánk így a hallgatók irányába? Mi az, ami a szülőket a téma kapcsán leginkább érdekli?
1: Az, hogy például, hogy lehet ide bekerülni, ezt többször szoktak kérdezni, hogy van-e valamilyen fajta szűrő, hogy mi alapján válogatjuk össze a gyerekeket. Erről szoktam mesélni, hogy van ilyen tapasztalatunk, mi is eljutottunk idáig, hogy kaptunk egy ilyen szűrőt, rengeteg kérdés van. Tehát nem csak az van, hogy kitölti a gyerek a születési dátumát, meg a születési számát, hanem mélyebben belemennek például, hogy született, miként született, milyen volt az anyuka várandósága, hogy még közelebb kerüljenek a gyerkőchöz, hogy egy belső és külső rálátást kapjanak a gyerkőcre. Akkor, hogy egy nagyot ugrunk, amikor elvégzi a gyerkőce a Waldorf iskolát, milyen lehetőségei vannak a világban, hogy nem egy buborékban nevelkedik, nem egy buborékban tanítatják, hogy hogyan tud ebben a jelenlegi világban érvényesülni, ez is szokott kérdés lenni, illetve, hogy megetanulja azt, van-e olyan lexikális tudása, mint például egy államiban járó gyerkőcnek, ezt is szokták kérdezni, és vagy például, hogyha Waldorf iskolába járt, és váltani szeretne, és állami középiskolába szeretne menni, milyen a váltás, és mindegyikre tudunk válaszolni szinte, mert van tapasztalat, vagy van ismerős, hogy működik. Működik, nem az van, hogy buborékban, nem is az van, hogy csak egyfajta szemléletet kap a világról, hanem rengeteg mindent kap a világról, és nem mink adjuk ezt a gyerkőcnek, hanem amilyen ő, az van előhozva, az van előhívva, és neki saját rálátása van a világra, és egyszerűen nincs az mondva, hogy ez így nem jó, ahogy például én tapasztaltam általános iskolában, hogy valamit nem jól gondolok, nem mondjuk neki, hogy nem jól gondolja, hanem úgy hagyjuk, és megvárjuk, míg az ő ritmusába rájön arra, hogy esetleg másképp van, vagy az tényleg úgy van, úgy van jól, ahogy ő gondolja. Általában ilyen kicsit ilyen félelem alapú is szokott lenni ez a kérdést, ugye, mert minden szülő azt szeretné, hogyha a gyermekének a legjobb lenne, meg lehető legjobban tudna érvényesülni, de mi a garancia arra, hogy kijön a jogi egyetemről, és boldog ember lesz. Tehát, hogy hova van az fölírva, és nem akarok kategorizálni, hanem azt mondom, hogy aki virágokat gondoz, ő is ugyanolyan boldog ember lehet, és lehet, hogy elégedettebb, mert nem akar megfelelni, és nem akar teljesíteni. És ugye a Waldorfban ezt is szemügyre veszik a pedagógusok, hogy tényleg minden úgy jó, ahogy van, és hogyha én nem nyomlak, csak akkor, ha te is akarod, hogy nincs ez a kényszeresség a gyerkőcre téve, és nincs ez a nyomás, nincs ez a címkézés, és biztos, hogy itt is van nehéz, mert hogy ne lenne, meg itt is konfrontálódunk a szülőkkel, konfrontálódnak egymás között a pedagógusok, de hogy mindig van egy olyan út, ami mondjuk a közös, és akkor arra mindig úgy visszatalálunk. És például olyan is van, hogyha nem tudjuk megoldani, szülő meg pedagógus között, akkor jön szakember, és ők merünk segítséget kérni, mert hogy nekem az is a tapasztalat, hogy ez nem olyan könnyű, meg hogy nekem, ha segítség kell, akkor én akkor nem vagyok elég jó, vagy akkor velem valami baj van, és szerintem a világ egyik legtermészetesebb dolga, hogy segítséget kérünk olyantól, aki lehet, hogy jobban tudja, vagy több a tapasztalata, és ez a közösség. Te ezt tudod, én azt tudom, én amazt tudom, és akkor mindent együtt és közösen. És a Waldorf, ugye ez is az legnagyobb és a egyik legszebb része, hogy közösségben működünk. Nem gyerkőcöket veszünk csak fel, hanem családokat.
0: Mi is jelen voltunk az 5. Manócska családi tábor helyszínén. Az elmúlt percekben helyszíni összeállításunkat közvetítettük. Elsőként Kelemen Katát, a szóban forgó családi tábor megálmodóját, főszervezőjét és pedagógust kérdeztem. Összeállításunk második részében pedig Sesták Seres Annát és Sesták Csabát, az újonnan alakuló Waldorf közösség kilátásban lévő oktatási intézményéről kérdeztem. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben helyszíni összeállításunkat közvetítettük.

0: könyvnek a lapszámaiból ajánlanék. Ilyen volt például a május-júniusi lapszámban megjelenő Jövő iskolája tematika, ahol bizony izgalmas írásokat lehetett olvasni arról, hogy hogyan is képzelik a szerzők, az írásra megszólított alkotók a jövő iskoláját, milyen víziókkal rendelkeznek, vagy hogy látják, milyen kihívásokkal fog megküzdeni a jövő iskolája. Izgalmas volt számomra alapból például Sánta Katalinnak az írása, aki a nehézségeket is megemlítette, a aggályait a jövő iskolával szemben, ugyanakkor felhívta a figyelmet a megoldásokra, néhány érdekességre, vagy Burbély Diana az interjújában a jövő óvodájáról mesélt, és arról fogalmazott meg néhány olyan szempontot, ami szerinte elkerülhetetlen egy ideálisabbnak működő óvodarendszerben. Izgalmas volt úgy gondolom a márciusi-április számban az értékelés, önértékelés, visszajelzés tematikája is, ahol arról olvashattak a szerzők, hogy hogyan reagálunk, hogyan értékelünk, akár a saját tevékenységünkre, akár mások tevékenységére. Ez nem csak pedagógiai vagy szülői szempontból lehet érdekes, hanem minden olvasó számára, főleg a pszichológiai jellegű írások elgondolkodtatók lehetnek. Például Stefkovics Patasi Ágnesnek a dühről szóló, a kamaszok dühéről szóló írása elgondolkodtató volt, vagy Nagymészáros Krisztinának az alternatív iskolai konfliktus megoldáshoz tett javaslatai is nagyon hasznosak lehetnek a hétköznapi gyakorlatban is, nem csak a pedagógiában. A januári lapszámot fellapozva pedig a társadalmi felelősségvállalás, a közösségszervezés, a közösségépítés került a figyelem középpontjába, és ott alapon belül igyekeztünk hazai közösség szervező társadalmi feladatot vállaló szervezeteket is megszólítani. Ez a lapszám pedig azért lehet érdekes, mert akár a nyári kirándulások, nyári programok szervezésekor, keresésekor iránymutató is lehet, hogy milyen szervezetek foglalkoznak gyerekekkel, hol lehet olyan programot találni, ahol a gyerekeknek is izgalmas programokat találunk, gyerekeket megszólító programokat találunk. És mindenképp szeretném még kiemelni az esélyteremtés tematikánkat, ami a novemberi-decemberi lapszámban került a folyóirat fókuszába, ahol például Elritók Nóra az elveszített esélyekről, tehát a hátrányos helyzetű gyerekeknek a nevelési pedagógiai kihívásairól ír, vagy Mező Katalin a különleges bánásmódot igénylő gyerekeknek az esélyteremtését állítja a fókuszba. Esetleg Szabari Elikának a figyelemfejlesztés írását is érdemes fellapozni. Én úgy gondolom, hogy ha nagyon forró délután van, és hát ebből ez idáig ezen a nyáron kijutott nekünk, akkor a Katedra folyóirat pont olyan mennyiségű, olyan terjedelmű írásokat tud kínálni, ami egy jó kávé mellett, egy délutáni pihenésnél felüdítő tud lenni. Jó olvasást kívánunk minden hallgatónknak!
1: A nyári szünetben is érdemes fellapozni és egyben meglátogatni a katedra.sk weboldalat. Érdekes és értékes írásokkal találkozhat az olvasó. Az elmúlt percekben a Szóban Forgó kiadvány főszerkesztője Petres Csizmadia Gabriella ajánlotta a lapot.
2: Pátria Rádió. Rozsnyó. FM 105,9.
1: A nyár folyamán is értékes olvasnivalót kínál olvasóinak az irodalmi szemle. Lássuk, miért érdemes a forró nyári hónapokban is irodalmi szemlét olvasni. A Szóban Forgó kiadvány főszerkesztőjének, Németh Zoltánnak lapajánlóját közvetítjük.
3: Az irodalmi szemle nyári dupla száma rendkívül gazdag, és egy kicsit zavarban is vagyok, hogy kire hívjam fel a Pátria Rádió hallgatói figyelmét. Végül úgy döntöttem, hogy főként a tájainkról származó, vagy itt élő írókra, költőkre, azaz a szlovákiai magyar irodalom alakjaira irányítom a figyelmet. Kezdve a kisgyarmatról származó Varga Imrével, ővé ugyanis a lapszám kezdőverse, amely a Memento Mori, az emlékezz a halálra gondolatából eredeztethető késő középkori haláltánc műfajának az újraírása. Külön kiemelném a kortár szlovák próza blokkot, a hazai pénzes tíme a Vályi Horváth Erika és Csanda Gábor fordításaival, de például a szlovák szerzők közül

0: is Daniela Kapitányová, dél-szlovákiai, Komáromban élő szerző. Szeretném továbbá felhívni a figyelmet a hömpölygés a struktúrák fölött a lokális találkozásai a Kozmikussal című interjúra, az ipolysági Entó Tanikó beszélgetésére a lévai Forgács Miklóssal, illetve a peredi származású Szász Pál eszéprózájára a különféle szláv és nem szláv démonokról. Az irodalom és az irodalmi érték nem szűkíthető regionális meghatározottságokra, de az irodalmi szemle célja az, hogy a kortárs szlovákiai magyar irodalom legjobbjai megjelenjenek a labban.
1: Az imént Németh Zoltán, az irodalmi szemle főszerkesztője ajánlotta a szóban forgó kiadványt. Én pedig folytatnám, mert hogy az irodalmi szemle nyári dupla száma egyszerre három nagyobb tematikus blokkot tartalmaz. Az olvasó összehasonlítást találhat a kortárs szlovák prózáról, három tanulmányt a Dasein analízis köréből, valamint klasszikus magyar irodalmi, pontosabban vers összeállítást angol fordításban találhat a tisztelt olvasó. Emellett pedig kortárs magyar szerzők verseit, prózáját és kritikáit, illetve egy beszélgetést is közöl a lap. A nyári dupla számot a dunaszerdahelyi születésű Zsigrai Eszter képzőművészeti alkotásai illusztrálják. Munkáiban elsősorban természetes anyagokat használ, az ecoprint a növényi festés, a lumenprint a fotogram és a fitogram kísérleti technikáit, amelyekben a levelek, a növényi nedvek, a fényérzékeny felületek és a vegyi reakciók nem csupán eszközök, hanem aktív alkotótársak. Az irodalmi szemle főszerkesztője Németh Zoltán és szerkesztői Csanda Gábor és Entó Tanikó arra is felhívják a figyelmet, hogy a lap mind nyomtatott, mind pedig interneten elérhető PDF változatban is olvasható, illetve megrendelhető. Ha tehetik, kérem, önök is olvassák a forró nyári hónapokban az irodalmi

Kedves hallgatóink, el is érkeztünk magazin műsorunk végéhez. 2026. július 16. délelőttjén ez volt a Nappali, a Pátria Rádió menetrendszerű magazin műsora. A hangmester Vasies Olivia nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Récsei Noémi. Ha tehetik, kérem, igyanak sokat ebben a rekkenő hőségben, vigyázzanak egymásra és hallgassák a továbbiakban is a Pátria Rádió műsorait. A mi hamarabbi viszonthallásra.

0: Grafológus, szemorvos, nőgyógyász, lelkész és volt szociális munkás. Valamennyien a test és a lelki egészség megőrzéséről és az ehhez vezető útról beszélnek a Szalagtárban. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Veronika Remisová szerint végre egy asztalhoz kellene ülniük az ellenzéki vezetőknek. A kormányfő után Ukrajna védelmi minisztere is távozik posztjáról. Délután helyenként 33 fok is lehet, de több helyen is várhatók záporok. Bábeli Vettet hallják, jönnek a részletek. Veronika Remisová, a Zálogyi Párt elnöke levelet írt a többi ellenzéki párt vezetőinek, melyben találkozóra hívja őket. A tárgyalás célja a kulcsfontosságú prioritásokról való megegyezés lenne, amelyek elengedhetetlenek az ország megújulása szempontjából. A találkozón három prioritásról kellene megegyezni, magyarázta Remisová. Az első a jogállamiság visszaállítása, a második az ország külpolitikája, a harmadik pedig a gazdaság fellendítése. Remisová úgy véli, egy ilyen találkozó pozitív jelzés lenne a polgárok felé arról, hogy az ellenzéki pártok bár eltérő programmal rendelkeznek, de az ország számára fontos prioritásokban meg tudnak egyezni. Egy évvel a parlamenti választások előtt eljött az idő arra, hogy egy asztalhoz üljünk, tette hozzá a Zálogyi Párt elnöke. Az állami számvevőszék kiáll azon jelentése mellett, amely arról szól, hogy korrupciós tevékenység zajlik a mezőgazdasági minisztériumban, illetve az agrárkifizetési ügynökségnél. Daniela Bolek-Dobáková, a számvevőszék szóvivője elmondta, a hivatal már 2017-től figyelmeztetett az ügynökségen elhatalmasodott korrupcióra. Az állami számvevőszék Richard Takács agrárminiszter és Tibor Gáspár a Smer parlamenti alelnökének szerdai sajtótájékoztatóján elhangzottakra reagált, ahol a két politikus azt mondta, Lubomir Andrássy, a számvevőszék elnöke hazudik és ellenzéki politikát csinál. Az INESZ, vagyis a Gazdasági és Társadalmi Elemzések Intézete is megszólalt azzal a hírrel kapcsolatban, hogy összeolvad a Dóvera és az Unión egészségbiztosító. A Dóvera tulajdonosa, a Penta pénzügyi csoport ugyanis megvásárolja az Unió részvényeit. Martin Vlachinszky, az intézet elemzője úgy véli, ennek nem kellene, hogy hatása legyen a kliensekre. Mint mondta, az Unión biztosító a 13%-os részesedésével a piacon, így is a leggyengébb láncszem volt, és a harc valójában az állami általános egészségbiztosító és a Dóvera között zajlott. Az Unión eltűnésével azonban már lehetetlen lesz összehasonlítani a magánbiztosító kínálatát, ami fontos adatként szolgálna, tette hozzá az INESZ elemzője. Távozik Ukrajna védelmi miniszteri posztjáról Mihail Fedorov, a tárcavezető ezt közösségi oldalán jelentette be. Közben több ukrán képviselő is jelezte, hogy Volodymyr Zelenszky államfő valószínűleg az eddigi belügyminisztert Ihor Klimenkot nevezi ki védelmi miniszterré. Zelenszky nemrég váltotta le az ország kormányfőjét is. Ugyanakkor a hírek arról szólnak, hogy Fedorov leváltása miatt utcára vonultak az emberek, és a miniszter távozása ellen tiltakoznak. A tüntető polgárok szerint Fedorov leváltása az ukrán hadsereg belső ellentéteinek eredménye, ugyanis konfliktusok voltak Fedorov, illetve a fegyveres erők főparancsnoka Olekszandr Szirszky között. Közben az ukrán parlament jóváhagyta Szerhij Korecki kormányfőnek való kinevezését. Keir Starmer brit kormányfő, aki hamarosan távozik posztjáról, ma Ukrajnába utazott, hogy még utoljára Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyaljon. A brit kormány közleménye szerint a vezetők megvitatják, hogyan alapozható meg a tartós béke azon intézkedéseken keresztül, mint amilyen a tetrekésze koalíciója, amit Starmer miniszterelnöksége idején vezettek be. A távozó brit kormányfő azt is hangsúlyozta, hogy Nagy-Britannia Ukrajna iránti támogatása továbbra is fennmarad, miután Andy Burnham veszi majd át a kormányfői tisztséget. Izrael Katz, izraeli védelmi miniszter a hírek szerint tájékoztatta Pete Hegseth, amerikai védelmi minisztert arról, hogy Izrael nem akar kivonulni a Libanonban, Szíriában és a gázai övezetben kijelölt biztonsági övezetekből. A miniszter szerint így akarják védeni az izraeli határokat és a határmenti településeket a dzsihadista erők jelentette fenyegetésektől. Soha nem kértük az Egyesült Államokat, hogy helyettünk járjon el a határok mentén, jelentette ki Katz, Katz, hozzátéve, hogy Izrael minden fenyegetéssel szemben megvédi polgárait. Hírügynökségi források szerint Donald Trump amerikai elnök néhány nappal ezelőtt azt kérte Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnöktől, hogy vonja ki csapatait Szíriából és Libanonból, mivel az izraeli csapatok jelenléte hozzájárul a szíriai feszültségekhez. Meghaladta a 4800-at a június végi venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, jelentette be Jorge Rodriguez, az ország elnöke. Június 24-én kevesebb, mint egy perc leforgása alatt egy 7,2-es és egy 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg a fővárost Caracast, illetve a tengerparti La Guaira államot. A rengések súlyos károkat okoztak, a halálos áldozatok mellett több mint 16 ezer ember sérült meg. La Guaira államban a mentő alakulatok még 3 héttel a katasztrófa után is keresik az áldozatokat az összeomlott épületek romjai között. A földrengés miatt közel 21 ezer ember veszítette el otthonát, akik jelenleg túlzsúfolt táborokban élnek, sok helyen nincs elég ivóvíz, sem megfelelő higiéniai létesítmények.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: A címvédő Argentína remek hajrájának köszönhetően hátrányból fordítva 2-1 arányban legyőzte Angliát a tengeren túli futball VB atlantai elődöntőjében. Az argentin válogatott 2022 után ismét bejutott a fináléba, vasárnap 21 órától az Európa-bajnok Spanyolországgal játszik New Yorkban, és megpróbálja megszerezni negyedik világbajnoki címét. Az angolok szombaton 23 órától Miami-ban a harmadik helyért lépnek pályára a franciák ellen. A FIFA voksolásán résztvevők ismét Lionel Messit látták immár 5-5-ször a meccs legjobbjának. Az argentinok csapatkapitánya 2 gólpasszal segített csapatának fordítani a tegnap esti elődöntő hajrájában. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. A labdarúgó Európa Liga első selejtező körében a Ferencváros 2-1-es előnnyel várja a szerb Vojvodina elleni hazai visszavágót, amely ma 20:15-kor kezdődik az Üllői úton. Sokkal nehezebb helyzetben van a zsolnai csapat, ugyanis a horvátországi Odavágon 2-0-ra kikapott a Splittől. A csütörtöki visszavágó 20:30-kor kezdődik. Alex Molchan bejutott az Umagi teniszviadal negyed döntőjébe, miután ellenfele a horvát Dino Prismic 3-6-7-6-4-0-as Molchan vezetésnél sérülés miatt feladta a második fordulós meccset.
0: Időjárás.
1: Délután is marad a változóan felhős idő, illetve a hőség. A déli járásokban 33 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet, ezért ide elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Napközben viszont több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Éjszaka 16 és 21 fok közé hűl le a levegő. Holnap még melegebb idő várható, helyenként 35 fok is lehet, de az ország nyugati területein számítani kell futózáporokra is.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsony Lamacsváros részében a Hodonyinszka úton a belváros felé tartva. Egy meghibásodott személygépkocsi korlátozza a forgalmat az R1-esen Zólyombúcs mellett Zólyom felé, és mérik a sebességet Jósva kivezető szakaszán Jósva Tapolca irányában. Balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel. Puha József összeállításában.

0: Ha diktátorokról beszélünk, legyen az akár a brazil, vagy akár az argentin hunta, tudják, hogy a fociban népszerűséget lehet szerezni. Hogyha visszatérünk a 78-as világbajnokságra, és Argentinában akkor tüntetések voltak Argentinában, tudtak arról, hogy ezrével tűnnek el és halnak meg a rendszer ellenségei. Mégis, amikor Argentina világbajnok lett 1978-ban, egy egész ország ünnepelt.
1: Nagy Gábor tengeren túli és futballügyekben járatos külpolitikai újságíró, a HVG vezető szerkesztője lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a futball és a hatalom viszonyáról, a foci VB és a politika kapcsolatáról beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
2: Grafológus, szemorvos, nőgyógyász, lelkész és volt szociális munkás. Valamennyien a test és a lelki egészség megőrzéséről és az ehhez vezető útról beszélnek a Szalagtárban. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Lehallgató készülékeket találtak a Művészeti Alapnál. Volodymyr Zelenszky jelöltje lett Ukrajna új miniszterelnöke. Ma füllett meleg időnk van, nyugaton 30, keleten 35 fok körüli maximumokkal. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Lehallgató készülékeket találtak a Művészeti Alap pozsonyi székházában. Az információt az intézmény egyik vezető munkatársa is megerősítette, hozzátéve az ügyben már a bűnüldöző szervek járnak el. Sajtóértesülések szerint a dolgozók az irodákban az asztalok alatt fedezték fel a berendezéseket. A Kulturális Minisztérium közölte, a felmerült gyanú kivizsgálása teljes mértékben az illetékes hatóságok feladata, ugyanakkor az alap belső hatáskörébe tartozik. Az ügy részleteiről egyelőre nem közöltek további információkat. Rendkívüli parlamenti bizottsági ülés összehívását kezdeményezi a Szlovenszko mozgalom a Művészeti Alapnál talált lehallgató készülékek ügyében. Az ellenzéki párt botrányosnak nevezte az esetet. Álláspontjuk szerint, ha beigazolódik, hogy a közintézmény dolgozói titokban megfigyelték, az már nem csak vezetői hiba, hanem súlyos visszaélés. A mozgalom hangsúlyozta, politikai felelősség terheli a kulturális minisztert is, mivel az alap a tárca alá tartozik. A párt a rendkívüli ülésre beidézné a minisztert, valamint az alap jelenlegi és korábbi vezetését is. Hatályba lépett a szlovák és a cseh mentőszolgálatok határon átnyúló együttműködéséről szóló keretmegállapodás. A dokumentumot tavaly júliusban írták alá, a szlovák parlament pedig szeptemberben hagyta jóvá. Az egyezmény alapján a mentőszolgálatok a határmenti térségekben működnek együtt. Szlovákiában a pozsonyi, nagyszombati, trencséni és zsolnai kerület, Csehországban pedig a dél-morvaországi, a zlíni és a morva-sziléziai régió tartozik bele. Az egészségügyi minisztérium hangsúlyozta, az együttműködés legfontosabb célja a gyorsabb beavatkozás biztosítása, vagyis hogy vészhelyzetben mindig a legközelebb lévő mentőegység érkezzen a helyszínre, függetlenül az államhatártól. Ukrajnában új miniszterelnök lép hivatalba, a parlament jóváhagyta Szerhij Korecki kinevezését, aki eddig a Naftohaz állami energiaszolgáltató vállalat vezetője volt. A kormányfő Julia Sviridenkót váltja, aki lemondott posztjáról. Volodymyr Zelenszky államfő már korábban jelezte, hogy Koreckit tartja a legalkalmasabb jelöltnek a tisztségre. Az új miniszterelnök kinevezését ma hagyta jóvá az ukrán törvényhozás, a Verhovná Rada. Mindeközben békés tüntetések zajlanak Zelenszky hivatala előtt és az ország több városában is, Mihajlo Fedorov védelmi miniszter menesztése miatt. Mérhetik majd az amerikai katonák tesztoszteron szintjét egy új programban, amit Pete Hegseth, az Egyesült Államok hadügyminisztere jelentett be. A cél, hogy a katonák a legjobb teljesítményt nyújtsák, mondta a miniszter, de szerinte ez nem jelentene kötelező kezelést, és nem is terjedne ki mindenkire. A 30 év feletti katonák évente jelentkezhetnek a tesztoszteron szint mérésre. Ha kezelést javasolnak, akkor teljes mértékben a katona döntése lesz, hogy tesztoszteronpótló terápiában részesül-e, mondta a miniszter.
0: Időjárás.
1: Ma füllett meleg időnk van, változóan napos, felhős égbolt jellemző, fokozódó füllettséggel. A felhősebb égbolt mellett országszerte előfordulhat zápor, kisebb eső, majd ezek is megszűnnek, szakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország nagy részén egész nap gyenge lesz a légmozgás, nyugaton várhatóan 30, keleten 35 fok körül tetőzik a nappali felmelegedés.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Több helyről is forgalmi dugót jelentettek, például a D2-es autópályán Pozsonyba behajtva Stonfa irányából körülbelül 20 perc a várakozás, valamint Pozsony Lamacs város részében a Hodonyinszkán a Lamacsi út irányába 10 percet kell várni. Szintén Pozsonyban a Vajnorszkán a belváros irányába 10 perc a várakozási idő, ezen kívül Kassán a Stúr utcán a Palacki utca irányába körülbelül 15 percet kell várniuk az arra autózóknak. Vezessenek óvatosan. Szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Keleten a helyzet, Köteles Szabolcssal.
2: A Kassai stúdióból köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Mai vendégem nem más, mint Cservenyi Martin, a Safárik Egyetem ápolástudományi tanszékének adjunktusa. Szervusz, köszöntelek!
3: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Hát az egyik fő témánk az az lesz, hogy kiderüljön, mennyiben befolyásolja a nyelv vagy a nyelvtan a gyógyulásunkat, mert többek között ezzel is foglalkozol. Ez egy nagyon érdekes rész annak, amivel foglalkozol. De kezdjük onnan, hogy gyermekkorodban, ha jól tudom, tüdőgyulladásod volt, talán nem is egyszer. Sok időt töltöttél kórházban.
3: Arra emlékszem gyerekkoromban, hogy tulajdonképpen nagyon sokszor volt légcsőgyulladásom, illetve tüdőgyulladásom, és még az akkori Szepsi gyermekkórházban nagyon sok időt, hetet töltöttem, mint páciens, igen.
2: Szerintem ennek van ahhoz köze, hogy aztán te az ápolástudománnyal kezdtél el foglalkozni? Mert ez gondolom gyerekkorban, ha az embert így kiszakítják a környezetéből, ez egy elég markáns élmény tud lenni.
3: Tulajdonképpen valamilyen szinten biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy az ápolástudományok területén kezdtem el tanulni, mivel sokszor voltam beteg, illetve kórházban, úgyhogy meg voltam szokva hozzá, hogy egészségügyi dolgozók között vagyok, és láttam, hogy hogyan dolgoznak ott az ápolók, orvosok, úgyhogy szerintem ebben van valami, meg kutatások is bizonyítják, hogyha valamivel kapcsolatban voltál gyermekkorodban, akkor felnőttként is inkább ahhoz a területhez vonzódsz.
2: Te arra, hogy visszagondolsz, vannak jó emlékeid is?
3: Legtöbbször, amire így vissza tudok emlékezni, hát azok pont a rossz dolgok voltak, hogy el kellett a szülőktől válnom, és akkor egy tök idegen, úgymond környezetben voltam, idegen emberek, idegen gyermekek között, úgyhogy ezek így jobban így megmaradtak bennem, de persze emlékszek a telefonhívásokra, hogy a szüleim hívtak oda az osztályra, a telefonra, és akkor tudtam velük beszélgetni, ugyanúgy a látogatásokra is emlékszek, akkor persze voltak ott kedves ápolók is, akik törődtek velünk, úgyhogy persze a pozitív emlékek is megmaradtak, de jobban így a negatív élmények maradtak meg, de vannak pozitívak is persze, hogy még vissza tudok emlékezni, emlékszek a konyhára, hogyan főztek ottan a konyhán, akkor emlékszek a főorvos úrnak a cipőjére, igaz az arcára végképp nem tudok visszaemlékezni.
2: És milyen cipője volt?
3: Hát egy régi ilyen tipikus egészségügyi cipője, emlékszek arra, hogy ment a folyosón, úgy még egy picit úgy csörgött is, és akkor úgy féltünk, vagy megvoltunk úgy egy picit riadva, hogy jön a főorvos úr, úgyhogy rendesen kell viselkedni.
2: És még egy olyan érdekesség kapcsolódik ehhez a kórházi ottléthez, hogy aztán későbbiekben azzal a főnővérrel, aki téged ápolt, te közösen tanultál, szóval hogy volt egy ilyen érintkezési pontotok még.
3: Tulajdonképpen úgy történt, hogy mivel még én alapképzésben tanultam, én aztán a szociális szférában elkezdtem dolgozni, ott dolgoztam 3 kolléganővel, akik azelőtt a gyermekkórházban dolgoztak, és így velük dolgoztunk együtt. Aztán, amikor befejeztem az alapképzést, akkor egy dialízis központban kezdtem el dolgozni, ahol a főnővér pont, vagyis a főápoló pont szintén a gyermekkórházban dolgozott, és aztán együtt folytattuk tovább a mesterképzést ápolástanban. Aki engem azelőtt ápolt, aztán az osztálytársam lett a mesterképzésből, úgyhogy ez egy elég olyan vicces sztori, de mind a ketten nagyon, nagyon élveztük a történetünket.
2: Ájban nőttél föl, az egy település Torna közelében, ugye a Rozsnyó-Kassa útvonaltól nem messze. A középiskolai tanulmányaidat mind már lehet, hogy kiderült az előző kérdésre adott válaszodból, Rozsnyón végezted.
3: Igen, igen, az alapiskolát az Tornán végeztem, és akkor utána folytattam a tanulmányaimat a Rozsnyói Egészségügyi Középiskolában.
2: Hát ez hogy jött?
3: Én kulturális antropológiát, etnológiát szerettem volna tanulni, illetve történelmet, mert mindig ezek a humán tudomány ágak érdekeltek, de aztán ugye a szüleimmel, mikor beszéltünk, javasolták, hogy inkább menjek az egészségügyi középiskolába, mert aztán jobban el tudok majd helyezkedni a munkaerőpiacon.
2: Hogy munkád bármikor lesz az egészségügyben.
3: Pontosan, pontosan.
2: Hogy elmész kulturális antropológusnak, az már ilyen neccesebbnek tűnik.
3: Igen, igen, igen. Aztán én is most csöppet idősebb fejjel, hogyha így belegondoltam. Hát igazuk is volt, mert szerintem az elhelyezkedés egy picit nehezebb, mint hogyha összehasonlítjuk az egészségügyjel.
2: De az tényleg úgy van, hogyha valaki kijön egy egészségügyi középiskolából, hogy másnap van munkája?
3: Igen.
2: Miért nem verekednek az emberek azért, hogy mehessenek ápolnak tanulni?
3: Hát vegyük azt, hogy amit mit mondanak a kutatások. Mivel az egészségügyi képzés az elég attraktív volt régen, de most, hogyha azt nézzük, a fiatalok, mármint az új generációk, nem biztos, hogy az egész életüket le akarják élni a kórházakban. Másrészt nagyon demotiváló lehet az, hogy milyen körülmények között dolgoznak, hogy hogyan néz ki egy kórház, milyen ott a klíma, mármint a
2: légkör,
3: az organizációs klíma. Úgyhogy ezek is olyan tényezők, amik elég komolyan befolyásolhatnák a döntést az alapiskolákból, illetve a középiskolákból, akik szeretnék persze tovább tanulni az egyetemeken. Aztán persze az anyagi juttatások is szerintem elég nagy befolyásoló tényező lehet.
2: Én beszéltem ilyen frissen végzett egészségügyi szakközépisekkel, és ott azért, nem tudom, 30 vagy akár 50% is azt mondta, hogy másnap megy Ausztriába is.
3: Persze, mert hogyha azt veszük, hogy egy ápolóra mennyi beteg jut, azért az különbség, hogy a szlovák kórházakban hiába megvan adva egy szám, de általában ez a szám sokkal magasabb a klinikai gyakorlatban, úgyhogy azért az demotiváló lehet, hogyha valaki belép egy 12 órás szolgálatba, és akkor úgy megy haza, hogy nem tud magával mit kezdeni, mert annyira elfárad.
2: Azért nagyon kevés olyan középiskola van, ahonnan kijössz, és másnap Ausztriában munkád van.
3: Igen, mert szintén össze kell vetni azt, hogy a középiskolából a régi rendszer szerint egészségügyi asszisztensek jönnek ki, és például Ausztriában, ha jól tudom, akkor ez a szak nem létezik, vagy teljesen másképp van beállítva már, mint az oktatása.
2: Na de még vissza a rozsnyói éveidre, mert te aztán sokkal több időt töltöttél el Rozsnyó, nem csak 4 éved, és felhívtad rá a figyelmemet, amit én így el is felejtettem, vagy lehet, hogy sohasem tudatosítottam, hogy Rozsnyón volt egy kihelyezett főiskolai képzés, a Pozsonyi Szent Erzsébet, jó?
3: Igen, igen.
2: A Pozsonyi Szent Erzsébet főiskolának volt egy ilyen kihelyezett képzése.
3: Hát, hogyha úgy veszük, akkor 4 év volt a középiskola, ahol egészségügyi asszisztensként végezte, akkor 3 év volt az alapképzés, illetve 2,5 év volt a mesterképzés, szóval az azt jelenti, hogy hát ilyen durván 8 évet töltöttem Rozsnyón.
2: És ugye, ha most nem tévedek, akkor Ájról olyan 20-25 kilométert lehet Rozsnyó?
3: Hát kb. Ez úgy van, hogy Kassa meg Rozsnyó között vagyunk, mármint Áj, ami azt jelenti, hogy ilyen 30-35 kilométer lehet, igen.
2: És te bejártál Rozsnyóra?
3: Persze,
2: minden
3: persze.
2: Nap?
3: Minden nap bejártam.
2: Busszal?
3: Nem, autóval szerencsére, úgyhogy ezzel meg tudtam könnyíteni az életemet, mert sajnos Rozsnyóra akkoriban elég necces volt a bejutás, de szerencsére most már megoldották a problémát.
2: És aztán még egy dialízis központban is dolgoztál ott a Rozsnyón.
3: Ez tulajdonképpen, mikor a mesterképzést végeztem, akkor dolgoztam Rozsnyón a dialízis központban, igen. Konkrétan olyan betegekkel foglalkoztunk, akiknek már a veséjük nem működött, és akkor szükségük volt dialízisre, ahol tulajdonképpen eltávolítottuk egy úgynevezett művesével a toxikus anyagokat a vérből, illetve a felesleges vizet.
2: Ezek az emberek, hogyha nem kapnák meg ezt a dialízis kezelést, akkor ők életveszélybe kerülnének? És hogyha igen, akkor ők ezt hogy viselik? Vagy ezt hogy lehet viselni, hogy ők ennyire rá vannak szorulva arra, hogy időnként elmenjenek és megkapják ezt a kezelést?
3: Ez úgy van, hogyha a vesék nem működnek, akkor egyszerűen ott az életfunkciók is csökkennek, és idővel a beteg meghalhat, igen. Persze azoknál, akiknél diagnosztizálják ezt a betegséget, tulajdonképpen ott végbe megy egy folyamat, ilyen adaptációs folyamat. Sokszor láttam a betegeknél, akik bekerültek a dialízis központba, hogy ott az életminőségük romlott. Persze az elején, mivel háromszor egy héten kb. 4 órát tart a dialízis kezelés, úgyhogy sokszor fel kellett hagyniuk a megszokott mindennapi életükkel, nyugdíjba kellett vonulniuk, mivel hát nem tudták ellátni a munkájukat, úgyhogy ez is befolyásolta őket, és persze sok más pszichoszociális problémájuk lett. De aztán, mikor adaptálódtak a dialízis kezelésekre, így az életminőség is valamilyen szinten minőségibb lett.
2: Ezekben az években, amit mondtunk, hogy így akkor leegyszerűsítve mondjuk, hogy a rozsnyói éveid alatt kellett kiderülni, hogy ez téged valóban érdekel, hogy volt krízised, amikor azt mondtad, hogy hát ez nem neked való?
3: Krízist sose nem éltem át, hogy sose nem volt meg bennem az a gondolat, hogy rossz pályára jelentkeztem, vagy kerültem. Nem tudom magam elképzelni más területen.
2: PhD képzésen vettél részt még Csehországban. Ezzel tetőzted be ezt a tanulmányi karrieredet?
3: Az egyetemi képzés az három részre van osztva, az alapképzés, mesterképzés, és akkor a PhD-s, vagy a doktorandusz képzés. Igen, ott végeztem el, gyönyörű 4 évet töltöttem el. Cseszke-Bugyajovicéről van szó, egy nagyon kiváló professzorasszony vezetése alatt.
2: És mivel te ezt tanultad középiskolán, neked ilyen egyenes volt az utat, hogy te az ápolástudománnyal fogsz foglalkozni?
3: Tulajdonképpen az ápolás az egészségtudományoknak az egyik ága, ami szintén egy hosszú folyamaton ment keresztül, amit fel tudunk osztani három részre. Az egyik az az úgynevezett nem professzionális ápolás, van a karitatív ápolás, illetve a professzionális ápolás. Mi tulajdonképpen a professzionális ápolásban vagyunk, a modern ápolásban, ahol tudományos bizonyítékokon alapuló ellátást tudjunk biztosítani.
2: De hogy neked világos volt, hogy ez a te utad?
3: Volt ez világos, ugyanis mivel hogy a mesterképzés alatt dolgoztam, úgyhogy ez bennem megvolt, hogy oké, ellátom a betegeket, kontaktusban vagyok a betegekkel, segítek a betegeknek, de mindig valami hiányzott. Ezt így a tudománnyal, illetve a kutatással valahogy rájöttem, hogy aha, pont ez hiányzik nekem. A kutatás, hogy hogyan, hogy feltegyek egy kérdést, és akkor arra a kérdésre próbálok választatni, mint egy detektív, próbálom megtalálni a válaszokat arra a hipotézisre, vagy a kutatási kérdésre, amit felteszek az egyes problémáknál, illetve témáknál, amik érdekelnek.
2: Szóval te rájöttél, hogy ez a tudományos világ az, ami neked ilyen, ad egy ilyen pluszt az egészhez hozzá.
3: Persze. És mivel, hogy itt Kassán tanítok az egyetemen, ez is nagyon sok erőt ad, hogy tudom befolyásolni a kollégákkal karöltve a jövő generációját.
2: Ebben a műsoromban van három állandó kérdésem, amit a vendégeim többségének felteszek, mégpedig az az, hogy mi a kedvenc tárgyuk, hol van a kedvenc helyük, és hová szeretnének még elutazni. Cservenyi Martinnak van-e kedvenc tárgya?
3: Van egy kövem. Azt a követ még gyermekkoromban találtam. Ha jól emlékszek, akkor kvarc kristály, úgyhogy azt úgy őrizgettem így az egyik szekrényem polcán. Nagyon sok kedves élményem van hozzá, és nagyon sokszor, hogyha valahova utaztam, vagy valamilyen eseményre mentem, akkor így magamnál tartottam.
2: Fogtad a kezedben?
3: Nem, csak betettem a táskámba.
2: Ennyire fontos neked ez a...
3: Igen. Nem mondom azt, hogy ez mint valami babonás talizmán lenne, de hogy gyermekkoromtól nálam volt, vagyis megtaláltam, valahogy így hozzám nőtt.
2: És hol találtad?
3: Egyszerűen az udvaron.
2: Hol van a kedvenc helyed?
3: A kedvenc helyem az otthon a kertben. Azt nagyon szeretek így délután, vagy már így este felé leülni a hintára, és akkor nézni a hegyeinket. Ugyanis a falunk az egy nagyon szép völgyben található.
2: Hogy ha valaki a Tornai vártól nem messze nő föl, és szerintem te is a kertből mondjuk egészen biztosan láttad a Tornai várat minden nap, hogy te hányszor jártál fent a Tornai várban?
3: Tulajdonképpen a Tornai várban kevésszer voltam. Ha jól emlékszem, utoljára 4 éve voltam, még a Covid pandémia alatt, télen. És nagyon-nagyon szép volt a kilátás, nagyon élveztem, de a legjobban azt élveztem, hogy ott nem volt senki.
2: Mert amúgy ott sokan szoktak lenni.
3: Pontosan.
2: Hogy ott ez egy ilyen turisztikai látványosság lett az elmúlt években.
3: És hétvégente nagyon sok turista látogatja a Tornai várat, ugyanúgy a Szádalai völgyet, akkor a mi völgyünket is, és nagy a tömeg, úgyhogy...
2: Jobb a kertben,
3: illetve hogyha felmegyek a hegytetőre, akkor vannak olyan helyek, ahol tudom, hogy annyira nem járnak a turisták, az emberek, és akkor nagyon szép kilátás van. Ugyanúgy a Tornai vár, a Tornai túra, akkor az egész medencére, meg persze a Szádalai völgyre, mert az egyik hegyről át lehet látni a másikra.
2: Az egy szomszéd völgy, hogy...
3: Igen, a szomszéd völgy, az légvonalban szerintem ilyen 2 kilométer, inkább ilyen helyeket keresek, ahol egy picit így magam tudok lenni, tudok gondolkodni, mert az nagyon sokat segít egyrészt a munkámba, a tanításban is, és úgy veszem ezt, mint egy pici relaxáció.
2: És ha már ezt így most megemlítetted, hogy te hol tanultál, hogy te mindig csak szobában tudsz asztal mellett, vagy te tudsz a természetben is tanulni?
3: Én nagyon szeretek például online képzéseken részt venni, hát ez persze az a szoba. Akkor szeretek nagyon sok tudományos cikket olvasni, de kint a természetben lefekszem egy, nem tudom, a földre, egy plédre, és akkor olvasom, vagy könyvekből, amik szintén nagyon érdekesek, illetve én nagyon szeretem a kollégákat hallgatni, főleg a nemzetközi szinten. Egy nemzetközi organizációnak a tagja vagyok, ahol minden hónap első hetén, majdnem minden nap vannak online találkozásaink, és akkor szeretem őket hallgatni, hogy ők hogyan látják a világot, hogyan látják a szakunkat, az ápolást, hogyan látják a kutatást, a legújabb trendeket az ápolásban, illetve általánosságban az egészségügyben.
2: Van olyan hely, ahol még sohasem jártál, de valamiért szeretnél oda eljutni?
3: Persze, hogy van. Nem tudom miért, de nagyon szeretnék eljutni Seattle-be. Ezt nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de szeretnék oda eljutni.
2: Az Amerikai Egyesült Államokban?
3: Igen, illetve Új-Zélandra. De szintén nem tudom megmagyarázni, hogy miért.
2: És Seattle, mert az egy elég konkrét dolog, az egy város, szóval nem van. Szóval miért pont Seattle? Mit tudsz Seattle-ről?
3: Hát tulajdonképpen semmit.
2: Csak megragadt, és szeretném.
3: Valahogy a neve a városnak úgy megragadt, de ugyanezt történt velem Cseszke Bugyajovicével is, mert gyermekkoromban, amikor néztük a televíziót, és akkor sokszor említették a televízióba, hogy Cseszke Bugyajovice, Cseszke Bugyajovice, Cseszke Bugyajovice, és nem tudom miért, valahogy el akartam oda is menni, hát el is jutottam.
2: Sőt, ezek szerint akkor több évet is ott töltöttél.
3: Igen.
2: Na, egy kicsit még vissza a fiatalabb éveidre. Azt láttam az életrajzodban, hogy te a dialízis központon kívül mondjuk öreg otthonban is dolgoztál. Hát az egy szép, de elég nehéz szakma időseket ápolni.
3: Igen, ez tulajdonképpen akkor történt, mikor az alapképzésben voltam. Nagyon szép éveket töltöttünk el ott a kollégákkal, illetve az ott lakó kliensekkel. Igen, ez egy nagyon nehéz szakma, vagy terület az ellátásnak, úgyhogy én szerintem nem mindenki való ebbe a szférába. Ott nagyon magas empátiának kell lenni, segítségnyújtásnak. Persze hát ez minden területen megvan, de itt kifejezetten magas szinten kell művelni ezeket a készségeket. Azt hiszem, hogy 3 évet voltam ott, vagy 2,5 évet, és gyönyörű időszak volt, mert az ott lakó kliensektől nagyon sokat tanultam az életről, mert ahogy beszélgettünk, a kliensekkel nagyon sok mindent elmondtak az élettapasztalatokról, ők hogyan látták az akkori világot, hogyan látják a mostani világot.
2: Ha az ember onnan kijön, akkor azt érzi, hogy amíg lehet élni kell, és menni, és csinálni, és nem elveszni a részletekben.
3: Ezzel teljes mértékben együtt tudok érteni veled, ugyanis az élet túl rövid. Hogy látom, hogy például az egészségügyben is a betegeket, ma vagyunk, holnap nem biztos, hogy leszünk. Illetve a betegségeknek a folyamatát, hogy ma relatívan egészségesek vagyunk, de lehet, hogy 2 év múlva teljesen más problémákkal fogunk küzdeni az egészség területén.
2: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Cserveni Martin egyetemi oktatóval.

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Cserveni Martin egyetemi oktatóval.
1: Hát, mint már mondtuk a felvezetőben, meg aztán többször meg is említettük, te a többek között a Kassai Safárik Egyetem orvostudományi tanszékén oktatsz. Először még kezdjük onnan, hogy azért itt egy nemzetközi diáksereg található, és úgy tudom, hogy neked van olyan tantárgyad, ahol külföldieket is tanítasz. Konkrétan felírtam, hogy egy Seychelles-szigetekről is vannak tanítványaid, vagy volt egy tanítványod. Mondjuk ilyenekre tanítod meg őket, hogy hogyan kell beadni egy injekciót, ez hogyan néz ki?
2: Ó, igen, tulajdonképpen két diákom volt azokról a szigetekről. Igen, ezt nagyon élvezem, mivel az egyetemünkön, tulajdonképpen az orvosi karon az általános orvosi képzés, illetve a fogorvosi képzés mind szlovák, mind angol nyelven folynak, így lehetőségem nyílt arra, hogy ezekben a programokban, úgymond az angol programokban tudtam tanítani, vagy tudok tanítani. Ezeket a tantárgyakat, amit említettél, az ápolási technikákat, a diákok nagyon élvezik, nagyon szeretik, mivel ugyanúgy ez a második évfolyamban van náluk, és addig, míg el nem jönnek hozzánk az ápolástudományi tanszékre, ők addig csak ilyen teoretikus dolgokat csinálnak, vagy labormunkát. És amikor így rájönnek, hogy ó, most menjünk injekciókat szúrni, menjünk különböző ápolási folyamatokat végezni, ők nagyon örülnek nekik. Nagyon.
1: És hogy kell megtanítani valakit injekciót adni?
2: Hogy elsőnek átveszünk egy ilyen nagyon rövid teóriát hozzá, hogy például egy egyszerű nuansz, hogy hogyan kell megfogni az injekciós fecskendőt, mert nem mindegy, hogy fogjuk meg. Mert a technikát, a teljes beadását az injekciónak azt nagyon tudja befolyásolni.
1: Csak az, hogy fentről, lentről, vagy így.
2: Igen, ez? igen, meg hogyan kell az ujjaink közé tenni az injekciós fecskendőt. És akkor ilyen apró lépésekből megyünk, és építsük fel aztán azt az eredményt, hogy képesek lesznek úgymond az évfolyam végén egy intravenózis kanült bevezetni az érrendszerbe, ami sokkal bonyolultabb, mert az a kanül nem egy egyszeri vénapunkció, hanem több napig ott marad az érrendszerben.
1: És ilyen személyes tapasztalat, hogy az kézügyesség kérdése, vagy tudás kérdése, vagy a kettő együtt, hogy vannak esetek, amikor, hogyha vért vesznek le tőlem, akkor semmit nem érzek, és van, amikor csíp.
2: A képesség és az ügyesség ott nagyon sokat csinál, de ugyanúgy a tudásnak a mértéke is nagyon fontos, hogy melyik, úgymond, eret választsuk ki a vérvételhez például.
1: És hogyha tőled vesznek vérte, te ezt hogy viseled, illetve hogy így szakmailag nézed?
2: Nagyon-nagyon nem szeretem. És mindig úgy megyek hozzá, hogy jaj, mikor az ápoló a körzeti orvosnál, a családorvosnál vért szeretne venni, akkor mindig úgy nézem, hogy minden rendben van, meg hogy sikerül-e levenni, de szerencsére nagyon ides ápolónk van a családorvosnál, úgyhogy nem fáj, de mégis megvan bennem az a félsz, hogy meg fog szúrni. Igen.
1: Hát ezt örömmel hallom, hogy neked is van ilyen. A fő terület, amivel foglalkozol, vagy talán legmélyebben foglalkozol, az a transzkulturális ápolás, ami így eléggé furcsán hangozhat, de hát ezt próbáljuk meg így elmagyarázni. Én talán úgy fordítanám le, hogy eltérő kulturális hátterű emberek ápolása eltérő módszereket igényel, így nagyon, nagyon egyszerűen, amiben szintén nem szoktunk belegondolni. Na de mondd el te, hogy mi is ez a transzkulturális ápolás.
2: Igazából, ahogy említettem az elején, mivel hogy én szerettem volna kulturális antropológiával foglalkozni, aztán mikor már az alapképzésben voltam, akkor fedeztem fel, hogy van az ápolástudománynak egy ilyen kisebb szubdisziplinája, ami pont a transzkulturális ápolással foglalkozik. A transzkulturális ápolás tulajdonképpen nagyon fiatal tudomány ág az ápolás tudományban. Ha jól emlékszek, 1950-ben lett úgymond alapítva egy amerikai professzorasszony, Madeleine Leininger fejlesztette ki, és ennek a területnek az a lényege, hogy állandóan vizsgáljuk, elemezzük az eltérő kultúrájú betegek, illetve emberek hogyan látják a világnézetüket az egészséggel kapcsolatban. Úgyhogy ez a professzorasszony, Leininger, összekötötte az egészségügyet és a kulturális antropológiát, és ebből lett a transzkulturális ápolás. A mi vidékünkön vagy környezetünkben nagyon sokszor azt mondják, hogy multikulturális ápolás. De hogyha azt veszük, a multikulturális, az azt jelenti, hogy több kultúra egymás mellett. De a transzkulturális ápolás arról szól, hogy több kultúra egymás mellett, és ezek az információk, ahogy kijön abból a szóból, hogy transz, átmennek egymáson, és integráljuk a mindennapi ápolásba. Az, hogy hogyan applikáljuk a klinikai ellátásba, ez nagyon egyszerű. Nyitottnak kell lennünk minden egyes ember felé, ugyanis megint antropológiai szempontból, hogyha azt nézzük, minden egyes falu, minden egyes város, minden egyes vallás, és úgymond szubkultúra az adott kultúrán belül.
1: Egy nagyon érdekes dolgot kezdtél el nekem elemezni, hogy ennek van egy ilyen lingvisztikai, azaz nyelvészeti leágazása is. Az, hogy egyes nyelvekben milyen felfogás szerint beszélünk, annak is befolyása van az egészségügyére. Ez rendkívül érdekes. Hogy mondanál példákat?
2: Megint antropológiai szempontból tudom megmagyarázni, mert az antropológia, mint maga, az egy hatalmas tudomány ág, aminek persze most van négy nagy területe. Az egyik a biológiai antropológia, az archeológia, a kulturális antropológia és a lingvisztikai antropológia. Tulajdonképpen a lingvisztikai antropológiában van egy hipotézis, amit amerikai antropológusok dolgoztak ki, és ez a hipotézis, ez a Worf-Sapir-féle hipotézis, ami azt mondja, hogy a nyelvtan, az adott nyelvnek a nyelvtana befolyásolja az emberek világnézetét, és ezáltal a viselkedés formáját is.
1: Egy példát mondasz?
2: Például, hogyha azt nézzük a lingvisztika szempontjából, egyes kultúrák élhetnek a múltban, a jelenben, illetve a jövőben. És például, mivel nálunk így ilyen nagyon divers kulturális csoport a roma közösség, például ők az antropológia szerint ők a jelenben élnek. És akkor azt jelenti, hogyha jelenben élnek, megfigyeljük, most megnézzük a nyelvtanukat, a roma nyelvben a nyelvészek szerint hiányzik a jövő időre az ige. Ennek a hiánya, ahogy a hipotézis nézzük, befolyásolhatja a közösségnek, az adott közösségnek a viselkedését, ahogy említettem. Szóval, mikor még Rozsnyón voltam, beszéltem roma származású páciensekkel, akik persze anyanyelvi szinten beszélték a roma nyelvet. Például egy egyszerű kérdést feltettem nekik, hogy legyen szíves, mondja el nekem, hogy jövő héten valamit fogok főzni. Válaszolt is nekem, de a jövő időre az igét a szlovák nyelvből kölcsönözte. Szóval nem tudta nekem megmondani, és akkor mondom neki, hogy legyen szíves, mondja el nekem azt a szót, a jövő időt, roma nyelven, és nem tudott rá választ adni. Persze aztán megkérdezte más pácienseket. Ők se tudták. És akkor utána tovább olvastam, hogy miért van ez így. Hát mivel ők a jelenben élnek, és sokszor egészségügyi szempontból csináljuk ezeket a preventív vizsgálatokat, appellálunk arra, hogy a jövőben egészségesek legyünk. Na de az egészségügyi rendszernek, illetve a szakdolgozóknak meg kell érteniük, hogy oké, ezzel a csoporttal másképp kell kommunikálni, hogy megértsék, hogy mi az. Illetve most meg nem mondom az adott törzsnek, az ausztrál törzsnek a nevét, ugyanis náluk például nem létezik jobb vagy bal oldal. Ők úgy fejezik ki az irányokat, hogy a neked az északi oldaladon, neked a déli oldaladon, vagy a keleti, vagy a nyugati oldaladon található, nem tudom, az adott tárgy, vagy az autód, vagy a házad. Vagy például nem is kell messze menni Bulgáriába, a fejnek a mozgása, ami nálunk, hogyha...
1: Bólintasz, hogy igen?
2: Igen, hogyha bólintunk, hogy igen, az nekünk természetes, hogy igen, de a bulgároknak, hogyha azt mutatnám, hogy nem, a mi rendszerünk, a kommunikációs rendszerünk szerint, nekik meg azt jelentene, hogy igen. Úgyhogy egy picit fordítva, és úgyhogy ez is egy ilyen nagyon apró dolog, de ezt meg kell értenünk, hogy az egyes kultúráknál ez mást jelent.
1: Szóval tudom, hogy ezek azért valamilyen szintén ilyen szörnyű leegyszerűsítések, de és mi magyarok hol élünk?
2: Ahogy olvastam, a múltban.
1: Szóval mi a múlt?
2: Igen, igen, igen. Nagyon nehéz valahogy a magyar kultúrának, vagy a magyar embereknek így a múltól elszakadni, és a jövőbe tekinteni.
1: Ha jól láttam az életrajzodban, hogy te tankönyveket is írsz, vagy skriptumokat.
2: Tavaly kijött egy könyvünk, ami az egészségtudományok kutatás módszertanáról szól. Most írunk egy másik könyvet, ami a bizonyítékokon alapuló ellátásról fog szólni, és dolgozunk egy tudományos monográfián, ami a transzkulturális ápolásról fog szólni, mivel Szlovákiában, ha jól tudom, akkor csak egyetlen egy könyv létezik. És persze, mivel az egészségtudományok állandóan fejlődnek hónapról hónapra, igény nyílt arra, hogy egy újabb könyvet adjunk ki.
1: És akkor mondtad, elárultad már a beszélgetésünk korábbi részében, hogy neked ez a kutatási rész, ez nagyon, nagyon az ínyedre van. Volt-e olyan kutatás, amin meglepődtél?
2: Egy nemzetközi kutatást végeztünk, ahol 8 ország résztvevőivel kutattuk, illetve analizáltuk a PhD képzést az ápolóknál. És ott nagyon érdekes eredmények születtek, például, hogy nagyon kevés kutatást folytatnak a mentális betegségek területén, mármint a PhD képzés során az adott 8 országban, amiket analizáltuk, illetve nagyon kevés olyan módszert használnak, ami például mint randomizált, kontrollált kutatások. Nagyon sok úgynevezett research gap-et találtunk. Ez a research gap, ez az azt jelenti, hogy olyan területek, amelyek még nem voltak kutatva.
1: Hát végül is megnéztétek, hogy mit érdemes még kutatni.
2: Igen, igen, igen, pontosan.
1: És kiderült, hogy vannak még fehér foltok.
2: Igen, igen. De másrészt, ami olyan nagyon meglepő volt, azt kérdőjéves vizsgálatot folytattunk, és a kérdőjéves vizsgálatnak a célja az volt, hogy az alapképzésben résztvevő hallgatóknál, hogy hogyan működik a leadership, vezetői készségek is. És képzeld el, hogy ott Szlovákia, mármint a szlovák hallgatók az ápolásban nagyon jó eredményeket értek el. Szóval az azt jelenti, hogy nálunk Szlovákiában az ápolók és a hallgatók az ápolásban nagyon magas minőségű tudást szereznek meg az alapképzés során ezen a területen, a vezetőképzésben.
1: Továbbra is Cservenyi Martinnal beszélgetünk. Említsük meg, vagy bontsuk ki még jobban, mert már megemlítetted, hogy te tagja vagy különféle ilyen nemzetközi szervezeteknek, sőt, tudom, hogy ilyen bírálója vagy szerkesztője vagy ilyen nemzetközi folyóiratoknak is. Hogy te hogyan kerültél bele ebbe a nemzetközi vérkeringésbe?
2: Ennek is van egy nagyon jó története, ugyanis mikor még az alapképzésben voltam, akkor tudtam, éreztem, hogy valamilyen szinten én ezen a területen fogok dolgozni, és eldöntöttem, hogy ha írok egy cikket, akkor az első az magyar nyelven legyen. És ez meg is történt, azt hiszem, hogy másodikos voltam az alapképzésben, akkor egy magyarországi ápolási folyóiratban leközölték az első magyar nyelvű cikkemet, nagyon büszke vagyok rá. Na és aztán ez így jött magától, hogy aztán leközöltem már, mint az alapképzésből, a szakdolgozatomból készítettem egy tudományos cikket, aztán felvettem kapcsolatot tudományos újságokkal, hogy na, segítsetek már valahogy megírni ezt a cikket, mert nem tudom, hogy hogyan kell megírni egy tudományos cikket, úgyhogy nagyon nagy szerencsém volt, hogy két kolléganő az Egyesült Államokból, illetve Angliából, az Egyesült Királyságból jelentkeztek, és akkor segítettek nekem egy komplett tudományos cikket összeállítani, a bevezetéstől, a módszertantól, az eredményektől, a megbeszélésen át minden konzultáltak velem, úgyhogy ennek nagyon örülök, és nekik is hála, meg a tanáraimnak is hála, ott vagyok, ahol most vagyok. És hogyan jöttek ezek a nemzetközi szervezetek? Hát mivel a transzkulturális ápolással foglalkoztam, valahogy az interneten találtam, hogy na hát itt Európában van egy társaság, egy szervezet, ami pont ezzel foglalkozik, amivel én, és akkor bejelentkeztem, mint tag. aztán felvettem velük jobban a kapcsolatot, megértettem őket, és aztán észrevettem, hogy ez az organizáció, ez úgy működik, hogy minden egyes országban van egy képviselőjük. Hát én, mint friss ápoló, hát én jelentkeztem erre a pozícióra, hogy hát itt vagyok. Hogyha szeretnétek, akkor én nagyon szeretném a European Transculture Nursing Association-t, mármint az Európai Transkulturális Ápolási Egyesületet propagálni Szlovákiába, és hogyha szeretnétek, akkor szívesen lennék a képviselőtök. És ez meg is történt, 2018 óta vagyok ennek az egyesületnek a szlovákiai képviselője. És aztán, mivel jobban megtanultam angolul, felvettem kapcsolatokat nemzetközi kollégákkal, külföldi kollégákkal, valahogy elkerültem a Sigma International-höz, vagy a Sigma Global Nursing Excellence organizációhoz, ami, ha jól tudom, a világon a második legnagyobb ápolási egyesület. Átléptük már a 100 éves évfordulót, a világon minden egyes kontinensen jelen vagyunk, és beléptem ebbe a szervezetbe, az európai csoportba, vagy a régióba, és akkor itt vagyok ennek az európai régiónak a tudományos tanácsában, illetve az ápolási képzéssel foglalkozó tanácsban.
1: Hát és kitüntetést is kaptál Finnországban. Ezek szerint akkor a munkádat is elismerik, nem csak sima tag vagy.
2: Ez éven az Európai Transkulturális Ápolási Egyesülettől megkaptam az úgynevezett fellowship-et, amit, hogyha magyarra fordítsuk, akkor ez egy ilyen elismerés, hogy tettem a transkulturális ápolásért. Ez hihetetlen sokat jelent a számomra, hogy elismertek, mint szakembert ezen a területen, illetve a Sigmától pont múlt héten jöttem haza Finnországból. Ez éven nekem ítélték a Early Career Researcher, mármint kezdő kutatói díjat, vagy ifjú kutatói díjat a 2026-os évben. Nagyon megtisztelő volt az elismerés.
1: És utolsó kérdésem az lesz, hogy két mondatodat visszaidézem neked, és kérlek, hogy kommentáld. Az egyik az volt, hogy attól is féltél, hogy még le se fogsz érettségizni, a másik pedig az, hogy a munkád a hobbid, mert mikor kérdeztem, hogy mi a hobbid, azt mondtad, hogy tulajdonképpen nincs, mert neked a munkád a hobbid.
2: Ez az érettségi dolog, ez az alapiskolában volt, hogy nagyon féltem, hogy most mi lesz az érettségitől, de szerencsére az érettségit azt letettem. Én nagyon szerettem a magyar irodalmat is, és képzeld, hogy a Bánkbánból feleltem, ami pont itt Kassán volt az ősbemutatója. Én azokhoz tartozom, azokhoz a szerencsésekhez tartozok, akik a munkájukat hobbiként veszik. És ez valami fantasztikus dolog, hogy úgy járok munkába, hogy én azt élvezem, amit csinálok, és betölt engem energiával, kíváncsisággal, motivációval, inspirációval, úgyhogy ez valamilyen fantasztikus érzés, hogy örömmel megyek munkába, és örömmel távozom. Nagyon kevés ilyen is,

Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Cserveni Martinnal, a Safálik Egyetem ápolástudományi tanszékének adjunktusával készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. A Keleten a helyzet következő része szombaton 12 órakor kerül adásba. Peter Krajcsovics és Kovács János hangmérnökök nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

teremtettél, te aztán tudod, a szegénység nem szégyen, de nem is dicsőség. Akkora kunst lenne, ha ide pöttyentenél egy kis vagyonkát. Egy csodával több vagy kevesebb, gondold meg, az Isten is megáll.

0: nekem egy kis pénz itt len.
1: Grafológus, szemorvos, nőgyógyász, lelkész és volt szociális munkás. Valamennyien a test és a lelki egészség megőrzéséről és az ehhez vezető útról beszélnek a Szalagtárban. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Rendkívüli biztonsági ülést kezdeményez az ellenzék a művészeti alapnál talált lehallgatókészülékek miatt. Tesztoszteron kezelést kaphatnak az amerikai katonák. Ma füllett meleg időnk van, nyugaton 30, keleten 35 fok körüli maximumokkal. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. Lehallgató készülékeket találtak a művészeti alap pozsonyi székházában. Az információt az intézmény egyik vezető munkatársa is megerősítette, hozzátéve az ügyben már a bűnüldöző szervek járnak el. Sajtóértesülések szerint a dolgozók az irodákban az asztalok alatt fedezték fel a berendezéseket. A Kulturális Minisztérium közölte, a felmerült gyanú kivizsgálása teljes mértékben az illetékes hatóságok feladata, ugyanakkor az alap belső hatáskörébe tartozik. Az ügy részleteiről egyelőre nem közöltek további információkat. Rendkívüli parlamenti bizottsági ülés összehívását kezdeményezi a Szlovensko mozgalom a művészeti alapnál talált lehallgatókészülékek ügyében. Az ellenzéki párt botrányosnak nevezte az esetet. Álláspontjuk szerint, ha beigazolódik, hogy a közintézmény dolgozói titokban megfigyelték, az már nem csak vezetői hiba, hanem súlyos visszaélés. A mozgalom hangsúlyozta, politikai felelősség terheli a kulturális minisztert is, mivel az alap a tárca alá tartozik. A párt a rendkívüli ülésre beidézné a minisztert, valamint az alap jelenlegi és korábbi vezetését is. Hatályba lépett a szlovák és a cseh mentőszolgálatok határon átnyúló együttműködéséről szóló keretmegállapodás. A dokumentumot tavaly júliusban írták alá, a szlovák parlament pedig szeptemberben hagyta jóvá. Az egyezmény alapján a mentőszolgálatok a határmenti térségekben működnek együtt. Szlovákiában a pozsonyi nagyszombati Trencséni és Zsolnai kerület, Csehországban pedig a dél-morvaországi, a Zlíni és a morva-sziléziai régió tartozik bele. Az egészségügyi minisztérium hangsúlyozta, az együttműködés legfontosabb célja a gyorsabb beavatkozás biztosítása, vagyis hogy vészhelyzetben mindig a legközelebb lévő mentőegység érkezzen a helyszínre, függetlenül az államhatártól. Ukrajnában új miniszterelnök lép hivatalba, a parlament jóváhagyta Szerhij Korecki kinevezését, aki eddig a Naftohaz állami energiaszolgáltató vállalat vezetője volt. A kormányfő Julia Sviridenkót váltja, aki lemondott posztjáról. Volodymyr Zelenszkij államfő már korábban jelezte, hogy Koreckit tartja a legalkalmasabb jelöltnek a tisztségre. Az új miniszterelnök kinevezését ma hagyta jóvá az ukrán törvényhozás, a Verhovná Rada. Mindeközben békés tüntetések zajlanak Zelenszkij hivatala előtt és az ország több városában is, Mihajlo Fedorov védelmi miniszter menesztése miatt. Mérhetik majd az amerikai katonák tesztoszteron szintjét egy új programban, amit Pete Hegseth, az Egyesült Államok hadügyminisztere jelentett be. A cél, hogy a katonák a legjobb teljesítményt nyújtsák, mondta a miniszter, de szerinte ez nem jelentene kötelező kezelést, és nem is terjed neki mindenkire. A 30 év feletti katonák évente jelentkezhetnek a tesztoszteron szint mérésre. Ha kezelést javasolnak, akkor teljes mértékben a katona döntése lesz, hogy tesztoszteronpótló terápiában részesül-e, mondta a miniszter.
0: Időjárás.
1: Ma füllett meleg időnk van, változóan napos, felhős égbolt jellemző, fokozódó füllettséggel. A felhősebb égbolt mellett országszerte előfordulhat zápor, kisebb eső, majd ezek is megszűnnek, szakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország nagy részén egész nap gyenge lesz a légmozgás, nyugaton várhatóan 30, keleten 35 fok körül tetőzik a nappali felmelegedés.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet Jolsváról, kihajtva Jolsva-Tapolca irányába. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: útján.
1: Ismétlés következik. A nappali keddi adásából hallhatnak beszélgetést. A műsorvezető Gasparik Maja. Nyári este egy pokrót, néhány barát vagy a család, akár egyedül, és fölöttünk egy csillagokkal teli égbolt. Mit érdemes tudni a perszeidákról? Az égbolt egyébként egész nyáron rengeteg élményt tartogat, de hogyan érdemes belevágni, ha valaki még sosem figyelte igazán a csillagokat? Mit láthatunk szabad szemmel? Mennyire zavar bennünket a fényszennyezés? És miért érdemes néha egyszerűen csak felnézni? Erről beszélgetek most Olli Hajnal csillagásszal és fizikatanárral, akit nagy szeretettel köszöntök innen a nappaliból. Szia, Hajni!
2: Szia! Köszöntök én is mindenkit!
1: Ugye már-már visszatérő vendégünk vagy, és hát mi már nagyon sokszor beszélgettünk csillagokról, fizikáról, de hát én azt gondolom, hogy ez egy megunhatatlan téma, mert te egyébként mit tapasztalsz? Tehát, hogy mennyire tartozik az a hétköznapjainkhoz, hogy igenis leheveredünk egy pokrócra, és nézzük csak úgy akár a lazulós nyári estéken a csillagokat. Mennyire jellemző ez?
2: Hát szerintem jobb lenne, ha inkább jellemző lenne, mint amit tapasztalok. Tehát ritkán fekszenek ki az emberek, pedig azon kívül, hogy nézzük az eget, tök jókat lehet dumálni, akár baráti társaság. Nekem a legtöbb gyerekkori emlékem az arról szól, hogy Perzeid a meteorrajt néztünk, és kint feküdtünk 15-en az ég alatt, és ott nevettünk, és hogyha valaki éppen elkiáltotta magát, hogy stopp, akkor mindenki hirtelen még a vicc is félbeszakadt. Beddiktáltuk az adatokat, és aztán ment tovább minden, mintha semmi nem történt volna, és akkora éjszakák voltak, hogy tényleg visszagondolva ezek óriási nagy barátságokat és tök jó kapcsolatokat hoztak létre. Meg hát eleve az, hogy az ember kifekszik az ég alá, az egy szerintem legalábbis, hogyha egy picit úgy odafigyel arra, hogy mit lát, akkor eléggé felemelő érzés tud lenni, hogy ott fekszünk az ég alatt, fölöttünk a teljes univerzum szinte, ugye egy darabja, de számomra ez felemelő. Valahol egy picit van benne egy ilyen nyomasztó érzés is, hogy úgy érzi az ember, hogy így milyen icipicike és az ő problémái, azért nincs egyedül ezzel a dologgal, mert sok-sok ilyen icike-picike kis ember van az univerzum alatt, de mégis egy ilyen furcsa kettős érzést ad, legalábbis nekem. Ki kell próbálni, ki kell menni az ég alá, hogy tudjuk, hogy milyen érzés ez.
1: Igen, tehát pont egyébként erre a válaszra számítottam, hogy ahhoz képest, hogy ugye egész nyáron a programokat hajtjuk, és szeretnénk betáblázni magunkat, tényleg az első pillanattól az utolsóig van egy ingyenes program, ami tulajdonképpen nem kerül semmibe.
2: Nem kerül semmibe, és nagyon kézenfekvő, de ugye ebben a mai világban nagyon, hogy is mondjam, elrugaszkodtunk a egyszerű dolgoktól, mindenki inkább bonyolultabb, rohanós, ami gyorsan ad energiát, tehát ilyen impulzív dolgokat keresi az ember, szerintem. Viszont tényleg ez egy annyira kézenfekvő dolog, nem kell hozzá semmi. Elég egy pokróc. Kifekszünk az éjszaka, és tök jókat lehet beszélgetni, vagy csak egyszerűen feküdni, és gondolkodni, élvezni a látványt. Mert ugye az van, hogy az ember, amikor kilép a házból este sötétbe, a szemed nincs, tehát nem alkalmazkodott ahhoz a sötétséghez. Tehát az első pillanatokban valójában nem is látod a csillagokat. Ahhoz el kell telni körülbelül egy 10 percnek, 10-15 percnek, hogy úgy igazán a szemünk hozzászokjon a sötéthez, és azokat a icipici kis fénypontokat tudjuk regisztrálni, és felismerjük, és tényleg élményt tudjon adni. Tehát az, hogy most én kilépek a házból, és elrohanok az autóig, az erre nem elég. Meg nyilván a közvilágítás is nagyon rontja a helyzetet, de ha már csak a kertbe kifekszünk hátra, nem kell elmenni extrém helyekre, elég a kertbe kifeküdni hátra, egy 10-15 perc után teljesen más látvány fog fogadni minket, mint amit úgy a hétköznapokban megszoktunk. Tehát addigra úgy hozzászokik a szemünk a sötéthez, sokkal több részletet fogunk látni, megjelenik a tejút, amit az emberek általában nem szoktak látni, de egy csalló közből a tejút nagyon szépen megfigyelhető. Csak ugye ahhoz türelem kell, várni kell egy picit, de gyönyörűen átszeli az eget, csomó csillagcsoportosulást lehet látni, vannak szabadszemes galaxisok, például az Andromeda galaxis szerintem, hogyha eléggé, hogy is mondjam, türelmes az ember, akkor az Andromeda galaxis szabad szemmel azért meg lehet figyelni, és manapság egy csomó olyan eszköz van a kezünkben, ami ebben segítséget nyújt. mert például a telefonoknak vannak, telefonokra lehet telepíteni olyan applikációkat, amit oda irányítunk az égre, és a telefon megmutatja, hogy mi van az égen. Viszont itt egy pillanatra megállnék, mert ugye a telefonnak kijelző fénye, az 10 percet az teljesen tudja törölni. Tehát, ha ránézek a telefonomra, akkor utána újra 10 percet kell várnom. Vagy van egy olyan másik lehetőség, hogy a vörös fény nem nagyon zavarja a szemünket, tehát arra a legkevésbé érzékeny, és be lehet állítani most már a telefonoknak a kijelzőjét, hogy csak vörös fénnyel világítson éjszaka. Tehát így lehet csillagtérképeket nézni, vagy akár egy ilyen applikáción keresztül megnézni, hogy hol vannak érdekes dolgok az égen. Tehát most már szerintem sokkal könnyebb ezt megtenni, vagy élvezetessé tenni, mint, mit tudom én, 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt. Hajné. Akkor azért kellett hozzá egy kis gyakorlat, igen?
1: Igen, és ha már kis gyakorlat, pont ebbe akartam belekérdezni, hogy valahogy te csillagász is lettél, és fizika tanár is, de emlékszel még arra az első olyan élményedre, amikor beszippantott a csillagoség, mert ahogy így felelevenítetted azokat a gyerekkori nyári estéket, amikor bandáztatok az ég alatt, amikor valaki azt mondta, hogy stopp, és akkor nem tudom, le kellett jegyezni az adatokat, de hogy mikor szippantott be téged igazán, és szerinted az embereket úgy mikor ejti rabból az égbolt?
2: Hát szerintem gyerekkorban nagyon nyitott még mindenki erre. Akkor még talán minden irányba, a világgal kapcsolatban sokkal nyitottabbak vagyunk. Én kereken 30 évvel ezelőtt, tehát 96-ban fertőződtem meg. Akkor volt életem első csillagásztábora, 11 éves voltam. És onnétok ez én nem szabadultam. Meg volt írva a sorsom. És úgy gondolom, hogy ez a korszak, ez a 10-11-2 éves kor, ez tök ideális. Azért, mert akkor még bennünk van az a gyermeki kíváncsiság, de már nyitott szemmel jár az ember, már persze korához képest, de még mindig megvan az a érdeklődés, a tényleg befogadó képesség bármilyen terület iránt. Ezt a saját gyerekeimben is látom. Szerintem ez egy tök jó dolog, hogyha gyerekkorban valaki megszeret bármilyen területet, nem kell ennek csillagászatnak lennie, bármilyen területet, és azzal utána kap egy támogatást, akkor valószínűleg felnőtt korára is ez megmarad. Legalábbis én úgy gondolom. Aztán később persze, hogyha nem foglalkozik vele, akkor úgy kikopik, de hát nekem szerencsém volt, mert a környezetem, a családom, a baráti társaságom, mindenki olyan volt, hogy ebben támogattak, tehát nem volt probléma ilyen szempontból. Úgyhogy mindenképpen szerintem ez gyerekkorban születik, de nyilvánvalóan vannak kivételek is.
1: Igen, és hát valakit tényleg a csillagokig visz maga ez az élmény, és hát vannak azok, akik tényleg így hátradőlnek, és csak úgy szeretik élvezni tényleg az éjszakai égboltot. Na de akkor kezdjük a kezdőkkel, hogy hogyan is érdemes belevágni, tehát hogy akár mit vigyünk ki magunkkal, nem tudom, az udvarra, vagy hogyha valaki nem kertes házban lakik, akkor mi a teendőt, mert hogy ugye azt mondtad, hogy még mindig jó lenne, hogyha több mindenkitől hallanád azt, hogy igen, a hétköznapok, vagy legalábbis a nyári hétköznapokhoz hozzá tartozik az éjszakai égbolt kémlelés, de hát lehet, hogy azért, mert keveset tudunk róla, vagy nem tudjuk, hogy álljunk hozzá?
2: Hát nem gondolom ezt annyira bonyolultnak, mármint legalábbis ezt a nyári éjszakai, akár egy meteor rajnak a megfigyelését. Nem kell azért ezt túl bonyolítani. Arra figyelni kell, hogy igaz, hogy nyár van, de azért tud éjszaka hideg lenni nyáron, főleg ha az ember nem alszik, tehát akkor azért nagyon lehet fázni. Erre oda kell figyelni, de egyébként nem kell órákig kint feküdni. Ha csak az ember kifekszik egy órára, már az is szerintem óriási nagy élményt ad neki. Elég egy pokrót, a lámpa fényét kerüljük, telefon tilos, jó persze, hogy megnézzük előre, hogy mi hol van, vagy ilyesmi, és utána megvárjuk, hogy a szemünk alkalmazkodjon a sötéthez, akkor persze rendben van, de nem azért megyünk ki, hogy telefonozzunk. Tehát a telefonfénye, zseblámpa, ezek nem túl kedvezőek. A legegyszerűbb dolog, ha van egy zseblámpánk, és elé teszünk nagyon egyszerű piros, akármilyen nejlon zacskót. Én régen mindig Mikulás csomagnak a piros Mikulás csomagot szoktunk szétvágni, és azt ragasztottuk a zseblámpa elé, és attól ilyen piros fénye lesz. Ez egy tök jó megoldás egyébként. Egyszerű, nem bántja a szemet, nagyon egyszerűen meg lehet ezt így oldani, kivitelezni. Kimegyünk az ég alá, és igazából, ha nem kertes ház van, akkor most már ugye araták után vagyunk többé-kevésbé, ki lehet feküdni valahova szántóföld szélére. Én ezt gyerekkori emlékként mondom egyébként, tehát mi is szántóföld szélén feküdtünk, tök jó volt, igaz, hogy mindig ilyen horrorfilmbe illő élménnyel társult, de ez is hozzátartozik az éjszakai kifekvéshez.
1: Pont ezt szóval akartam mondani, hogy ez már a bevállalósaknak a terepe, amikor éjszaka így kimersz feküdni, csak úgy nem tudom, a búzaföldre.
2: De sokan mennek tópartra, akárhol, tehát tényleg itt a Csalló közben azért csomó olyan hely van, ahol ki lehet menni és kifeküdni egy órára. Nyilván nem egyedül, azért egyedül nem menjen senki, de többen simán meg lehet ezt oldani. És igazából a fényszennyezés itt nálunk nem is annyira durva, ugye egyetlen dolog, amire oda kell figyelni, esetleg Dunaszárda helyfényei, Pozsony fényei, attól függ, hogy melyik részről. Tehát, hogyha közel van egy város, akkor igyekezzünk úgy tájolni, hogy az valahogy mögénk kerüljön.
1: Igen, ugye azt mondtad, hogy semmi bonyolult, de az, aki például nem ismeri a csillagtérképet, vagy tényleg nem tudja, hogy merre is nézem, vagy egyáltalán mit lát, hogyha felnéz az égboltra, akkor érdemes egy kicsit utána olvasni. Na és minek olvasunk utána most nyáron? Tehát, hogy merre kell nézni? Mi az, amit látunk? Ugye mondtad, hogy galaxisokat láthatunk, de ha nem tudjuk, hogy éppen a galaxis, hogy egy galaxis látunk magunk előtt,
2: hát,
1: akkor
2: jó,
1: nem maradunk-e?
2: Az azért egy picit nehezebb, tehát az már azért nem egy kezdő első éjszakás figyelés, és néha egyébként az emberek csalódnak, tehát hogy nem azt látják, amit a könyvekben vagy az interneten meglátnak képeket, és nem az jön vissza élőbe, ezért néha csalódást okoz. Ezen túl kell lépni. Tehát nyilvánvalóan azok a képek mesterségesen is fel vannak javítva, de nem is ez a lényeg. Hogyha visszatérünk a egy legelső alkalomra akár, és kifekszünk az ég alá. Ilyenkor egyértelműen a meteorok megfigyelése adja a legnagyobb élményt. Ehhez hát talán hozzátartozna a gyerekkorhoz, hogy megtanítsuk a gyerekeinknek, hogy hol van a nagy göncöl. És ez egy tök jó kiindulási pont lehet, ha valaki ismeri a nagy göncölt. És általában az emberek szokták tudni, hogy hol van, vagy megtalálják az égen. Akkor a nagy göncöltől kicsit úgy észak-keletre, ha nézünk, arra van a Perzeusz csillagkép, és a Perzeusz csillagképből érkeznek a Perzeida meteorrajnak a tagjai. Viszont van egy trükk, tehát nem a Perzeusz csillagkép felé nézünk, tehát nem észak-kelet felé nézünk, mert ugye ami szembe jön velünk meteor, annak rövid lesz a úthossza, amit látunk, hanem pontosan azt kellene csinálni, hogy az észak-keleti irány az picit a hátunk mögött legyen, és mi inkább a zenétbe, tehát pontosan a fejünk fölé, és picit ilyen dél-kelet irányba forduljunk el. És ott, hogyha Perzeusz csillagképből érkezik egy meteor, akkor ezen a területen nagyon hosszú nyomot hagy maga után. Tehát általában az a trükk, hogy nem arra kell nézni, ahonnan érkeznek és ahonnan várjuk őket, hanem pont, hogy hagyjuk őket szépen kifutni, és inkább a zenitet nézzük úgy dél-kelet felé, körülbelül dél-dél-kelet felé.
1: Kinek ajánlod egyébként a távcsövet, vagy szabad szem? Tehát, hogy te melyik párti vagy inkább?
2: Hát, ezen még soha nem gondolkodom. Elsőre szerintem egyértelműen az kell, hogy szabad szemmel menjünk ki az ég alá, és próbáljuk meg megismerni. Tehát, hogy legyenek olyan csillagok, olyan viszonyítási pontok, amiket megtanuljuk, hogy egymáshoz viszonyított helyzetük az hogy van. Tehát bizonyos háromszög, még ha nem is ismerjük a csillagképeket, nem baj. Vannak jellegzetes alakzatok, hiszen ugye így alakultak ki a csillagképek is, hogy az emberek szabad szemmel kifeküdtek az ég alá, és megfigyeltek jellegzetes alakzatokat, aztán persze beleképzeltek, vagy a mondavilágnak, vagy a hitüknek megfelelően valamilyen történeteket, alakzatokat. De ha saját magunknak alakítunk ilyen viszonyítási pontokat, az is már tök jó lesz. Tehát szerintem először mindenképpen szabad szemmel ismerjük meg az égboltot. Hogyha kicsit már olyan ismerősnek tűnik, akkor érdemes föllapozni egy csillagtérképet, ami ugye tudom, hogy nincs mindenkinek otthon, és nyilvánvaló, hogy ez nem annyira egyszerű, de a telefonunkban mindenkinek megvan a lehetőség, hogy megkeresse. Tehát meg lehet azt nézni, hogy egy idő után ezeket a viszonyítási pontokat, amit úgy megtanul az ember, hogy körülbelül hogy néznek ki a csillagok egymáshoz viszonyítva, hiszen ők nem változtatják a helyzetüket, akkor be tudjuk azonosítani, hogy az mondjuk egy konkrét csillagkép. Egyetlen dolog, ami csillagnak tűnik, de változtatja a helyzetét, azok a bolygók lesznek. Ezek általában nagyon fényesek. Tehát azok a bolygók, amiket mi rögtön felnézünk az égre, és meglátjuk, hogy hú, milyen fényes csillag, az nem is csillag valójában, de általában délnyugat irányába, főleg a Föld, hát igazából a Vénusz az, ami könnyen megfigyelhető, az mindig nyugat vagy napkelte előtt figyelhető meg az égen, hiszen ő közelebb van a naphoz, ugye, tehát mindig a nap közelében kell keresni. Ezen kívül, ami még nagyon fényes bolygó, az a Jupiter, a Mars, esetleg a Szaturnusz lehet megfigyelni, ezeken kívül a többit azért már úgy szemfülesnek kell lenni, hogy meg tudja nézni az ember, de érdekes módon, hát van ennek nyilvánvalóan oka, ezek egy vonalba helyezkednek el az égen, ezt hívják úgy, hogy ekliptika, ez a naprendszernek a síkja, és folyamatosan, ahogy a nap lenyugszik, ők vagy követik ezen az úton a napnak az útját, vagy ugye valahol a környékben helyezkednek el, de egy vonalba szépen sorakoznak egymás után. Ők változtatják a helyzetüket, tehát hogyha azt nem szabad megjegyezni referenciaként, mert egy hét múlva, vagy egy hónap múlva már teljesen máshol lesz. Viszont a többi csillag az nem változtatja a helyzetét az égen. Egymáshoz viszonyított helyzetét. Úgyhogy és vannak nagyon fényes csillagok, amiket meg tudunk jegyezni.
1: Például?
2: Igen. Például a Vega, ami a Lant csillagképnek a legfényesebb csillaga, vagy a Hattyú csillagképben a Deneb, vagy a Sas csillagképben az Altair, és igazából szándékosan mondtam ezt a hármat, ezt a három csillagot, három különböző csillagképnek az alfája, tehát a legfényesebb csillaga, de ezt a három csillagot hívják úgy, hogy nyári háromszög. Mert ez annyira jellemző, ez a három csillag szépen egy ilyen háromszöget alkotva nagyon fényesen világít az égen. Ezt szerintem viszonylag könnyű megtalálni, és hogyha sokáig vagyunk az ég alatt, akkor ez pont benne van a tejútrendszerben, tehát a galaxisunknak a karjában, ahol igazából szabad szemmel nem bonthatóak a csillagok a tejútrendszerben, csak azt látjuk, hogy ott egy ilyen picit fényesebb ilyen utacska van az égen, ugye. Hát az angol megnevezésből is, mintha tejet öntöttek volna végig az égbolton. Úgyhogy szerintem ezeket a csillagokat azért elég könnyű megtalálni, főleg manapság.
1: Ollé Hajnalka, csillagász, fizikatanár segít minket útba igazítani az égbolton, hogy mit is érdemes figyelni ilyenkor például nyáron az égbolton, hogyha egy kicsit körülnéznénk. Na, tegyük tisztába például azt, hogy a hullócsillag akkor valójában nem is csillag, tehát hogy ezt mennyire érdemes tisztázni?
2: Hát igen, a hullócsillag az valójában egy porszem. Tehát hogyha már így tényleg augusztus van, a Perzeide meteorairól mondjunk annyit, hogy július végétől augusztus végéig tart, aminek vannak bizonyos éjszakái, amikor kicsit több hullócsillagot lehet látni. Idén ez az augusztus 12-13-a hajnalán lesz, innét Európából nézve, és igazából ez úgy keletkezik, ez a meteorraj, hogy egy üstökös pályája keresztezte a Föld pályáját, és amikor, ha jól emlékszem, én durván 130 évente kerüli meg a napot, de a lényeg az, hogy amikor közel kerül az üstökös a naphoz, az felmelegíti a felszínét, az üstökösöknek pedig olyan a szerkezete, hogy nem csak kőzet, hanem kő és jég keveréke, és amikor felmelegszik a felszín, akkor ugye a jég elolvad, és le tudnak róla válni viszonylag könnyen, tehát ma gyakorlatilag szétszórja a saját anyagát a pályája mentén, és amikor a Föld keresztezi ezt a szétszórt porfelhőt, akkor ezek a porszemek bekerülnek a légkörbe, és amikor bekerülnek, ilyen durván 50 km per szekundum sebessége, ugye nagyon nagy a szórás, tehát különböző sebességű, meg attól függ, hogy fordulunk, mindegy bonyolult. De a lényeg az, hogy egy 50 kilométert másodpercenként megtevő porszemcsék érik el a Földet, a légkör, és nagyon óriási sebesség hatására súrlódás keletkezik, ionizálja maga körül a levegőt, és ez elkezd világítani, gyakorlatilag elég az a porszem, és ennek az elégésnek az útvonalát látjuk.
1: Miért ez ábrázoljuk egyébként akkor csillagnak, hogy ez nyilván nem egy mostani új keletű dolog, de hogy mégis ugye csillaggal azonosítjuk, hát ez... egy fénycsóvával.
2: Igen, azért, mert régen nem tudták megkülönböztetni, nem tudták igazából az eredetét, tehát ahonnan származik ez a kifejezés, akkor még ők nem tudták, hogy ezek valójában milyen égi jelenségek. Azt látták, hogy megjelenik egy csillag és eltűnik, tehát hullott, tehát mintha egy csillag tényleg leesne az égről, de nyilván ez ugye előtte nem volt ott az a világító pont. És igazából szerintem csak a hagyomány miatt maradt meg ez a megnevezés. Meteornak is ugyanúgy lehet nevezni ezt a jelenséget. Meteor szó az magát a fényjelenséget írja le. Sok esetben, legalábbis a perzeide meteorai esetében ezek a porszemek nem érik el a Földet. Lehetnek kisebb-nagyobb darabok. Ha nagyobb éri el a Föld légkörét, akkor tűzgömb megnevezést kapja. Ezek nagyon fényesek tudnak lenni. Van olyan, amikor a telihold fényével összevethető a fényessége. Van, amikor árnyékot látunk magunk előtt, de ezt mondja pont én, aki ilyen fényeset nem nagyon szokott látni, nagyon ritka. De szerencsére azért már volt rá példa. De tényleg van olyan, amikor az árnyékát meglátja az ember. Ezek rettentően ritkák, tehát ne számítsunk arra, hogy kifekszek az ég alá, és hol biztos, hogy látni fogok ilyet. Egyáltalán nem biztos. Tehát én 30 éve nézem az eget, nem mondom, hogy minden nap, de azért viszonylag sok időt töltöttem az ég alatt, és láttam két tűzgömböt életemben.
1: Milyen érzés volt? Neked, hogy ezek nem kívül gyors, ugye?
2: Igen, meg tudod, az főleg az, hogy amit én láttam, az olyan volt, hogy jött, zöld fénye volt, és szétdarabolódott. Tehát látod, hogy szétesik darabokra. Nagyon félelmetes, de minden mellett ilyen nem is tudom, nagyon jó érzés volt, komolyan, főleg az, hogy tudod, hogy mi történik. És pont egy ilyen társasággal voltunk, ahol hát senki más nem tudta, hogy mi ez. És láttam a riadalmat azért a szemükbe, tehát egy félelmetes volt nekik. Nekem annyira talán nem. Meg ugye ezek egyébként nagyon ritkán érik el a Föld felszínt.
1: Meg ugye a hulló csillagnál is ugye várjuk egész esteként, hogy mikor fogunk látni, és majd tudjuk, hogy akkor kívánni kell valamit, és amire föleszmélünk, addigra már így el is zuhant előttünk a hulló csillag, és már azon kaptuk magunkat, hogy most akkor tudtunk-e kívánni, vagy még érvényes-e a kívánságunk, vagy pedig már lecsúsztunk róla. Na de itt vannak ugye a perszeidák, tehát hogy tényleg ez a legnépszerűbb, vagy a legismertebb meteorraj, vagy miért éppen a legközkedveltebb?
2: Hát a perzeidák szerintem a legismertebb, igen, de szerintem egyetlen egy valódi oka van ennek. Jó, hát azért nyilván vannak benne, van olyan szerencsés év, amikor nagyon szép meteorokat produkál, állítólag az idei is jó lesz, ezt nem tudom garantálni, de azt olvastam, hogy jó lesz. Viszont ugye az időpont maga az, ami kedvezővé teszi, hiszen meleg van, nyár van, az emberek könnyebben kifekszenek az ég alá, januárban kevesen fekszenek ki a fagyba, pedig akkor is vannak meteorok, például a quadrantidák, vagy vannak a leonidák ősszel, tehát egy csomó olyan meteorraj van, ami hát jó lehet, hogy nem produkál ennyi hullócsillagot, mint a perzeidák, de nagyon szépeket. Sőt, vannak olyan meteorrajok, ami kifejezetten egy meghatározott színük van. Tehát csomó érdekességet lehet megfigyelni, és szerintem pusztán az időpont az, ami ezt ennyire, hogy is mondjam, populárissá teszi.
1: Mi az a legfontosabb tanács azoknak, akik idén először indulnak perszeidákat nézni? Ugye nyilván mindig van egy csúcspont, egy csúcsidőpont, amikor nagy eséllyel elcsíphetünk hullócsillagokat, de hogy mondjuk mikortól, meddig, illetve tényleg mi az a fontos tanács, amit érdemes szem előtt tartani a perszeidákkal kapcsolatban?
2: Hát, ahogy mondtam, a maximum az augusztus 12-től 13-ára virradó hajnalban lesz. Vagyis, hogy hát a körülmények inkább hajnalban olyanok, hogy kedvezőek számunkra, tehát általában este 10-11 felé még nincs annyi meteora. Jellemzően mindig hajnalban szoktak inkább lenni. Tehát érdemes vagy felébredni, vagy tényleg olyan sokáig fönt maradni. Amit én mindig ilyen kicsit csalódottan veszem, hogy az emberek arra számítanak, hogy kifekszenek, és akkor most itt meteor eső lesz. Nem. ez nem egy, megint ez az impulzív, gyorsan kapjak információt, gyorsan legyen meg az, amit akarok. Nem, itt türelem kell, tehát ne arra számítsanak, hogy kifekszek és vége láthatatlan mennyiségbe potyognak a csillagok, ez nem így működik. De ne legyenek csalódottak akkor, hogyha egy-kettőt látnak csak. Hát ugye a kívánságokat azért nem lehet csak úgy szórni, úgyhogy csak egy-két kívánság jött mindenkinek. Én arra azt gondolom, hogy ne legyenek olyan elvárásaik, ami nem egyezik a valósággal. Tehát ne gondolják azt, hogyha meteor esőről van szó, az sem eső. Az csak annyit jelent, hogy az átlagosnál több meteor van. Most nem erről van szó, egyáltalán nem erről van szó. De lényeg az, hogy ne úgy menjünk ki az ég alá, hogy most én fogok látni 200-at. Mert valószínűleg nem ez lesz. De próbálják meg élvezni azt a egy-két meteor közti időszakot is, és körülnézni az égen, és megfigyelni azt, hogy vagy ami engem nagyon el tudott varázsolni mindig, az éjszakai környezetnek a hangjai. Tudom, hogy nagyon ijesztő tud lenni, de annyira más éjszaka a természet, mint nappal, és az, hogy közben hallgatod, hogy úgy részévé válsz, ott az ég fölötted, fekszel a földön. Tök jó érzés szerintem, ezt ki kellene próbálni.
1: És hogyha valaki saját magát nem érzi elég bátornak, hogy egyedül vágjon bele, akkor ha jól tudom, ugye hamarosan újra lesz csillagásztábor. Mi az, amit erről lehet tudni?
2: Igen, hamarosan lesz újra észlelő tábor, idén kicsit rövidebb lesz, ennek van egy nagyon jelentős oka. Az időpont az, ha jól emlékszem, július 23-24-26-án, ez egy hosszú hétvége lesz csütörtöktől vasárnapig. Direkt egy észlelő tábor, ahol rengeteg tárcső van kint, vannak emberek, akik az eget úgy ismerik, mint a tenyerüket, tehát tudnak segíteni bárkinek. Az ok az valójában, hogy lesz egy nagyon-nagyon nagy esemény idén, pontosan augusztus 12-én, tehát a Perséid meteorral párhuzamosan egy teljes napfogyatkozás lesz Spanyolországban, és a tábor szervezői, illetve résztvevőinek nagy része megyünk ki, és meg szeretnénk nézni a napfogyatkozást, úgyhogy ha olyan, tehát Spanyolországban lesz 100%-os, tehát teljes napfogyatkozás, igazából ugye az lesz a jó ebben, hogyha valaki éppen ott jár, hogy napnyugta előtt napfogyatkozás, és ha tovább marad az ég alatt, akkor még a Perséide meteorai maximumát is megvárhatja, tehát ez így tökéletesen összhangba hozta az univerzum számunkra. Ez az egyetlen oka annak, hogy idén nem augusztusra esik a csillagásztábor, tehát is egy picit hamarabb lesz, durván 10 nap múlva kezdődik. Szokásos helyen Nagykovács pusztán Ekecstől pár perc távolságra, gyönyörű, sötét éjszaka, fényszennyezéstől mentes, úgyhogy tök jó, ideális helyre.
1: Lehet egyébként csatlakozni még hozzátok, hogyha valaki szeretne és kedvet kapott, akkor hol érdemes érdeklődni?
2: Corvus.sk weboldalon lehet találni róla bővebb információkat, ott is lehet jelentkezni, tehát ott van egy e-mail cím, ahol lehet jelentkezni bárki, hogyha szeretne, csatlakozna. Napközben általában előadások szoktak lenni, de ugye a délelőttök mindig ilyen nehezen indulnak, mert hát éjszaka kint vannak az emberek az ég alatt, későn ébrednek fel, úgyhogy általában az élet inkább ebéd után, délután szokott indulni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk azt, hogy miért is érdemes tehát az eget kémlelni, és fontos volt szerintem az a gondolat is a sok hasznos tanács mellett, hogy tényleg ne nagy elvárásokkal feküdjünk ki a pokrócra, és ne azt várjuk, hogy tényleg így az ölünkbe potyadnak.
2: Igen. Élvezzük. Azt is, ha lassú, azt is, ha nem sok minden történik. Élvezzük a pillanatot, mert ne legyenek elvárások. Aztán ki tudja, lehet, hogy tök jó éjszaka lesz, és csomó jön majd. Nem tudhatjuk.
1: Elvárások nélkül feküdjünk ki a csillagos ég alá, és hát ami a szemünk elé tárul, természetesen telefonok nélkül, és plusz fények nélkül, az maga a csoda lesz. Köszönöm szépen Ollé Hajnalka, csillagásznak, fizikatanárnak a beszélgetést.

0: Tudják, mi a grundgolf? A hodosi nyugdíjasoknak ez a különleges sport nem csak mozgást és kikapcsolódást jelent, hanem eljuttatta őket egészen Japánig. Velük beszélgetünk erről a különleges hobbiról és kalandjaikról. Kosár Lajos gasztrobloggerrel annak járunk utána, mit érdemes enni a legnagyobb nyári hőségben, mely ételek hűsítik a szervezetünket, és hogyan készíthetünk gyors, könnyű és frissítő fogásokat. Jogi rovatunkban dr. Ulekla Ildikó ügyvéddel az idős szülőkről való gondoskodás fontos kérdéseit vesszük sorra. És vendégem lesz Angyal Sándor újságíró is, aki könyvet írt a Dunamenti tavasz 50 éves történetéről. Fica János vagyok, várom Önöket a pénteki nappaliban, reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.
1: Ha diktátorokról beszélünk, legyen az akár a brazil, vagy akár az argentin hunta, tudják, hogy a fociban népszerűséget lehet szerezni. Hogyha visszatérünk a 78-as világbajnokságra, és Argentinában, akkor tüntetések voltak Argentinában, tudtak arról, hogy ezrével tűnnek el és halnak meg a rendszer ellenségei. Mégis, amikor Argentina világbajnok lett 1978-ban, egy egész ország ünnepelt.
2: Nagy Gábor tengeren túli és futballügyekben járatos külpolitikai újságíró, a HVG vezető szerkesztője lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a futball és a hatalom viszonyáról, a foci VB és a politika kapcsolatáról beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
3: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A KDH szerint a hatóságok nem kezelik megfelelően a családon belüli erőszakot, változtatásokat sürgetnek. Volodymyr Zelenszky jelöltje lett Ukrajna új miniszterelnöke. Ma füllett, meleg időnk van, nyugaton 30, keleten 35 fok körüli maximumokkal. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, hallgassák meg a részleteket. A családon belüli erőszak kezelésében az állam és a rendőrség is kudarcot vall, állítja az ellenzéki KDH. A kereszténydemokraták rendszer szintű változtatásokat sürgetnek, többek között azt, hogy a családon belüli erőszak áldozatait az eljárás teljes ideje alatt kísérő vagy bizalmi személy segítse. A párt szerint javítani kell a rendőrök képzését is, meg kell akadályozni az áldozatok ismételt traumatizálását, és növelni kell a pártfogó felügyelőt, valamint mediációs szolgálatok kapacitását. A párt a gölnici tanárnő meggyilkolása kapcsán bírálta a rendőrség vezetését is. William Karasz alelnök szerint a távoltartási intézkedések önmagukban ugyanis nem elegendők az áldozatok védelméhez. A belügyminisztérium államtitkára Michal Kalinyák arra szólította fel az önkormányzatokat, hogy éljenek az önkéntes tűzoltók támogatására kért pályázati lehetőségekkel. A tárca összesen 4 millió eurót különített el a célra. Az egyik felhívás a tűzoltó technika javítását és karbantartását segíti, a másik pedig tűzoltó szertárak építését és korszerűsítését támogatja. A települések néhány ezer eurótól akár 70 ezer euróig terjedő támogatást is igényelhetnek. A pályázatokat augusztus 24-éig lehet benyújtani. Lehallgató készülékeket találtak a Művészeti Alap pozsonyi székházában. Az információt az intézmény egyik vezető munkatársa is megerősítette, hozzátéve az ügyben már a bűnüldöző szervek járnak el. Sajtóértesülések szerint a dolgozók az irodákban az asztalok alatt fedezték fel a berendezéseket. A Kulturális Minisztérium közölte, a felmerült gyanú kivizsgálása teljes mértékben az illetékes hatóságok feladata, ugyanakkor az alap belső hatáskörébe tartozik. Az ügy részleteiről egyelőre nem közöltek további információkat. Ukrajnában új miniszterelnök lép hivatalba, a parlament jóváhagyta Szerhij Korecki kinevezését, aki eddig a Naftohaz állami energiaszolgáltató vállalat vezetője volt. A kormányfő Julia Sviridenkót váltja, aki lemondott posztjáról. Volodymyr Zelenszky államfő már korábban jelezte, hogy Koreckit tartja a legalkalmasabb jelöltnek a tisztségre. Az új miniszterelnök kinevezését ma hagyta jóvá az ukrán törvényhozás, a Verhovná Rada. Mindeközben békés tüntetések zajlanak Zelenszky hivatala előtt és az ország több városában is, Mihajlo Fedorov védelmi miniszter menesztése miatt. Mérhetik majd az amerikai katonák tesztoszteron szintjét egy új programban, amit Pete Hegseth, az Egyesült Államok hadügyminisztere jelentett be. A cél, hogy a katonák a legjobb teljesítményt nyújtsák, mondta a miniszter, de szerinte ez nem jelentene kötelező kezelést, és nem is terjedne ki mindenkire. A 30 év feletti katonák évente jelentkezhetnek a tesztoszteron szint mérésre. Ha kezelést javasolnak, akkor teljes mértékben a katona döntése lesz, hogy tesztoszteron pótló terápiában részesül-e, mondta a miniszter.
0: Időjárás.
1: Ma füllett, meleg időnk van, változóan napos, felhős égbolt jellemző, fokozódó füllettséggel. A felhősebb égbolt mellett országszerte előfordulhat zápor, kisebb eső, majd ezek is megszűnnek, szakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország nagy részén egész nap gyenge lesz a légmozgás, nyugaton várhatóan 30, keleten 35 fok körül tetőzik a nappali felmelegedés.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Nagylapáson a főúton Nyitra irányába. Az arra közlekedőknek a baleset helyszínét felváltva kell megkerülniük. Vezessenek óvatosan. Szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. és minden napra egy podcast. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: szól rám!
1: Egy újabb ismétlés következik a keddi nappaliból. A mikrofonnál Gasparik Maja. Fiatal filmesek a stúdióban, ahogy ígértem, itt van már velem az orvérzésig csapat, tagokkal együtt természetesen, Szegfű Noel, Esztergályos Dominika és Sós Bertalan, akiket nagy szeretettel köszöntök ismét itt a stúdióban. Sziasztok!
2: Szia!
1: Ugye azt mondtam, hogy ismét itt a stúdióban, de hogy talán most már azért jó idő eltelt, mióta ti itt jártatok nálunk, Noel.
2: Egyébként igen, mert hogy szerintem előző évben voltunk utoljára talán, így hárman, vagy akár négyen. Szerintem egy teljes év nem telt el, de az biztos, hogy ebben az évben még nem voltunk itt. Hát sok minden változott egyébként, mert szerintem a jó irányba, pozitív irányba, szóval még több projektünk lett, még több dolgot csinálunk, szóval igazából jó, tehát így az idő.
1: Igen, én már előzetesen beharangoztam a hallgatóknak, de azért most még egyszer elmondom, tehát hogy egy új projekttel készültök, a fiatal alkotók azon dolgoznak, hogy egy olyan kisfilmet készítsenek, amelynek a középpontjában a pénzügyi tudatosság áll. Itt főként a gyerekekre fókuszáltok, de szerintem ez a felnőtteknek is nagyon érdekes és tanulságos lehet. Ide fogunk majd eljutni a beszélgetésünk egy pontján, de hát azért nekünk még vissza kell kanyarodni oda, hogy például, amikor utoljára itt jártatok nálunk, akkor nem tudom, hogy a hallgatók látták-e azt a kis videót, amit egyébként itt a stúdió ihletett meg, és készítettetek kis avatárokat. Mi is volt ez? Elevenítsük fel? Tehát vissza az orvérzésig projekthez.
2: Igen, volt egy olyan ötlet, ugye az orvérzésig az igazából ilyen szituációs komédia igazából, ami csaló közben történik, a helyi szituációkat dolgozza fel, akár kicsit szatirikusan, egy kicsit viccesen, és volt egy ilyen ötletünk, hogy amikor utoljára voltunk itt, hogy hát milyen jó lenne az, hogyha tényleg nem tudom, ebbe a rádióterembe, hogy lennének az orvérzésignek a szereplői, és akkor ők beszélnek, és akkor ővelük csinálnánk egy ilyen kis történetet, hogy az tiszta jó lenne, meg hogy tiszta kreatív lenne, és aztán megcsinálta így az egészet, és igazából lett belőle egy ilyen 6 vagy 7 perces igazából ilyen rövid videó, ugye, ahogy ők beszélgetnek, meg ahogy egy ilyen kis történetet mutatnak be, szóval volt egy ilyen ötletünk, ami igazából szerintem úgy tiszta jól sikerült a végén.
1: Igen, tehát Szamoék hogy érezték magukat itt a stúdióban, akkor azért elevenítsük fel, hogy ki mindenkit is alkottatok itt meg, és egyébként pedig remekül lemodelleztétek a stúdiót, ahol igen, mi most beszélgetünk. Hogyha valaki még ezt így nem látta, akkor szemléltessük kérlek, hogy mi is történt.
2: Meg a Maját is nagyon jól le tudtuk modellezni, annyira jó volt ilyen, igazából az arca volt rajta, és igazából ilyen, hogy is mondjam, ilyen aranyos ilyen animációt csináltunk neki például a szájával, szóval tiszta jó volt egyébként. Igen, igazából az történt, hogy kb. Ugyanaz, mint velünk, hogy behívtak minket a rádióba, ugye, és a gyerekekkel is ugyanez történt az orvizésig rajzfilmben, csak hogy ugye azért, mert mindenki elért egy olyan sikert, ami megéri azt, hogy mások is tudjanak róla, és igazából erről beszélgettek a rádióban, és igazából volt egy karakter bennük, belőlük, a Gyuszi, aki igazából nem nyert semmit, csak ugye csak ott volt, és így próbált így kimagyarázni az egészet, és aztán az egész történet egy félreértésbe folyt, és aztán végül Maja ugye meg hatalmas dolgot csinált ebben az egészből, hogy úristen, mert ugye ő nyerte meg a Nobel-díjat, nem is tudom most milyen Nobel-díjat, azt hiszem talán a béke Nobel-díjat, és ilyen hatalmas, nem tudom, hír lett belőle minden, szóval hát ilyen komikus történet igazából, kb. Erről szólt az egész.
1: Tehát aki nem látta, az még mindig vissza tudja nézni, ugye?
2: Igen,
1: tudom,
2: és szépen, igen, és most elmondtam a végét is, szóval most már legalább mindenki tudja, hogy mi fog történni benne.
1: Jó, de az, hogy mi hangzik el, mi lesz az utolsó mondat, azért az nem derült
2: persze,
1: ki, úgyhogy azért nem spoilereztél teljes mértékben. De itt most nincs semmi félreértés, tehát a csapat az tulajdonképpen akkor elmondhatjuk, hogy az orvérzésig csapata az így állandó, tehát Szegfű Noellel, Esztergályos Dominikával és Sós Bertalannal. Mit jelent ez a hármas így számotokra? Hogyan oszlik el egyébként jelenleg a ti közös munkátok? Noel széttárta a kezeit, hogy karjait, hogy tessék, válaszoljatok. Dominika, neked mi a szereped jelenleg a csapatban? Vagy változott-e azóta, hogy ti így együtt elkezdtetek dolgozni?
3: Hát most a nagyobb figyelmünk szerintem amúgy nem az orvérzésigre irányul, hanem inkább most a pénzügyi tudatosságra, ugyanis ez egy elég, sokkal nagyobb projekt, sokkal több emberrel dolgozunk együtt, és sokkal nagyobb fegyelmet igényel, mint ha hárman dolgoznánk. Ugyanis ha hárman dolgozunk, akkor hát akkor mindenkinek megvan a sajátos szerepe, össze vagyunk szokva, viszont egy másik projektben, amire most sokkal több figyelem irányul, itt ez teljesen más, és sok mindent át kell beszélnünk, akár többször is, mindenféle bukkanót ki kell küszöbölnünk, hogy minden simán menjen, és most igazából én erről tudnék jobban beszélni. Az orvérzési projektben jelenleg szerintem Noel a vezető. Én egy-egy pár ötletet maximum csak beszoktam neki dobni, de ő az, aki igazából most hajtja és kitalálja az egészet. Ebben a másik projektben viszont a pénzügyi tudatosság, itt viszont komoly csapatmunkára van szükségünk jelenleg.
1: Mert hogy néz ki ez az új projekt? Tehát ugye Dominik, akkor ennek te vagy a katalizátora.
2: Katalizátora.
1: Tehát te vagy az a személy, aki azt az egészet akkor most hajtja, kitalálja, megálmodja? Tehát,
3: Nem. Nem én álmodtam meg. Az alapötlet igazából Rajkovics Pétertől származik, és ezt a Bercivel kommunikálta le az egészet, és igazából az ötletet azt mi hárman közösen találtuk ki, sok álmatlan éjszakával együtt, de kitaláltuk, és a forgatókönyvet is már szerencsére megírtuk, és most van a szervezkedés része a forgatások előtt, hogy megvalósuljon a film.
1: Nektek azért ezek az álmatlan éjszakák, ezek működnek, mert ti olyankor azért nagyon jókat tudtok alkotni, hogyha...
2: Igen, meg egyébként, hogy egy nap alatt készült el az ötlet, így őszintén. Mert hogy így ültünk igazából egy étterembe, aztán így amúgy jó volt, mert amúgy így dobtuk össze az ötleteket, volt akkor az, hogy tényleg, hogy volt egy ilyen megbízás, ugye, hogy kell egy olyan rövid filmet csinálni, ami igazából a pénzügyi tudatosságról szól a fiatalok körében. És az volt benne, hogy nem tudtuk, hogy hogyan induljunk el, hogy hogyan mutassuk be, és abszolút amúgy nem akartunk, hogy még nem akarunk egy olyan filmet csinálni, ami ilyen nagyon klisés, hogy de a végén rájöttek, hogy húha, ez tényleg mégiscsak mennyire jó dolog, meg bármi, hanem inkább azt csináltuk, hogy itt dobtuk össze az ötleteket asztalnál, ahol éppen ettünk, dobtuk össze így az ötleteket, és akkor így nagyon szépen így összeálltam úgy így egybe egy eléggé jó szerintem, és egy vállalható sztori. Kisgyerekek fognak majd benne játszani, ilyen 12-13 éves kisgyerekek, akik...
1: Már annyira nem is kicsi egyébként.
2: Jó, nem zárnék senkit, meg van neki 12-13 jelenleg, de az, hogy ilyen kisebb gyerekek játsszák ugye később a felnőtt szerepeket, egy olyan pénzügyi kvíz versenyen, amit ők jobban tudnak, mint például egyes szülők, vagy akár felnőttek, vagy akár olyanok, akik át is élték ezt az egészet, szóval így nagyon röviden egyébként tényleg ez a koncepció jött így a fejünkbe, hogy akkor kisgyerekek legyenek benne, és akkor ők legyenek az oktatáskás közgazdászok. Szóval.
1: Igen, hogyha azt mondtátok az imént, hogy mindenkinek jöttek, záporoztak az ötletek, kinek milyen viszonya van, vagy milyen kapcsolatotok van ehhez a kérdéshez, hogy pénzügyi tudatosság? Mert hogy akkor ezek szerint bennetek is valami gombot benyomott ez a téma. Berci, ugye téged keresett meg, azt mondta Rajkovics Péter először ezzel a témával.
0: Így van, így van.
1: Benned mit indított el a pénzügyi tudatosság kérdése?
0: Én ezt egy jó kihívásnak vettem igazából, mert nem gondoltuk volna egy magunktól szerintem, hogy ilyen témában alkossunk, és ez mindenképpen egy tök jó kiinduló pont volt arra, hogy egy új témában kipróbáljunk magunkat, és ebben kihívásként alkossunk, és tényleg tök jó, hogy így azért mi is idősödünk, már egy kicsi fogalmunk talán van így a pénzügyi tudatosságról, ezt is talán bele tudjuk így foglalni, vagy az, hogy gyerekek szemén keresztül, hogy lehet ezt megmutatni. Főként ez a célunk vele, hogy mutassunk egy fejlődést a gyerekeknél, hogy menővé tegyük a pénzügyi tudatosságot, mert tényleg ez egy állandó fennálló probléma, hogy nagyon sokan még felnőtt korban sem tudnak alapvető dolgokat.
1: Mik azok az alapvető dolgok, amikre mondjuk akár fókuszálni szeretnétek a kisfilmben?
2: Többnyire igazából ez az, hogy valahogy úgy befektetni, vagy hogyha nem is befektetni, de legalább olyanba költeni a pénzt, ami akár egy pozitív... ilyen, hogy is mondjam, végcélja van például, most egyik az, hogy ebben a filmben, amit mi most csinálunk, egy teljesen rossz befektetés, ugye, hát igazából logikus. Gyerekek ugye, azért gyerekek szeretnek erre költeni, szeretnek arra költeni, most nem mindegyik, de többnyire ugye az, ami játék, az, ami nem tudom, cukorka, bármi. Elején van egy ilyen ötletük, hogy szeretnének egy játék konzolba azt szeretnék venni igazából, ami a kvízversenyen van
0: fődíj.
2: A fődíj, ugye, az 2000 euró, és hogy abból szeretnének venni ugye ezeket a játékkonzolokat, és igazából tényleg az, hogy a végén ők rájönnek arra, hogy nem is annyira jó ötlet azt megvenni, és ugye ez mind azért van, mert amit tanultak ugye a kvízverseny által, ugye, hogy ahogy tanultak erre, hogy mi hogy működik a világban, a pénzügyi dolgok, a spórolás, a befektetés, bármi, rájöttek arra, hogy ez tényleg nem egy rossz dolog, és már tiszta más, hogy néznek például a pénzre, vagy például annak a használatára. Szóval igen.
1: Igen, és bennetek, tehát milyen gombot nyomod be, ugye visszatérek ehhez a kérdéshez, Dominika, tehát ez a téma, ez a pénzügyi tudatosság, tehát hogy itt azért akarva akaratlanul ugye bekapcsol az emberben az, hogy mondjuk ő mit hoz, ő mit tanult, mit tapasztalt, mert hogy valahogy innen indulunk tovább is a felnőtt életbe. Dominika.
3: Hát elsősorban bennem azt a gombot nyomta meg, hogy figyeljek a storyline-ra, ugyanis elkezdtem újságírást tanulni, és próbáltam minél jobban odafigyelni arra, hogy a cselekmény érdekes legyen, és jó kibontakozása legyen benne történés, egy kis dráma, egy kis cselekmény, és végén természetesen jó kifejlett, mert ugye mégiscsak gyerekekről van szó. És ezen kívül a pénzügyi részhez szerintem mindannyiunk hozzátett. Én személy szerint tudatos vagyok szerintem a pénzemmel, jobban, mint voltam, de még mindig van, mit nekem is tanulnom, rengeteg mindent. Igazából én a spórolás része így nyomódott meg bennem, meg a befektetésekbe, hogy hogyan kellene gondolkozniuk a gyerekeknek, és hasonló dolgok.
1: Tehát igazából ti is fejlődtök most azáltal, hogy dolgoztok a projektben. Noel, neked milyen, nem tudom, akár emlékek, vagy milyen érzések kapcsolnak be, hogyha a pénzügyi tudatosságról beszélünk, mert hogy ezért valahol saját magatokat is, és a saját tapasztalataitokat is gondolom, hogy beleviszitek.
2: Az biztos. Nekem például úgy van, hogy mondjuk én tényleg ezzel a pénzzel, meg a pénzügyi dolgokkal tényleg mindig úgy voltam, hogy amúgy engem elég érdekelt. Szóval tényleg az, hogy vagy akár ilyen, nem tudom, akár hivatalosabb dolgok is, a papírozás, vagy bármi, hogy most ha például ebbe költök ennyit, vagy ebbe annyit, akkor hogyan tudnám például visszahozni azt a, nem tudom, azt az összeget, amit beleköltöttem, vagy bármi. Szóval az ilyen pénzügyi témák így amúgy eléggé érdekelnek, meg így szoktam utána nézni. Egy azért is, mert ugye nekem apum igazából áros, igazából ő üzletember, szóval ő ezzel foglalkozik, ez is azért mindig benne van nem a mindennapjaimban, de azért így benne van így eléggé az életemben, hogy ez a hogyan lehetne innen, onnan dolgokat csinálni, ugye. Szóval tényleg én azt mondom, hogy ez a dolog igazából egy létező hatást indított igazából el bennem, ugye, mert mindig is szerettem ezzel foglalkozni, és így eléggé érdekesnek tartottam mindig is, hogy akár pénzekkel is. És ugye tényleg valaki jól tud a pénzzel bánni, akkor sok mindent el tud érni igazából, meg úgy érzem amúgy, hogy ez az alapja egyébként egy eléggé nem is ösztönös, de öntudatos életmódnak. Szóval igen.
1: A stúdióban továbbra is Sós Bertalan, Esztergályos Dominika és Szegfű Noel, és nagyon érdekes filmet fognak készíteni. Most hamarosan kezditek a forgatást, a pénzügyi tudatosságról fog szólni, és hát tulajdonképpen akkor annyira nem is kicsi gyerekek, de már tinédzser, akiknek már azért van, mondjuk lehet akár némi félretett zseppénze, amit igen el lehet költeni konzolra, hogyha nyernek, nem tudom, akár egy X összeget, vagy pedig ugye félre is lehet tenni. Ugye az is nagyon érdekes, hogy ugye a gyerekek aktatáskával, műbajusszal készülnek erre a versenyre, tehát egy kicsit szemléltessük még ezt a részét. Ez kinek az ötlete volt, hogy ábrázoljuk úgy a gyerekeket, mintha ők lennének a felnőttek.
2: Szerintem ez is így amúgy összejött, vagyis így összegyúrtak igazából egy ötletté, hogy hogyan legyen. Igazából van egy ilyen része a filmnek, vagy egy ilyen részt tervezünk megcsinálni benne, hogy hogy a gyerekek elvonulnak nem elhagyatott, de egy ilyen kívülálló helyre, és ott aztán megtanulnak mindent, és rettenetesen készülnek erre a versenyre, és olyan sokat készülnek, hogy a végén meg már tisztára beleillik magukat ebbe a szerepbe, ebbe a pénzügyi tudatosság, és ebbe a pénzguru szerepbe, hogy a kisgyerekekből ugye hirtelen egy kis felnőtt lesz, ugye, akiken már műbajusz van, akiken már aktatáskákkal mennek mindenhova, akik beleszólnak akár politikai témába, közgazdasági témába, mindenbe, szóval tényleg igazából ez a montásszerű rész, amit szeretnénk beletenni, hogy ugyanúgy maradjon egy kicsit az, hogy mennyire vicces és humoros lehet ez a történet, hogyha így átbillen a másik részére, hogy a gyerekekből kis felnőttek lesznek, de ugyanúgy azért hagyjuk meg azt is, hogy tényleg azért komoly készülés van a gyerekek felől, és ugye később, hogy ez hogyan fog megnyilvánulni igazából a kvíz versenyen.
1: Ki a célközönségetek elsősorban?
2: Hát ugye mivel főleg gyerekek vannak benne, kisebb korúak, ugye ezért főleg ez a korosztály, ez a... mit tudom én, 12-től akár 18-ig féle korosztály, mert tényleg az a lényege a filmnek, azt szeretnénk elérni ezzel, hogy tényleg a fiatalok körében legyen ez egy kicsit jobban elterjedve. Ez a fő célközönség szerintem, de egyébként bárkinek ajánlanám ezt, hogyha megnézésre, de mondom, ez így a fő célközönség.
1: Nézzünk egy kicsit most a kulisszák mögé, hogy jelenleg most hol tart a projekt ebben a pillanatban, mi az, amivel most foglalkoztok, melyik fázisban vagytok?
2: Hát jelenleg most megvan igazából minden dokumentumunk már hozzá, forgatókönyv, technikai forgatókönyv, minden egyes dolog, ami nekünk fog kelni a forgatásokra, azok már megvannak. Szereplőink is megvannak. Igazából én úgy érzem, hogy eléggé fel vagyunk készülve, meg eléggé a végénél járunk, most a produkciós részre gondolok, és mi jövő héten fogjuk elkezdeni igazából azokat a nagy forgatásokat, amik igazából majd a 75%-át fogja kitenni a filmnek. Szóval például Donaszerde helyen fogunk forgatni, legtöbb esetben Van Beer Armin alapiskolában, az egy Donaszerde helyen van, és igazából egy ilyen tárgyalóterem, ahol majd a kvíz verseny lesz, és akkor mindenki ott lesz, az összes csapat együtt a gyerekekkel. Szóval jelenleg tényleg annál vagyunk, hogy szerintem minden egyes része már megvan, készen van a projektnek, és most már csak elkezdődhet tényleg a forgatás része, amikor már felvesszük, és megcsináljuk igazából a film nagy részét.
1: Mi a legnehezebb része mondjuk egy ilyen kis film előkészítésének? Nem tudom, hogy ezért kifelel Berci, vagy mindannyian?
0: Igazából mindannyian felelünk érte, és ez most jócskán nagyobb projekt, mint amit először elképzeltünk, mivel már technikai forgatókönyvvel is készülünk, szóval előre meghatározzuk, előre kitaláljuk azokat a kameraképeket, amelyeket használni fogunk. Tényleg jócskán több a konverzációs rész. Igazából a legnehezebb része szerintem összeszervezni az embereket ezekre a forgatásokra, mivel például a kvízestes résznél ott kapásból csak a csapatok, akik részt fognak ezen venni, azok legalább 24-en lesznek. És aztán még kellenek statiszták ugye a háttérbe is. Szóval nehéz összeszervezni az embereket. Ez egy nehéz feladat, így gyártási szempontból. Noel is állandóan kommunikál a szülőkkel, mivel ugye sok 18 év alatti is van. Úgyhogy nehéz leszervezni a dolgokat.
1: Igen, tehát egyébként gyerekekkel forgatni gondolom egészen más élmény, és más, nem tudom, más dolgokra is szükség lehet, nem tudom, akár felkészülésben. Mi az, ami mondjuk ilyen szempontból a kihívást adja, mire kell odafigyelni, hogyha gyerekekkel, tehát 18 év alattiakkal forgatok? Tehát ez jelente ilyen szempontból extra kihívást?
0: Hát igazából mindenképpen szülői beleegyezés szükséges. Általában itt nem csak a gyerekekkel, hanem a szülőkkel is egyszerre kommunikálunk, hogy tényleg minden zökkenőmentesen menjen. Aztán általában a szülők hozzák viszik a gyerkőcöket, olyanokat, mint az étkeztetés és az ilyen dolgokat igyekeztünk mi is megteremteni támogatók által, úgyhogy próbáljuk levenni a szülők válláról is a súlyt, és tényleg valamilyen szinten meghálálni azt, hogy hajlandóak szerepelni a filmben.
1: Mennyire lehet teret hagyni az improvizációnak? Ugye említettétek azt, hogy nagyon komoly forgatókönyvvel készültök, és ez még ugye nem derült ki, hogy színész csemetékkel fogtok együtt dolgozni, vagy pedig az amatőröknek is, lelkes amatőröknek is teret adtatok, vagy illetve teret adtok, tehát hogy kell ezt a részét elképzelni, Dominika?
3: Hát színész csemetékkel fogunk dolgozni. Szerintem nagyon ügyesek lesznek, én látom rajtuk. Igazából az improvizációs része szerintem ez egy kicsit amúgy rájuk is van bízva, ugyanis vannak olyan jelenetek, ahol nem kell teljesen betanulni a szöveget, nyugodtan kibontakozhatják saját magukat, a saját véleményüket, minden véleményt szívesen meghallgatunk. Azonban vannak olyan részek, például a közgazdaságban, amit egyszerűen szerintem muszáj lesz megtanulni, egy kicsit jobban belásni magukat nekik is, ugyanis azok konkrét tények, és abban nem lehet improvizálni, mint például egy képlet, vagy hasonló.
1: Ja, mondjuk, hogyha egy 12-13 éves fiatal most odaállna elétek, és azt kérdezné, hogy miért fontos ez a téma, akkor mit mondanátok neki?
2: Az, hogy majd később megköszönöd. De amúgy tényleg van, hogy igen, most igen, így hülyén hangzik, de tényleg igazából, hogyha minél előbb elkezdik például az ember ezt így tudatosítani magában, hogy ez erre oda kéne figyelni, akkor szerintem egyébként mondom, ennek egy pozitív kihozata lehet igazából a végén, és mondom, sokkal több önkontrollt tud megengedni magának egy ember, hogyha tényleg ez a pénzügyi tudatosság beleivódik igazából a minden napjaiban, mert amúgy tényleg valljuk be, azért vannak rengeteg olyan felnőttek is, akik még mindig úgy vannak vele, hogy ez így annyira nem érdekli őket, ez annyira bonyolult dolog, meg hogy fú, őt most nem érdekli, mert hogy nem tudom, akár nincs ideje, vagy nem tudom, nem érdekli, mert hogy ez abszolút nem az ő témája, meg hogy ő teljesen másnál, az teljesen rendben van persze, csak ez hozzátartozik szerintem a mindennapjainkhoz.
1: Mit reméltek, hogyha elkészül a film? Nem tudom, hogy mikor lesz a határidő, mikor lehet majd, és hol lehet majd megnézni, de hogy mi az, amit ebből majd vigyenek haza a gyerekek, vigyenek haza a felnőttek?
0: Igazából belőttünk egy olyat, hogy augusztus 30-áig, vagy tényleg szeptember első heteig igyekszünk lezárni így teljesen, már a vágásokkal is a dolgokat. Utána így a végcél az az, hogy tényleg minél több emberhez eljusson. Először privát vetítéseket szeretnénk neki majd tartani, hogyha minden jól alakul, tényleg iskolás gyerekeknek is. Biztos, hogy lesz egy premier vetítés, ahol a szereplők ott lesznek, statiszták, hozzátartozóik, és aztán igazából egy pár hónapig szeretnénk megtartani úgy privátnak, hogy privát vetítéseket tartunk, és ez idő alatt szeretnénk a fesztiválokra is küldeni, mert ott nagyon meg van kötve az, hogy nem lehet például, nem tudom, social media platformokra feltölteni teljesen nyilvánosra az anyagot, úgyhogy ez a célunk.
1: Milyen hosszúra tervezitek egyébként ezt a kisfilmet, vagy ez kisfilmnek nevezhető?
2: Igen, igen, főleg azért is kisfilm, mert ugye ez 20 percre terveztük egyébként, szóval nem egy órás, azért tényleg arra is oda kell figyelni, hogy meddig tud odafigyelni egy ember, meg meddig tartja fent igazából az érdeklődését egy ilyenfajta kisfilm. Szóval mi ezt a 20 percet lőttük be, és attól igazából plusz-mínusz hogy merre, azt még nem tudom, de mondom, kb. Ez a 20 perc hosszúságú.
1: Volt olyan film egyébként most így a előzetes felkészülés során, ami benneteket is inspirált, és persze amit el lehet mondani, vagy akár vannak olyan, tehát hogy léteznek ilyen, ha nem is árultok el konkrétan, mert látom, hogy sok összemosolgás történik itt és most, de hogy vannak egyébként ilyen filmek, amelyek ezzel foglalkoznak, mennyire gyakori, és mondjuk a külföldi piacon, vagy ez mondjuk ez a magyar terepen is, vagy a szlovák terepen is megtalálható.
0: amikor ötleteltünk, bennem felvillant egy kép, hogy tök jó lenne megmutatni ezt a felkészülési részt, amikor itt tanulnak a gyerekek, úgy, mint ahogy a karatekölyökben például az első részben van, hogy a verseny előtt megy a nagy felkészülés, zenére visszavágva minden ilyesmi. Ez volt így számomra az alapgondolat, amit tök jó lenne így újra kreálni így a saját képünkben. Én ezt osztottam így meg a többiekkel, nem tudom, hogy a többieknek esetleg milyen gondolataik vannak ezzel kapcsolatban.
2: Igen, meg az, hogy most igen, ilyen pénzügyi tudatosság, most lehet, hogy inkább dokumentumfilmet, vagy inkább ilyen tanító videókat tudnék mondani, ami úgy előfordul, viszont ilyen játékfilmet nem tudom. Én még nem találkoztam ilyen játékfilmmel, ha ilyen pénzügyi tudatosságról van szó, szóval szeretjük mi amúgy mixelni itt az témákat eléggé. Ezt észrevettem. Nincs nagyon, szerintem.
1: De van-e olyan jelenet, amit mondjuk vártok a forgatáson már most így előzetesen?
2: Nekem mondjuk az iskolai jelenet, meg a montázs jelenet az egyik kedvenceim. Igazából már megvan ugye, hogy képileg is hogyan fog kinézni, szóval annak nagyon örülünk, hogy tényleg el tudjuk képzelni, és annak tényleg a vizuális része nekem nagyon tetszik. Szóval azt várom a legjobban. Húzós lesz, mert nincs sok időnk leforgatni a helyek kibérése miatt, de valahogy szerintem sikerülni fog a végén.
1: Van-e még más projekt, amiben vagytok jelenleg, vagy ez az, ami most teljes időtöket, energiátokat most így visz, és amire koncentráltok?
3: Számomra ez az teljes koncentrációmat kitölti, ugyanis most bevállaltam egy olyan szerepet, hogy én vagyok úgymond a gyártásvezető, tehát hogy elég sok minden oda kell figyelni, hogy minden ott legyen a forgatásnál, hogy semmilyen kellék ne hiányozzon, hogy mindenki ott legyen időben, hogy hogyan legyenek beosztva a csoportok, ki mikor ér rá, hogyan ér rá, és ezt mind beosztani, szóval számomra ez most teljesen leköti a fókuszomat.
1: Tehát a nyaratok ilyen szempontból be van táblázva többiek, ti nálatok is ez ennyire tényleg ilyen sok energiát felemésztő projekt ez most?
2: Az biztos.
1: Hogy most erre megy a fókusz.
2: Igen, az biztos, mert hogy a fókusz az tényleg erre megy, mert ahogy már többiek is mondták, azért eléggé nagy projektek, sok emberrel fogunk dolgozni most, nem csak hárman leszünk igazából a gyártásban, hanem heten leszünk például a gyártásban, szóval azért sok minden oda kell figyelni, időpontokra, helyszínre, ez a kamera állás legyen meg, az legyen meg. Szóval tényleg ez telít igazából ki az időnk nagy részét most. Hát meg ugye ott van az orvérzés, ugye amit most igazából ilyen szólóba csinálok, de egyébként sokkal jobban, meg sokkal gördékenyebben tud menni. Tényleg az előző nyár az olyan volt, hogy pont akkor kezdtük el, amikor már kezdett vége lenni a nyárnak, és akkor ilyen kevesebb időnk volt, viszont most már a nyár elején minden egyes dolgunk, amihez hozzá tudunk nyúlni, azt már tudjuk akár kitenni, vagy tudjuk akár posztolni, szóval még azzal foglalkozunk így mellékállásban.
1: Tehát nem unatkoztok nyáron. Én nagyon szépen köszönöm, hogy így előzetesen is beavattatok, így a kulisszák mögé nézhettünk, hogy mire is készültök most hamarosan, tehát tényleg az utolsó simítások zajlanak, és nem sokára Szegfű Noel, Esztergályos Dominika és Sós Bertalan, hát egy jó nagy csapattal elkezdi a forgatást, méghozzá Dunaszerdahely lesz a fő helyszín, egy városi pénzügyi kvízversenyre készülnek tehát gyerekek, és a játék során tehát válnak belőlük tulajdonképpen kis felnőttek, hogyha így, ha így nagyon röviden össze kellene ezt foglalni, és hogy vajon mennyire sikerül a pénzügyi tudatosságot bevinniük majd a hétköznapokba, az majd a kisfilmből kiderül, mi pedig majd várunk benneteket vissza, már a kész eredménnyel, hogy hogyan is sikerült a forgatás, de köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és beszélgethettünk.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük.
1: Sok sikert.
2: Köszönjük.

0: Tudják, mi a grundgolf? A hodosi nyugdíjasoknak ez a különleges sport nem csak mozgást és kikapcsolódást jelent, hanem eljuttatta őket egészen Japánig. Velük beszélgetünk erről a különleges hobbiról és kalandjaikról. Kosár Lajos gasztrobloggerrel annak járunk utána, mit érdemes enni a legnagyobb nyári hőségben, mely ételek hűsítik a szervezetünket, és hogyan készíthetünk gyors, könnyű és frissítő fogásokat. Jogi rovatunkban dr. Ulekla Ildikó ügyvéddel az idős szülőkről való gondoskodás fontos kérdéseit vesszük sorra. És vendégem lesz Angyal Sándor újságíró is, aki könyvet írt a Dunamenti tavasz 50 éves történetéről. Fica János vagyok, várom Önöket a pénteki nappaliban, reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.
1: Grafológus, szemorvos, nőgyógyász, lelkész és volt szociális munkás. Valamennyien a test és a lelki egészség megőrzéséről és az ehhez vezető útról beszélnek a Szalagtárban. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Michal Kalinyák arra biztatja az önkormányzatokat, hogy kapcsolódjanak be az önkéntes tűzoltók támogatására kiírt pályázatokba. Havasi Bertalan cáfolta az Orbán-Trump találkozó amerikai egyeztetéséről szóló hírt. Este feloszlanak a gomoly felhők, derült éjszaka várható, reggel 17 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. A családon belüli erőszak kezelésében az állam és a rendőrség is kudarcot vall, állítja az ellenzéki KDH. A kereszténydemokraták rendszer szintű változtatásokat sürgetnek, többek között azt, hogy a családon belüli erőszak áldozatait az eljárás teljes ideje alatt kísérő vagy bizalmi személy segítse. A párt szerint javítani kell a rendőrök képzését is, meg kell akadályozni az áldozatok ismételt traumatizálását, és növelni kell a pártfogó felügyelőt, valamint mediációs szolgálatok kapacitását. A párt a gölnici tanárnő meggyilkolása kapcsán bírálta a rendőrség vezetését is. William Karasz alelnök szerint a távoltartási intézkedések önmagukban ugyanis nem elegendők az áldozatok védelméhez. A belügyminisztérium államtitkára Michal Kalinyák arra szólította fel az önkormányzatokat, hogy éljenek az önkéntes tűzoltók támogatására kiírt pályázati lehetőségekkel. A tárca összesen 4 millió eurót különített el a célra. Az egyik felhívás a tűzoltó technika javítását és karbantartását segíti, a másik pedig tűzoltó szertárak építését és korszerűsítését támogatja. A települések néhány ezer eurótól akár 70 ezer euró terjedő támogatást is igényelhetnek. A pályázatokat augusztus 24-éig lehet benyújtani. Lehallgató készülékeket találtak a Művészeti Alap pozsonyi székházában. Az információt az intézmény egyik vezető munkatársa is megerősítette, hozzátéve az ügyben már a bűnüldöző szervek járnak el. Sajtóértesülések szerint a dolgozók az irodákban az asztalok alatt fedezték fel a berendezéseket. A Kulturális Minisztérium közölte, a felmerült gyanú kivizsgálása teljes mértékben az illetékes hatóságok feladata, ugyanakkor az alap belső hatáskörébe tartozik. Az ügy részleteiről egyelőre nem közöltek további információkat. Nem találkozik Donald Trumppal Orbán Viktor amerikai útja során, közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Az MTI beszámolója szerint cáfolta azokat az értesüléseket, amelyek szerint Orbán Viktor korábbi miniszterelnökként egyeztetne az Egyesült Államok elnökével. A találkozó lehetőségéről korábban Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes alelnöke beszélt. Az Inforádiónak azt mondta, tudomása szerint Orbán Viktor a következő napok találkozhat Donald Trumppal. Havasi Bertalan ezt cáfolta és kijelentette, nincs ilyen terv. Az amerikai elnökhöz fordult büntetése enyhítéséért R. Kelly énekes, akit évekkel ezelőtt ítéltek több mint 30 év börtönre gyermekpornográfia terjesztése miatt. Az 59 éves R&B énekes bűnösségét 2021-ben mondták ki, kiderült, hogy egy bűnszervezetet vezetett, amely nőket és kiskorú lányokat toborzott. A férfit zsarolás és szexkereskedelem vádjában is bűnösnek találta a bíróság, 31 éves büntetését az Észak-Karolinai Szövetségi Börtönben tölti. Kelly a Fehérháznak és az amerikai igazságügyi minisztériumnak is kérelmet nyújtott be. Donald Trumpnál már több mint egy éve lobbizik nyilvánosan is, hogy mérsékeljék a büntetését.
0: Időjárás.
1: Este feloszlanak a gomoly felhők, derült éjszaka, csillagfényes égbolt várható. Országszerte szélcsendes idő a valószínű. Tovább mérséklődik az éjszakai felfrissülés, meleg, kissé füllett lesz a hajnali időszak is. Holnap tovább fokozódhat a hőség és a füllettség, napos, meleg strandidő ígérkezik. Reggel 17 és 21 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Nagylapáson a főúton Nyitra irányába. Az arra közlekedőknek a baleset helyszínét felváltva kell megkerülniük. Vezessenek óvatosan. Szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Ez a Bagoly mondja, a Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja. Egy podcast, amelyben felvidéki magyar tudósok beszélnek kutatásaikról, eredményeikről, könyveikről, közérthetően és érdekesen. Egy műsor, amelyből kiderül, hogy mivel is foglalkoznak a szlovákiai magyar történészek, etnológusok, szociológusok, irodalmárok s más tudományágak képviselői. Bagoly mondja.
0: A műsort a Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából sugározza a Pátria Rádió.
3: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és nézőinket, ez itt a Bagoly mondja legfrissebb adása, amelyben az irodalmak, tágabban a kultúrák közti átjárhatóságról, pontosabban keveredésről, a kulturális határátlépésekről és cserefolyamatokról, a hibrid nyelvi és identitásformák, illetve azok értelmezéséről lesz szó. Az irodalomtudomány egy viszonylag új, izgalmas iránya, a transzkulturalizmus lesz ugyanis a témánk, hogy milyen perspektívákat tárhat elénk a transzkulturális szemlélet és megközelítésmód. A Fórum Intézet podcastjének vendége Németh Zoltán költő, irodalomtörténész, a Varsói Egyetem professzora, a Víztúl a partjáról, akivel így vagy ezért online beszélgetek. Üdvözöllek!
4: Üdvözöllek, köszönöm a beszélgetést.
3: Szóval Dunának, Visztulának egy a hangja, de hogy megy a lengyel?
4: Hát, köszönöm. Amire szükségem van, azt elérem vele.
3: Ugye 7 éve, 8 éve 2018-tól vagy a Varsói Egyetem professzora. Mit keres egy magyar irodalomtörténész, irodalomtudós a lengyel fővárosban?
4: Hát ennek családi okai vannak, magánéleti okai vannak, tehát ide nősültem, és sikerült elhelyezkednem a Varsói Egyetemen, úgyhogy tulajdonképpen ez az oka.
5: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Németh Zoltán, József Attila Díjas szlovákiai magyar irodalomtörténészt, egyetemi tanárt, kritikust, költőt Rácz Vince kérdezi.
3: Minden esetre itt is folytattad, vagy folytatod azt, amit még Nyitrán kezdtél, ha jól emlékszem, 2017-ben, aztán később a bázis égiszállat folytattál, vagy folytattatok. Ez pedig egy kutatás, vagy kutatási projekt, ami a transzkulturalizmussal foglalkozik. Úgy emlékszem, múlt ősszel érkezett a konferencia sorozat már a 7. állomásához, és mindegyik konferenciát követte egy tanulmánykötet, pluszban megjelent egy összegző kiadvány is a Tolladból, amolyan kézikönyvként is forgatható kötet a transzkulturalizmus elméletéről és gyakorlatáról. Nos, erről fogunk beszélgetni, és azzal kezdeném, hogy mi keltette fel az érdeklődésed a téma iránt, mi inspirálót találsz a transzkulturalizmusban, aztán majd azt is elmondjuk, hogy mi fánterem.
4: Igen, hát nagyon jól időzítetted ezt a beszélgetést, mert körülbelül 10 éve foglalkozom a transzkulturalizmussal. Hát több oka is van ennek. Egyrészt ugye a szlovákiai magyar irodalom tudományban hagyományosan a szlovákiai magyar irodalom, ez egy ilyen témaként jelent meg, tehát felvetődött az, hogy foglalkozni kéne a szlovákiai magyar irodalmi alkotásokkal, de valahogy ez kifulladt a 2000-es évek után, nem volt meg az az elméleti háttér, amivel foglalkozni kellett volna, vagy lehetett volna, amely felfrissítette volna a szlovákiai magyar irodalmat érintő kutatásokat, és hát őszintén meg kell mondanom, hogy a feleségemnek volt ebben nagy szerepe, ugyanis ő a habilitációs munkáját a transzkulturalizmusból írta, de főképp a nyelvváltó szerzők érdeklik őt, tehát azok a nyelvváltó szerzők, akik felcserélték az ányelvüket vagy anyanyelvüket, és más nyelven írnak, de a műveikben rengeteg magyar vonatkozás található, tehát magyar reáliák, Magdalena Roguszkáról van szó, és amikor én megismerkedtem ezzel az elmélettel, akkor rögtön az volt az első gondolatom, hogy hogyan lehetne ezt hasznosítani a szlovákiai magyar irodalmi művek értelmezésében, illetve úgy általánosabban az autokton kisebbségek irodalmában. Tehát ez körülbelül ilyen 2016-ra tehető. Akkor írtunk, vagy írtam pontosabban egy pályázatot a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen, létrehoztam egy kutatócsoportot, és hát ez ilyen nagyon nagy szerencse volt, aki benne van ebben az egyetemi közegben, ugye mindenki egy ilyen vega pályázatért esedezik, és valahogy bekerültünk ebbe a vega programba, három éves ösztöndíjat, vagy hát egy ilyen kutatási pénzt kaptunk, amiből három konferenciát szerveztünk, és ebből három kötet jelent meg, és aztán ez az egész kifutott, én pedig elkerültem Varsóba, de úgy gondoltam, hogy valahogy folytatni kéne ezt a kutatást, mert egyrészt nagyon sok mindenkit meg tudtunk szólítani, tehát hogy ez nagyon izgalmas volt, hogy nem csak a pozsonyi, meg a komáromi, meg a nyitrai egyetemről érkeztek előadók, hanem nagy örömmel jöttek Magyarországról, vagy Erdélyből, vagy Romániából, máshonnét is, tehát hogy egy egész jó kis csapat jött össze. Úgyhogy végül is közben ugye létrehoztuk a Bázis Irodalmi és Művészeti Egyesületet, és akkor felvetődött, hogy a Bázis égisze alatt folytatjuk ezeket a kutatásokat, és tényleg, hogyha valaki belenéz a köteteinkbe, a konferencia köteteinkbe, hogyha gondolod, akkor én meg is tudom mutatni, ez a három konferencia kötetünk jelent meg Nyitrán, a Nyitrai Egyetemen.
3: Én meg közben megjegyzem, hogy a netről is letölthető, elolvasható, úgyhogy igen, könnyű hozzáférni.
4: Igen, és ez a három pedig a Bázis kiadásában, illetve az Abacus Plus kiadásában. Tehát, hogy tényleg egy nagyon izgalmas kutatási terület, amelynek folyamatosan vetődnek fel új kérdései, és hát így inspiráljuk egymást, tehát hogy a ma már azt lehetne mondani, hogy az ilyen hagyományos kisebbségi irodalmi kutatástól, vagy a hagyományos ilyen migráns irodalmi vagy transznacionális kutatásokon át, akár a populáris irodalom felé is nyílnak területek. Például tavaly volt egy előadónk, aki Azaria szövegeinek a transzkulturalitásáról értekezett. És még nagyon izgalmas, hogy ez a kulcsszó, ez a transzkulturalizmus fogalom több helyre nyitott számunkra ajtót, például a Szlovák Tudományos Akadémiának a lapja, a World Literature Studies-ban felkértek bennünket a feleségemmel, hogy állítsunk össze egy tematikus számot. Ez egy angol nyelvű szöveg, vagyis egy angol nyelvű lap, és szintén megtalálható az interneten. És hát mondjuk a modern transzkulturális kutatások atyától, Wolfgang Welschtől is szereztünk egy tanulmányt, tehát hogy...
3: Aki az egészet elindította gyakorlatilag, ugye még a 90-es
4: igen,
3: évek
4: igen, elején? Igen, a 90-es években.
5: A Bagoly Mondja című műsort hallgatják. Németh Zoltán, József Attila díjas szlovákiai magyar irodalomtörténészt, egyetemi tanárt, kritikust, költőt Rácz Vince kérdezi.
4: Hát beszélhetünk aztán a transzkulturalizmusról is, tehát azt tudom mondani, hogy egy nagyon tág terület, nagyon izgalmas, még formálódó terület, hát 10-ig mindenképp szeretném folytatni a konferenciákat, meg a köteteket.
3: Most volt a 7-dik, ugye, ősszel?
4: Most igen, épp értesültem, hogy a Kultminor támogatta mind az őszi konferenciánkat, mind a tavalyi konferenciából készült kötettervünket, tehát hogy folytatódik tovább, és hagyományosan a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen ők adnak nekünk otthont a konferenciáinknak.
3: Nos, akkor ilyen gyors talpaló jelleggel, mitől transzkulturális egy mű, szerző, kötet jelenség?
4: Igen, hát érdemes megvizsgálni a történetiségét, magát azt a fogalmat, azt a szót, kifejezést, hogy transzkulturalizmus, egy kubai irodalom, illetve kultúratudós írta le, Fernando Ortiz 1940-ben, ugyanis a kubai társadalomban jelenlévő kreolizációt, keveredést, hibridizációt vizsgálta, tehát az afrikai lakosság, a spanyol lakosság, az indián gyökerek, és így tovább ezeknek a kutatásával foglalkozott, de ez a fogalom nem járt be a következő évtizedekben ilyen nagy karriert, hanem a már említett Wolfgang Welsch volt az, aki az 1990-es években írta egy nagy hatású tanulmányt, és ez a tanulmány azért is volt ilyen jelentős, mert hogy egy ilyen fogalmi különbségtétel is megfigyelhető benne, elkülönítette a transzkulturalizmust a multikulturalizmustól és az interkulturalizmustól. Hogyha nagyon röviden elmondom, hogy mi a különbség a három fogalom között, és ebből látni fogjuk azt is, hogy mit jelent a transzkulturalizmus. Az interkulturalizmus kapcsán Wolfgang Welsch úgy kritizálta ezt a fogalmat, hogy a kultúrák hagyományos homogén felfogásából indul ki, bármennyire is pozitív az interkulturalizmusnak az igénye a dialógusra, a párbeszédre, mert ugye az interkulturalizmus mindig erről beszél, hogy a kultúrák között vagy az irodalmak között párbeszédet kell folytatni. Tehát, hogy bármennyire is a dialógusnak a híve, tulajdonképpen ez a fajta dialógus egy strukturális képtelenség, hogyha két egymástól izolált és homogén kultúráról vagy irodalomról beszélünk, tehát hogy tulajdonképpen nem lehetséges. Tehát bírálta az interkulturalizmust, hogy még mindig a kultúráknak a hagyományos homogén felfogásán alapul. A multikulturalizmus kapcsán azt írja Welsch, hogy ez is egy nagyon toleráns és empatikus irányzat, tehát hogy többféle kultúra, többféle nemzet, többféle etnikum él egymás mellett. A legnagyobb jelentősége az interkulturalizmussal szemben, hogy egy országon belül képzelte el a kultúráknak az egymásra hatását, de, mondja Welsch, hogy a multikulturalizmus annyira empatikus, hogy mindent megenged, hogy tulajdonképpen nem is figyel a többség a kisebbségre, hagyja, hogy egyfajta gettóba záródjon a kisebbség, nem érdekli, tehát teljes autonómiát ad a kisebbségnek, de ez abba fog tulajdonképpen futni, hogy ez a kisebbség teljesen izolálódik a többségtől, nem jön létre semmilyen dialógus. Na most ezzel a két, tehát az interkulturális és a multikulturális elképzelésekkel szemben a transzkulturalizmus mellett teszi le a voksát, amely abból indul ki, hogy a globális világban már nincsenek homogén nemzetek, nincsenek homogén kultúrák, olyan fajta átkötések, olyan fajta hálózatosodás figyelhető meg a világban, információk jönnek, áruk jönnek, mennek, emberek jönnek, mennek, országhatárokon át, az angol nyelvnek a hatása, más nyelveknek a hatása olyan keveredést hoz létre, hogy tulajdonképpen már nem lehet beszélni semmilyen értelemben homogén kultúrákról, és tulajdonképpen ennek a hibrid globális kultúrának figyelhető meg az irodalmi megjelenése is, hogyha olyasmire gondolunk, ugye, hogy akár a 20. században milyen nagy népességmozgások jellemezték a világot, tehát csak a Magyarországra vagy a régiónkra gondolunk, hogy 56-ban néhány százezeren elhagyták Magyarországot, 68-ban néhány százezeren elhagyták Csehszlovákiát, hogy 1990 után Lengyelországból több mint 2,5 millióan mentek nyugatra dolgozni, hogy Magyarországról, Csehszlovákiából, vagy később Csehországból és Szlovákiából 100 000 mentek nyugatra. Tehát egy óriási lakosság mozgás figyelhető meg, vagy ugye a menekültek, a szíriai menekültek, afgán menekültek, tehát hogy egy olyan fajta világ jelent meg, ahol a kultúráknak az egymás mellett élése a szinte ilyen evidencia.
3: Ahogy utaltál rá...
4: Ez lenne a transzkulturalizmus, és ennek az irodalmi vetülete az, ami bennünket érdekel. És mi az, amit valójában mi egyfajta újdonságot hoztunk ebbe? Az újdonság az pedig azt érinti, hogy bennünket nem csak az a fajta transzkulturális helyzet érdekel, amely országhatárokon hatol át, hanem az olyan helyzetek, amelyek egy ország határon belül okoznak keveredést, tehát mondjuk a kisebbségi irodalomnak a helyzete. Egyébként Roger Brubaker volt az, aki kétféle transzkulturalizmusról beszélt, amikor az emberek lépnek át a határokon, illetve amikor a határok lépnek át az embereken. Tehát, hogy kétféle ilyen helyzet hoz létre transzkulturális viszonyt.
5: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Németh Zoltán, József Attila Díjas szlovákiai magyar irodalomtörténészt, egyetemi tanárt, kritikust, költőt Rácz Vince kérdezi.
4: Na és tulajdonképpen ez az a fajta nézőpont, vagy az a fajta terület, amiben mi újat hoztunk a transzkulturális kutatásokba, mert a transzkulturális kutatások egyébként főleg az utazással foglalkoznak, a mobilitással foglalkoznak, például olasz származású kanadai szerzőt tudnék itt említeni, Arianna Dagnino-nak a nevét, aki olyan fogalmakat hozott be a transzkulturális kutatásokban, mint a kozmonomád, amit azért is említek, mert Juhász Rokkó például két évvel ezelőtt Érsekújvárban ilyen címen hozott létre egy kiállítást, vagy a globális nomád, vagy hogy az irodalmi művekre, a transzkulturális irodalmi művekre jellemző egyfajta elmosódottság, tehát hogy a kultúrák nem élesen jelennek meg, hanem keveredve, hibrid módon. És nagyon érdekes, hogy ez a kortárs magyar és szlovákiai magyar és szlovák irodalomban is nagyon erőteljesen megjelenik, sőt olyan erőteljesen, ami még azt is fölveti, hogy akár az irodalom történeteinket is át kell gondolni.
3: Idáig mindenképpen eljutunk, de előbb éppen azért szerettem volna közbe kotyogni, hogy utaltál rá, hogy téged elsősorban vagy nagymértékben a szlovákiai, magyar vagy hát a kisebbségi irodalmak összefüggésében érdekelt a transzkulturális szemléletmód vagy értelmezésmód. Nos, ami a kettő viszonyát illeti, tehát ezt a bizonyos transzkulturalizmust és a szlovákiai magyar irodalmat most tételezzük föl, vagy tételezzük így. Milyen formákat hozott létre az irodalmunk a transzkulturális szemlélet jegyében, vagy hogy is mondjam, az ilyen felfogás alapján? Mennyire gazdag ez a példatár, és akkor mondhatnál is néhányat?
4: Igen, igen. Hát többet lehet említeni, a könyvemben néhány kötetet részletesebben is elemzek. Hát az egyik ilyen izgalmas kötet, az Fábián Nóra, a Nagyváros meséi című elbeszélés kötete, amelyet a Kaligram adott ki még 2002 körül. Fábián Nóra, ez egy álnév, Árvai Alica álneve, és ezekben a novellákban, ezek a novellák Londonban játszódnak, babysitterek, óperek érkeznek Londonba a világ minden részéről, arabok, oroszok, ukránok, lengyelek, szlovákiai magyar, és az ő történeteik jelennek meg, és ilyen nagyon megdöbbentő. Én egyszer csináltam egy ilyen játékos kvízt, hogy 10 irodalmi művetnek a rövid tartalmát mondtam el, És világirodalmi műről van ez szó, magyar irodalmi műről, vagy szlovákiai magyar műről? Hát senki nem találta el, hogy ez a Londonban játszódó történet, ez egy szlovákiai magyar szerzőnek a műve. De lehetne említeni Csehi Zoltánnak a Grüci című utazási regényét, vagy napló regényét, vagy napló prózáját. Csehi Zoltán Svájcban volt egy évig, azt hiszem, ösztöndíjjal tartózkodott, és az ottani élményeit írta meg, az opera előadásokról írt, amelyeken részt vesz, amikor például egy magyar szót említenek, és akkor ez számára az, mint egy villámcsapás úgy éri őt, miközben tudja, hogy senki rajta kívül ezt a szót nem érti, halál, ugye, vagy a svájci társadalomnak a sokszínűségét, hogy nemzetek, etnikumok élnek egymás mellett, és folyamatosan reflektál a szlovákiai magyar tapasztalatokra is.
3: Bizony.
4: Tehát tipikusan egy ilyen kevert kultúrájú mű jön létre, ráadásul nem csak a jelen kultúrája hoz létre transzkulturális helyzetet, hanem ugye Csehi Zoltán műfordító ógörökből és latinból is fordít, és folyamatosan reflektál a saját fordításaira, meg a fordítási feladataira, meg az antik kulturális kapcsolatokra. Tehát egy nagyon-nagyon gazdag, sokszínű transzkulturális helyzet áll elő, ugye határátlépés, hiszen Svájcba utazott, a kisebbségi helyzetre, illetve az antikirodalomra tett utalások, tehát nagyon-nagyon sok helyzetet lehet felgyűjteni.
3: És hát kell is hozzá, bocsáss meg, kell is hozzá Google keresés elég gyakran, ami nem a könyv hiányossága, hanem az érdeme, csak mondom, hogy amilyen élvezetes olvasmány, olyan nehéz is egyben. De csak olvassák, kedves nézőink, hallgatóink, mert megéri.
4: Igen, igen, nagyon ilyen virtuóz nyelviséggel jön létre, tehát megmutatja azt, hogy egy napló is lehet magas szépirodalmi értékű mű, ugye? Hát de hát ezt tudtuk márai naplói óta. Polgár Anikó régésznő Körömcipőben című verses kötete, ami szintén a Kaligramnál jelent meg, azért izgalmas, mert van egy első verse, én ezzel az első verssel foglalkoztam részletesebben, amelyben ugye egy szülésről, istennők szülnek egyébként a kötetben, és egy szülésről szól, és ilyen antik környezetben, vagy antik kontextusban helyeződik ez a szülés, de van egy mondat benne, hogy ez kérem nagy standard. És kérdeztem magyarországi ismerőseimet, hogy értik-e ezt, hogy nad standard, természetesen nem értették, mi az a, hát a standard, igen, de mi az a nad, mit jelent ez a szókapcsolat, mert ugye ez egy szlovákiai magyar kifejezés, és nagyon izgalmas volt számomra, hogy egy ilyen antik díszletek előtt játszódó történetben is hogyan jelenik meg egy szlovákiai magyar nyelvi elem, és az hogyan hat erre. Hát ennek egy sokkal ilyen gazdagabb vagy erőteljesebb ajánlata Szász Pálnak a Fűjes Arjad Mezőknek című fitolegendáriuma, ami szerintem egy valódi istenkísértés, mert hogy Galánta környéki peredi dialektusban íródott ez a könyv, és a dialektus az nem csak azt jelenti, hogy nyelvjárásban íródott a könyv, és hogy nyelvjárási hangok jelennek meg, tehát hogy vizuálisan is lehet látni, hogy E két ponttal, A egy ponttal, és így tovább, hanem hogy a szlovák-magyar kontaktus jelenségek is megjelennek benne, sőt, az orosz kontaktus jelenségek, hiszen az elmúlt, vagyis tehát nem az elmúlt 40 év, hanem a 89 előtti 40 évnek a nyelvi törmeléke is megjelenik. Tehát itt aztán angol szavak, ugye a mai globalizáció értelmében orosz szavak, a 40 éves kommunista diktatúra eredményeképpen szlovák, cseh kifejezések, nyelvjárási elemek jelennek meg benne. Tehát egy nagyon-nagyon gazdag, erőteljes nyelv, Aminek persze az az érdekessége, vagy az lehet, hogy egy magyarországi olvasó mondjuk mit ért belőle, de valamennyit azért valószínűleg igen.
3: És akkor most megint közbekotyognék.
5: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Németh Zoltán, József Attila díjas szlovákiai magyar irodalomtörténészt, egyetemi tanárt, kritikust, költőt Rácz Vince kérdezi.
3: Amíg itt hallgattalak, közben eszembe jutott, hogy ez a transzkulturalizmus ilyen szempontból nem állít elő egy csapda helyzetet, mert hogy minél transzkulturálisabb ez szöveg, annál kevesebben érthetik, mert ott volt az a NAT standard kifejezés, akkor az már a, ugye a szöveg egésze az igazából már csak a szlovákiai magyaroknak érthető, ahogy a paliféle könyv pedig igazából csak a galántai járásbelieknek, ha most nagyon-nagyon lesarkítom ezt a tételt. Erre mit mondasz?
4: Azt, hogy például a Polgár Anikó versében ez csak egy kifejezés, és mondjuk ez nagyon gyakori költőknél, hogy idegen szavakat is akár alkalmaznak, tehát hogy ez nem megy a vers rovás.
3: Nem is arra gondoltam, tehát nem szűkíti le a befogadó
4: időt? Az érthetőségnek a... Igen, hát a Szász Pál könyvénél lehetne valamiféle szociológiai vizsgálatot. Az az igazság, hogy én végül is értettem szlovákiai magyarként, tehát mint Palóc vidékről származó...
3: Csallóköziként is lehet. Csallóköziként is lehetett érteni természetesen.
4: Igen, tehát hogy azért nem megy át egyfajta privát nyelvbe. Tehát nem, ugye, mert a végső lezárás az, mikor valaki egy saját privát nyelven ír, és akkor senki
3: ahogy,
4: nem ír.
3: Ahogy a viccben van, 6 nyelven beszél, de 5-öt ő talált fel, ugye?
4: Igen. De... Szóval igen, Szász Pál könyvét lehetne, vagy Juhász R. József, Juhász Rokkónak a Cumi-Cumi könyve, az még izgalmasabb, ahol a nyelv, tehát olyan szavakból...
3: Ja, hangalak egyezések, ugye?
4: Igen, igen, amelyek ugyan úgy íródnak egy-egy nyelven, mint a tutaj, ez volt egyébként a kiinduló pont, amit tutaj ugye tudjuk mi magyarul, lengyelül pedig ugye azt jelenti, hogy itt, és akkor ilyen szavakat keresett, és ebből, ezekből a szavakból íratott verset. Igen, tehát ezek lennék a szlovákiai magyar példák, és ami még nagyon érdekes, hogy Pénzes Tíme a kutatásaiból tudjuk, hogy a kortárs szlovák irodalomban milyen sokáig hiányzott Dél-Szlovákia a kortárs szlovákia, vagyis a szlovák irodalomból. Ladislav Ballek nevét szokták emlegetni, ugye, hogy felfedezte Ipolyságot, tehát Dél-Szlovákiát, stb. Stb. Viszont a 2000-es évektől azt lehet megfigyelni, hogy rengeteg olyan szerző van, akinek a történetei Dél-Szlovákiában játszódnak, vagy magyar kifejezéseket alkalmaz a műveiben, és gyakran a főszereplő is mondjuk magyar. Itt lehetne említeni Daniela Kapitányová Szamkotále álnéven írt Könyv a temetőről című regényt, ami magyar nyelven Mészáros Tünde fordításában is megjelent. Ez egy Komárom regény, ahol magyar szereplők jelennek meg, és egyébként egy ilyen jelentős önkritika, a szlovák nacionalizmusnak egyfajta önkritikája. Vagy lehet említeni Koloman Kocúrnak a regényét magyar kifejezésekkel van tele, vagy Peter Balko akkor Losoncon című regényét, szintén ez a magyar vonal erőteljesen megjelenik benne, vagy Nikol Hoholcerová Ezt a szobát nem lehet megenni című regényét, amiből kiderül, hogy a narrátor Eszterházi Péter be volt szinte szerelmes, vagy legutóbb Jakub Juhásznak a PS című regénye jelent meg, vagy sorolható ide, ahol PS Petőfi Sándor. És a Petőfi Sándort érintő nyomozással, mint egy a saját identitását is próbálja megkeresni a szerző, vagy Veronika Sikulovának a regényeiben is nagyon sok ilyen szlovák kifejezés jelenik meg. És a csúcsa ennek egyébként egy ilyen bilingvális szerző, aki szlovák nyelven és magyar nyelven is ír, Peter Macsovszky, illetve Macsovszky Péter, akinek a Anna Soft Litera díjas regénye, az most épp a napokban jelent meg magyar nyelven, a Tantalópolis, ami egy hihetetlen gazdag transzkulturális szempontból, mert kiderül, hogy a főszereplő egy bizonyos Szoborkai magyar helyesírással nevű egyén, aki egy magyar családban nőtt fel, de szlovák iskolába iratták, viszont magyarul kezdett el írni, ilyen gyerektörténetet, édesanyja édesanyja magyar újságjait olvasta, és honnét indul ez a visszaemlékezés? Brazíliából, mert a brazíliai őserdő mellett egy egyetemi városban él, és emlékezik vissza a múltjára, illetve szembesít bennünket a brazíliai hibrid identitásokkal, afrikai eredetű ilyen voodoo seance megjelenik benne, vagy a japán betelepülés Brazíliába, tehát ilyen nagyon izgalmas regény. És ez mind fölveti azt, hogy bár ez a regény szlovák nyelven íródott, vagy ezek a regények szlovák nyelven íródtak, de magyar identitás kérdésekkel foglalkoznak, hogy akkor miért ne lehetne ezeket a magyar irodalom történetekben tárgyalni. Tehát beletartozik a magyar irodalomtörténetbe is szerintem, ugyanis felvetődik az a kérdés, hogy mi az irodalomtörténet tárgya, a nyelv, tehát hogy a nyelv a lényeges. Azt mondhatjuk, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a nyelv a lényeges, lehet, hogy épp az identitás a lényegesebb. Mint ahogy volt is egy ilyen interjú egy baszk szerzővel, aki Kapuscinski díjat kapott, és megkérdezték tőle, hogy milyen irodalomba sorolná magát, és mondta, hogy bár ő ezt a könyvét spanyolul írta, de ő baszknak vallja magát, és szerinte ő inkább a baszk irodalomba sorolható.
3: Közben, akik nézik is a beszélgetést, nem csak hallgatják, láthatták, hogy a Zoom kapcsolat jelezte, hogy már csak 10 perc van hátra, sőt, már annyi sem, szerintem olyan 8 perc, úgyhogy abba kéne most beleférnünk, és még van két témakör, amit szóba hoznék. Szóval az egyik az, hogy ez a transzkulturális szemlélet, ez megkérdőjelezi a nemzeti határait, ugye, és hogy van-e jelen korunkban, jelen valóságunkban vörösebb posztó annál a nem nemzetalapú kultúra fölfogásnál, vagy a nem homogén nyelvi szempontú megközelítésnél, mint amit ez a transzkulturalizmus képvisel. Tehát az elfogadottságának mennyiben tesz vagy tehet keresztbe az a fajta nemzeti bezárkózás, aminek kétségkívül tapasztaljuk és látjuk a jeleit.
4: Igen, az az érdekes, hogy ez a nemzeti bezárkózás, ez is egy transzkulturális jelenség, mert hogy ezt is nyugatról importáltuk, tehát hogy mindennek megvan máshol is ugyanez a fajta vetülete, ez az egyik dolog. A másik, hogy igen, természetesen már akkor is elgondolkodtunk, vagy azon, hogy milyen fogalmakat érdemes használni, hiszen például használatos a migráns irodalom, és ugye maga ez a migráns kifejezés, ez magyar vagy magyarországi közegben már szinte ilyen szitokszónak számít, tehát ott fölvetődik ugye az a kérdés, hogy akkor ezt a kifejezést nem fogjuk használni, vagy pedig felvetődik az, hogy azért is, csak azért is használjuk, mint egy így megtisztító ezektől a politikai jelentésektől. Igen, ez valóban ilyen nagyon erőteljes kérdés, de azt lehet mondani, ugye, hogyha ezeknek a kultúráknak a természetes, békés egymásra hatásáról beszélünk, akkor tulajdonképpen ezzel nem követünk el semmifajta, hogy mondjam, olyan erőteljes bűnös cselekedetet, amellyel mondjuk vádolhatnánk, mert mi a jelenséget vizsgáljuk, tehát hogy egész egyszerűen erről van szó.
3: És akkor jussunk el oda, és ez akkor egyben a záró kérdésem, és nem hiszem, hogy 3 percnél több van rá a megválaszolására, bár 3 napot is igénybe vehetne talán, vagy igényelne. Szóval, hogy látod-e a jeleit annak, hogy a magyar irodalom történeti írás bizonyos értelemben kritika alá vonná a nemzeti irodalomról alkotott elképzelését, vagy a miben létét, illetve hogy születhetne-e ilyen szellemben magyar irodalom történet, és az nagyjából hogy festene?
4: Igen, ennek vannak jelei. Például a Szegedi Maszák Mihály által szerkesztett 3 kötetes a Magyar Irodalom Történetei című kötetben van egy fejezet, Tibor Fischerről szól, akinek egy 56-os regényét elemzi, értelmezi Szegedi Maszák Mihály, és ez a könyv angolul íródott. de magyar közegről szól. Tehát, hogy ez egy tipikusan transzkulturális kötet, és van egy másik tanulmány, ahol Hites Sándor épp arról beszélt, amire én is utaltam, hogy nem bizonyított, hogy egy irodalomtörténet alapjául kizárólag a nyelv kell, hogy szolgáljon. Illetve ugye visszájáról Radoszláv Passzia és Ivana Taranyenkovának is van egy kortárs irodalom története, ahol például Grendel Lajos és Huncsik Péter művei szerepelnek. Tehát, hogy van ilyesmi is. Vagyis azt lehet mondani, és főleg Grendel Lajosnak a kanonizációja nagyon szépen mutatja, hogy őt a szlovák irodalom is magáénak érzi, hiszen annyira hatott a szlovák irodalomra, szlovák posztmodern irodalomra. Tehát, hogy igen, úgy érzem, hogy ez egy nem megkerülhető feladat, és utoljára, tényleg lezárásképpen pedig szeretnék utalni, a Bukaresti Egyetem professzora Bányai Éva egy olyan projektet szervez, amelyben én is benne vagyok, meg Csehi Zoltán, meg néhányan mások is, a Görözdi Judit, hogy magyar irodalomtörténetet írjunk románoknak, szlovákoknak, lengyeleknek, cseheknek. Most éppen ezen dolgozunk, tehát hogy van egy ilyen igény, és van egy ilyen vonulat.
3: És hogy ez a transzkulturalizmus végül is korábban is jelen volt, legalábbis szellemében, tőled tudom, vagy te tudatosítottad bennem, hogy hát senki nem tud Janus Pannoniustól magyar nyelvű verset idézni, és mégis a magyar irodalomtörténet egyik legnagyobb alakja, ugye? No, igen. Aztán még annyit akkor a legvégére, hogy már 2022-ben azt nyilatkoztad, hogy x-edik éve kutatod a témát, picit unod, és most jelezted, hogy a 10. év folyamig azért elvinnéd, de van-e már más terület, ami felé kacsingatsz, vagy még mindig ebben vagy benne teljes egészében? Odafigyeléseddel.
4: Igen, még mindig ebben vagyok benne. Hát van egy új kutatási terület, ez az intimitásnak a kódolása.
3: No, legközelebb erről beszélgetünk akkor.
4: De ez még nagyon az elején, még nagyon az elején tartok.
3: Ígéretesen hangzik. Németh Zoltánnak köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Én köszönöm.
3: És kedves hallgatóink, illetve nézőink, a mai podcastünkben Németh Zoltán költőt, irodalomtörténészt, a Varsói Egyetem professzorát, nem utolsó sorban pedig a Bázis Irodalmi és Művészeti Egyesület társelnökét hallották. Egyebek mellett arról, hogy mi is az a transzkulturalizmus. Rácz Vince voltam, tartsanak velünk legközelebb is, minden jót kívánok!
2: A Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja a Bagoly Mondja szólt. Podcastot a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.
0: Az elhangzott műsort a Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából sugározta a Pátria Rádió.

0: diktátorokról beszélünk, legyen az akár a brazil, vagy akár az argentin junta, tudják, hogy a fociban népszerűséget lehet szerezni. Hogyha visszatérünk a 78-as világbajnokságra, és Argentinában, akkor tüntetések voltak Argentinában, tudtak arról, hogy ezrével tűnnek el és halnak meg a rendszer ellenségei. Mégis, amikor Argentina világbajnok lett 1978-ban, egy egész ország ünnepelt.
1: Nagy Gábor tengeren túli és futballügyekben járatos külpolitikai újságíró, a HVG vezető szerkesztője lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a futball és a hatalom viszonyáról, a foci VB és a politika kapcsolatáról beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A művészeti alap kijelentette, hogy nem hallgatta le és nem is hallgatja le alkalmazottait. Börtönbüntetés enyhítését kérte Donald Trumptól az R&B énekes R. Kelly. Este feloszlanak a gomoly felhők, derült éjszaka várható, reggel 17 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. A művészeti alap, vagyis az FPU tagadja, hogy lehallgatta volna alkalmazottait. Az intézmény közleménye szerint egyetlen jelenlegi vagy korábbi dolgozó sem jelezte, hogy ilyen történt volna, ugyanakkor teljes körűen együttműködnek a rendőrséggel az ügy kivizsgálásában. Az FPU szerint a feltételezett lehallgató eszközök eredetét és működését csak szakértői vizsgálat állapíthatja meg. Az alap úgy véli, hogy az ügy időzítése, miután a tanács ismét František Kornájt bízta meg az igazgatói tisztséggel, az intézmény és vezetése lejáratására irányulhat. A családon belüli erőszak kezelésében az állam és a rendőrség is kudarcot vall, állítja az ellenzéki KDH. A kereszténydemokraták rendszer szintű változtatásokat sürgetnek, többek között azt, hogy a családon belüli erőszak áldozatait az eljárás teljes ideje alatt kísérő vagy bizalmi személy segítse. A párt szerint javítani kell a rendőrök képzését is, meg kell akadályozni az áldozatok ismételt traumatizálását, és növelni kell a pártfogó felügyelését, valamint mediációs szolgálatok kapacitását. A párt a gölnici tanárnő meggyilkolása kapcsán bírálta a rendőrség vezetését is. William Karasz alelnök szerint a távoltartási intézkedések önmagukban ugyanis nem elegendők az áldozatok védelméhez. A belügyminisztérium államtitkára Michal Kalinyák arra szólította fel az önkormányzatokat, hogy éljenek az önkéntes tűzoltók támogatására kért pályázati lehetőségekkel. A tárca összesen 4 millió eurót különített el a célra. Az egyik felhívás a tűzoltó technika javítását és karbantartását segíti, a másik pedig tűzoltó szertárak építését és korszerűsítését támogatja. A települések néhány ezer eurótól akár 70 ezer euró terjedő támogatást is igényelhetnek. A pályázatokat augusztus 24-éig lehet benyújtani. Nem találkozik Donald Trumppal Orbán Viktor amerikai útja során, közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Az MTI beszámolója szerint cáfolta azokat az értesüléseket, amelyek szerint Orbán Viktor korábbi miniszterelnökként egyeztetne az Egyesült Államok elnökével. A találkozó lehetőségéről korábban Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes alelnöke beszélt. Az Inforádiónak azt mondta, tudomása szerint Orbán Viktor a következő napok találkozhat Donald Trumppal. Havasi Bertalan ezt cáfolta és kijelentette, nincs ilyen terv. Az amerikai elnökhöz fordult büntetése enyhítéséért R. Kelly énekes, akit évekkel ezelőtt ítéltek több mint 30 év börtönre gyermekpornográfia terjesztése miatt. Az 59 éves R&B énekes bűnösségét 2021-ben mondták ki, kiderült, hogy egy bűnszervezetet vezetett, amely nőket és kiskorú lányokat toborzott. A férfit zsarolás és szexkereskedelem vádjában is bűnösnek találta a bíróság, 31 éves büntetését az Észak-Karolinai Szövetségi Börtönben tölti. Kelly a Fehérháznak és az amerikai igazságügyi minisztériumnak is kérelmet nyújtott be. Donald Trumpnál már több mint egy éve lobbizik nyilvánosan is, hogy mérsékeljék a büntetését.
0: Időjárás.
1: Este feloszlanak a gomoly felhők, derült éjszaka, csillagfényes égbolt várható. Országszerte szélcsendes idő a valószínű. Tovább mérséklődik az éjszakai felfrissülés, meleg, kissé füllett lesz a hajnali időszak is. Holnap tovább fokozódhat a hőség és a füllettség, napos, meleg strandidő ígérkezik. Reggel 17 és 21 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Rőce és Lubény között, frontálisan ütközött egymásnak két személygépkocsi. Az érintett útszakaszt lezárták mindkét irányban. A baleset helyszínét Jósva, Nústya, Tiszolc és Murány érintésével tudják kikerülni. A kerülő út körülbelül 60 km hosszú. Ezen kívül forgalmi dugó van az R1-es autópályán, Nagyszombat után Szered irányába, 10 percet kell várakozni körülbelül a helyszínen, valamint Kassán, a VSS hídon, Felső-Apáti felé haladva, itt is 10 perc a várakozási idő. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra.
2: Az elmúlt években folyamatosan mélyült az ellentétes politikai táborok közötti szakadék, amely azt eredményezte, hogy Magyarország után mostanra Szlovákia Európa második leginkább polarizált állama. Mutatott rá a DEC intézet demokrácia helyzetét vizsgáló felmérése, amely tanulságai szerint a társadalmi megosztottság már nem csak a közélet alakulására van hatással, hanem az emberi kapcsolatokat is befolyásolja. De mi áll a jelenség hátterében, és hogyan lehetne csökkenteni a feszültségeket? Erről is beszélgetünk Böhm Kornél kríziskommunikációs szakértővel, aki már itt van velünk a vonalban. Az eltérő vélemények egy bizonyos fokig teljesen természetesek, sőt, akár még építő jellegűek is lehetnek, hiszen a különböző látásmódok mentén elindulhat akár valamilyen érdemi vita is. De hol húzódik a határ az egészséges nézetkülönbség és a már mérgező polarizáció között?
3: Tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy minél nagyobb a tét, minél nagyobbra srófolják az egyes szereplők annak a tétjét, hogy ki marad hatalmon, vagy ki irányíthatja az országot a következő ciklusra, annál inkább ez a fajta hisztéria, vagy túlságosan magasra srófolt érzelmi háttér az, ami megjelenik. Tehát igazából az a fajta tét meghatározás, hogy aki veszít, aki nem kerül hatalomra, vagy nem marad hatalmon, az mindent elveszíthet, amit addig fontosnak érzett, míg a győztesek azt gondolhatják, hogy végre eljött az ő idejük, és minden úgy lesz, ahogy ők gondolják, és nem veszik figyelembe mondjuk azokat, akik ilyenkor veszteségként élik meg ezt a dolgot, annál inkább polarizáltabb, annál inkább megosztott lehet a leginkább két táborról beszélünk, de hát azért persze demokratikus berendezkedéstől függően azért itt akár több társadalmi csoportról is beszélhetünk.
2: Tulajdonképpen a politikusok felelősségét említette kicsit burkoltan, de egy országban uralkodó politikai légkör, amit általában a döntéshozó kommunikációja nagyban befolyásol vagy meghatároz, az inkább kiváltó oka, vagy azért következménye is a társadalmi polarizációnak, hiszen eddig leginkább a kiváltó ok részéről beszélgettünk.
3: Igazából mind a kettő, vagy is, azt lehet mondani, hiszen a politika és a főleg az élvonalban zajló, leginkább a napirendet meghatározó politikai küzdelem, az természetesen befolyásolja és meghatározza azt, hogy a társadalom egyes csoportja egyáltalán milyen témákról gondolkodjanak, milyen esetekről beszélgessenek egymással, és ez valóban tulajdonképpen felülről jön, ha úgy tetszik. Ilyen értelemben nagyon meghatározó szerepe van a politikai szereplőknek, hogy milyen témákról alakuljon ki, és milyen hevességű társadalmi vita. Másfelől a politika az nyilván nem szakad el az emberektől és a társadalomtól, tehát ilyen értelemben, ha van egy társadalmi jelenség, vagy akár egy társadalmi feszültség, vagy egy ügy, botrány, vagy akár kialakul egy mozgalom, akkor a politika szintén ott van helyben, és megpróbálja ezeket a fajta indulatokat becsatornázni a saját nyelvére. Tehát azt gondolom, hogy valóban föntről is, tehát ha itt tetszik a politika oldaláról, meg egy alulról szerveződő, vagy egy alulról megjelenő megjelenő esemény vagy mozgalom folyamán is ott van a politika is részt vesz ebben, nem választható ez a kettő el egymástól élesen semmiképp.
2: A politikai szekértáborok mentén való gondolkodásmód vagy működés az egyik legláthatóbb, legegyértelműbb jele annak, hogy mi vezet a társadalmi törésvonalak kialakulásához, de ezen túl milyen egyéb tényezők járulhatnak hozzá a polarizációhoz, vagy adott esetben a polarizáció még feljebb srófolásához?
3: Nyilván elképzelhetőek tulajdonképpen politikától független törésvonalak a társadalomban, különböző társadalmi rétegek, vagy akár származási alapon, kisebbségi alapon, vagy bármilyen egyéb törésvonal mentén olyan táborok, akik tulajdonképpen egymással szemben állnak, függetlenül a politika megjelenésétől, vagy a politika bevonódásától. Ami ezekben az ügyekben érdekes, vagy kritikusan fontos az az, hogy a politika erre rátelepül-e, hogyan használja ezt ki, hogyan élezi adott esetben a különbségeket, vagy a feszültséget, vagy pozitív értelemben, vagy optimistán nézve, hogyan próbálja megtompítani ezeket a különbségeket, hogy ne a feszültségekről szóljon a különbözőség, hanem tényképpen a megoldásról, vagy az együttműködésről.
2: A társadalmi polarizáció egyébként nem egy új jelenség, annak ellenére, hogy sokan azt gondolhatják, hiszen az utóbbi években beszélünk kifejezetten sokat róla, és nem csak, hogy nem friss dologról van szó, de még csak nem is országspecifikus jelenségről, hiszen a DEC intézet eredményei is azt igazolják, hogy hasonló trendek valamilyen formában Európa szerte tetten érhetőek. De mi az oka, hogy régiónk, tehát akár Magyarország, akár Szlovákia ennyivel rosszabbul teljesít az európai átlagnál, tekintve, hogy az utolsó két helyet országaink szerezték meg ezen a képzeletbeli ranglistán?
3: Nehéz megmondani, hogy mihez képest teljesít rosszul vagy alul egy társadalom, akár egy ilyen kutatásban vagy felmérésben. Az, hogy a megosztottság, vagy hát nagyon kétpólusú lett tulajdonképpen, vagy egyfajta ilyen váltógazdaság alakult ki mind a két országban politikai vezetés tekintetében, tehát nagyon kizárólagos vagy vagylagos az, hogy melyik formátum van éppen hatalmon és ki van éppen ellenzékben, ugye nem nagyon alakulnak adott esetben koalíciók, vagy olyan több táborból összességében összeálló társadalmi vezetés vagy politikai vezetés, ami óhatatlanul vagy hát szükségszerűen enyhíti ezeket a feszültségeket, hiszen a többféle irányzat van benne egy kormányzatban, vagy akár előáll olyan helyzet, hogy kompatibilis egymással több különböző politikai gócpont, tehát nem feltétlenül lehet azt tudni, hogy vagy az egyik, vagy a másik kerül hatalomra, akkor nyilván sokkal nagyobb az együttműködési hajlandóság, hiszen mindenki tudja azt, hogy egy másik formációban akár ő maradt kormányzaton, vagy pedig az ellenfelé állapodnak meg egymással, akkor pedig a másik fog irányítani. Ilyen értelemben az, hogy ilyen kizárólagosság alakult ki, vagy vagylagosság alakult ki, ez semmiképpen nem segíti azt, hogy csökkenjen a feszültség. Talán ez az egyik oka annak, hogy ilyen hátul szerepelt ez a két ország ebben a felmérésben.
2: És a hatalmi viszonyokon túl mennyiben járulhat hozzá a társadalmi polarizáció elmélyüléséhez egy-egy állam sajátos berendezkedése, vagy egy-egy állam sajátosságai? Gondolok itt arra, hogy például Szlovákia kapcsán a szakértők gyakran megjegyzik, hogy hiányzik az összetartás, jelentősek a gazdasági, illetve regionális különbségek, és a dezinformációk terjedése szempontjából is mondhatni termőtalajnak számítunk. Az ilyen jellegzetességek tovább súlyosbíthatják a helyzetet a politikai vonalon túl?
3: Mindenképpen súlyosbíthatják a helyzetet azzal együtt, hogy ezek a felsorolt tényezők nem függetlenek azért a politikától, tehát a napi politikától. Nyilván egy állam berendezkedés az egy hosszabb távú meghatározása egy köztársaságnak, vagy egy bármilyen államformájú államnak, de nem függetlenek a politikai akarattól és az éppen aktuális politikai helyzettől. Én inkább a hosszabb távú, vagy hát valamiféle megoldást jelentő fejleményként én azt gondolom, és azt lehet látni a nálunk kevésbé nagy feszültséggel bíró országoknál, hogy amikor rendelkeznek ciklusokon át ívelő célokkal, nem arról szól, hogy a politikai váltógazdaságban ciklusról ciklusra le akarják cserélni az előzőekben építve, kialakult akár pozitív fejleményeket, akkor jóval kevésbé, szerintem a beszélgetés elején említettem, ezt a fajta tétet jóval kisebbnek lehet érezni, hiszen nem arról van szó, hogy mindent eldózerolnak, ami addig volt, és valami teljesen újat kell építeni, hanem arról van szó, hogy tényleg meg lehet tartani mondjuk az eredményeket, és azt kiegészíteni, fejleszteni valamiféle pozitív irányba. És egyébként ezt hagyd tegyem hozzá, hogy az olyan közös nagy célok, amiben mondjuk minden jelentős, nem is mindenki, de minden jelentős politikai tábor egyetért, hogy ez egy közösen kitűzött cél. Most egy picit megosztót, meg szimbolikusat mondok, nem biztos, hogy ez a legjobb példa, de mondjuk egy olimpia rendezésében, ha minden politikai erő, vagy jelentős politikai erő egyetért, akkor ezek olyan közös célok, amik mindenképpen ciklusokon átívelően kell építeni és fejleszteni ezeket a lehetőségeket, és ez viszont mindenképpen csökkenti azt a feszültséget, ami a különböző táborok között a napi szintű együttműködésben lenne.
2: Nem véletlen tehát, hogy a szakértők mostanra évek óta szorgalmazzák, hogy létre kellene hozni egy olyan hosszabb távra szóló stratégiát, ami mellé az ellenzék és a kormányoldal, beszéljünk akárhány pártról, de alá tudja írni a nevét és folytatni tudják, és ezáltal például egy állam strukturális gondjait is fel tudják számolni, és az ilyen strukturális problémák mellett az államoknak, illetve a döntéshozóknak az olyan újabb kori, modern, úgynevezett megatrendekkel is szembe kell néznie, mint például a közösségi média szerepe, átalakulása, terjedése, de mennyiben járul hozzá ezeknek a véleménybuborékoknak a kialakulásába ez a boom, ami a közösségi médiát övezi az elmúlt években?
3: A közösségi média az egy nagyon furcsa változást, vagy társadalmi párbeszédnek egyfajta torzulását hozta létre, nem most, tehát nyilván itt már a másfél-két évtizede zajló folyamatról beszélünk, de kétségtelen tény az, hogy a társadalomnak a minden egyes szelete tulajdonképpen a saját maga véleményével találkozik, nem szembesül, vagy legalábbis nem kulturált és értelmes formában az ő álláspontjával vitatkozó, vagy azzal versengő véleményformákkal. Ez bizony megnehezíti azt, hogy valamiféle társadalmi konszenzus alakuljon ki az egyes kérdések mentén, de hát hozzátehetjük, hogyha a politika oldaláról nézzük, akkor a politikai kommunikációnak éppen az a egyik kihívása, és az egyik célja, hogy kikerüljön ezekből a buborékokból, pontosabban, inkább másképp mondom, bekerüljön többféle buborékban is, és észre tudja vetetni a saját álláspontját. Ez a politikai kommunikációnak egyébként egy fontos kihívása, hogy ne csak azok ismerjék meg, és ne csak azok ismételjék a véleményét, akik egyébként egyetértenek vele, hanem viszonylag kulturált formában és kevésbé hiszterikusan, de eljusson a vele vitatkozó nézeteket vallók irányába is, hiszen ezt hívják társadalmi párbeszédnek.
2: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Böhm Kornél krízis kommunikációs szakértővel beszélgetünk arról, hogy hogyan csökkenthető a társadalmi polarizáció. Az említett politikai, illetve világnézeti konfliktusok mostanra egyébként olyannyira kiéleződtek, hogy folyamatosan emelkedik azok száma, akik ezen viták miatt megszakítják a kapcsolatot a barátaikkal, sőt akár még a családjukkal is. Hogyan terelhető újra konstruktív mederbe ez a kommunikáció, hogyha nem szeretnénk ebben a témában ilyen elkeserítő statisztikákat olvasni?
3: Talán ez a legnehezebb kérdések egyike, legalábbis a magánélet szintjén, ha nézzük. Itt, ha már megatrendeket említett az előbbiekben, itt is elmondható az, hogyha nem érzik úgy a választópolgárok, vagy hát a honpolgárok, hogy egy-egy választással, vagy egy politikai fordulattal minden elveszik, amit addig, amiben hittek, vagy amit szerettek, vagy a másik félnek a ledózerolása lenne a cél, és az, hogy eltüntessenek mindent, amit az előző garnitúra épített. Tehát ha nincsen ez a fajta kizárólagosság és ez a fajta feszültség, akkor ez a fajta szembenállás vagy megosztottság nem csöpög le, vagy nem ilyen mértékben szivárog be a családok életébe. Tehát ha nem kell azt érezni, hogy a másik családtagunk, aki nem ért velünk egyet, vagy nem egy platformon van velünk, az olyanoknak a szekerét tolja, akit mi mondjuk hazárulóknak tartunk, most direkt sarkítom, vagy nagyszavakat használok, akkor jó jóval kisebb lesz ebben a feszültség, és még egy talán ide tartozó tendencia, hogy ugye azért akárhogy is a mi esetünkben fiatal demokráciákról beszélünk, tehát 30-35 éve van körülbelül ez a fajta demokratikus berendezkedés, az olyan nyugati országokban, ahol akár már több száz éve zajlik egyfajta ilyen politikai verseny és váltógazdaság, ott azért talán sokkal inkább megszokták a családok is, magánemberek is, hogy ez a természetrendje, hogy hol az egyik, hol a másik garnitúra irányítja éppen az országot, és hogy igazából nem történik semmi katasztrófa, hogyha 8 évig nem az általam támogatott politikai erő van hatalmon, akkor is megy tovább a világ, akkor is fel kell a nap. Tehát ilyen értelemben egy picit nagyobb megnyugvást érezhetnek, és nem kell azt érezni, hogy most vége a világnak. És még egyet tegyünk hozzá, hogy ugye talán azt kellene, hogy ne érezzük azt, hogy minden azon múlik, hogy éppen hogy hívják a miniszterelnököt, mert ha úgy érezzük, hogy minden ezen múlik, akkor nyilván sokkal nehezebb felülemelkedni a személyes érintettségen és a személyes érzelmeken. Ha azt gondoljuk, hogy ez is csak egy állás, vagy ez is csak egy pálya, akkor kevésbé érezzük azt, hogy mi involváltak vagyunk érzelmileg ebbe az ügybe, és mindenképpen vitatkoznunk kell azzal a családtagunkkal, aki egyébként másképp gondolkodik erről.
2: És ha már a demokrácia sajátosságait említette, akkor arra is érdemes kitérnünk, hogy a polarizáció nem csak az együttműködést lehetetleníti el, illetve az emberi kapcsolatokat teheti tönkre, de alááshatja az emberek demokratikus folyamatokba vetett hitét is. Miért problémás, hogyha az államba, illetve az intézményrendszerbe vetett bizalom meginok?
3: Nagyon összetett és nagyon komplex problémakör. Az, hogy az emberek higgyenek abba, hogy az államuk jól van felépítve és hitelesen és jól működik, ez nagyon sok tekintetben meghatározhatja a működésüket, a napi működésüket. Egész elmerészkedhetünk akár a korrupcióig, a simlikig, a összejátszásokig, összekacsintásig. Ugye, hogyha nem hiszünk abban, hogy az állam berendezkedés a társadalom érdekében, és megfelelően szolgálja, akkor kialakul, és ezt azért a kommunizmusból, a szocializmusból jól ismerjük, egyfajta olyan összekacsintás, hogy kijátsszuk az államot, okoskodunk rajta, kéz-kezet mos elven intézzük a dolgainkat, tehát hogyha nincs meg az államberendezkedésnek az a hitele és az az elfogadottsága, ami egyébként a berendezkedést meg a napi működést egyébként jól meghatározná, akkor olyan folyamatok indulhatnak el, olyan fejlemények zajlanak, ami ugye abszolút hiteltelenítik azt, hogy mondjuk miért kéne egy adóhatóságot tiszteletben tartani, vagy adott esetben akár egy bírósági döntést, az igazságszolgáltatást fontosnak és elfogadottnak tekinteni. Tehát, hogyha nincsen meg a hit abban, hogy bárki is van az éppen aktuálisan a közpolitikai értelemben hatalmon, ezeknek az állami folyamatoknak, amik egyébként meghatározzák a társadalmi napi működését, hát nagyon erodálja az elfogadottságát, és az tényleg egy rossz folyamatot indíthat el.
2: Ha ez az állapot hosszú távon fent marad, akkor erodálja annyira a társadalmi kötődéseket, adott esetben berendezkedést, hogy a polarizáció egy ponton már mondhatni visszafordíthatatlanná válik, vagy azért nem szabad ennyire pesszimistán nézni ezt a képet, mert mindig van lehetőség a társadalmi bizalom újjáépítésére, még ha sokkal nehezebb is, és hosszabb ideig tart is az a folyamat a későbbiekben.
3: Én azt remélem, hogy nem kell ilyen értelemben nagyon pesszimistának lenni. Ezek a folyamatok valóban, ahogy mondta is szerkesztő asszony, hosszadalmasak, tehát ezek nem. A bizalom az amúgy is egy olyan műfaj, ami nagyon lassan épül fel, de akár évtizedeken keresztül apró lépésekből épül fel az, hogy ki milyen szervezetben bízik, vagy milyen véleménnyel van róla, de semmiképpen nem végletes az, hogy mondjuk egy ilyen folyamat nem lenne visszafordítható, vagy ne lenne folyamatosan fejleszthető. Hát ha belegondolunk, azért bármennyire polarizált a társadalom, vagy bármennyire mondjuk aláásódik a hit egy politikai berendezéssel kapcsolatban, azért a nap végén mindenki kénytelen alávetni magát azoknak a hatósági és egyébként államberendezkedési szervezeteknek, akik irányítják az életünket, tehát lehet bármi a véleménye az embernek, attól még az adót be kell fizetni, a bírósági döntés vonatkozik rá, a igazoltató rendőrnek meg kell állnia az autóval, és át kell adni a papírokat, tehát ilyen értelemben az államnak a működtetett szervei azok továbbra is megparancsolják tényleg a tekintélyt, egy ilyen régi kifejezéssel élve, tehát hogy teljesen nem lehet elszakadni attól, hogy valakinek rosszabb véleménye az állam berendezkedésről, attól még a napi életünket bizony ez fogja irányítani az önkormányzatod engedélyt, az építkezéshez, stb.
2: Remény tehát mindig van, ez azonban nem változtat a tényen, hogy sebek és hegek is bőven akadnak egy ilyen polarizált éra után, de ilyen alaphelyzetből indulva mi kell ahhoz, hogy a társadalom a gyógyulás útjára lépjen?
3: Hát akkor, ha röviden kell válaszolni, akkor azt gondolom, hogy a nagy vonalúság a győztesek részéről, tehát az, hogy a vesztesek ne érezzék úgy, hogy minden elveszett, minden elfolyt a kezeik közül, és ne kelljen azt érezzük, hogy összedől a világuk, ehhez a mindenkori győztesnek egyfajta nagyvonalúsága és belátása kell. Egyúttal azzal, hogy nagyon transzparensen kell tudni bemutatni azt, hogy milyen folyamat és miért történik, mert a magyarázat és az elfogadható magyarázat az mindig segít az elfogadásban, bármit is gondoljon az ember, bármilyen oldalon is álljon.
2: Ezek szerint a kezdeményező félnek mondhatni az elitnek kellene lennie, és ehhez kellene csatlakoznia a polgárságnak később.
3: És példát mutatni, valóban így van. Tehát akire odafigyelnek, azt tudja befolyásolni azt, hogy a többség hogyan vélekedjen, hogyan viselkedjék.
2: Magyarország után Szlovákia Európa második leginkább polarizált állama, derül ki a DEC intézet legfrissebb felméréséből. A társadalmi megosztottság okairól és következményeiről az elmúlt percekben Böhm Kornél kríziskommunikációs szakértővel beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
3: Nagyon köszönöm én is, viszonthallásra.
2: A legfrissebb becslések szerint az Európai Unió népessége várhatóan 2029-ben tetőzik, ezt követően pedig egy hosszú távú, tartós csökkenés veszi kezdetét. A legnagyobb kihívást azonban nem önmagában a lélekszám fogyása jelenti majd, hanem a kor összetétel egyensúlyának felbomlása. Figyelmeztetnek az Európai Bizottság mellett működő Közös Kutatóközpont legfrissebb jelentését jegyző szakértők. Az összegzés főbb megállapításait a következő percek Gyurgyik László demográfussal, a Seje János Egyetem nyugalmazott tanárával és a Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársával tekintjük át. A demográfiai változások azon folyamatok közé tartoznak, amik a következő években a leginkább átalakítják és formálják majd Európa, tehát Szlovákia társadalmát is, és jelen állás szerint úgy tűnik, hogy a fordulópont, ahogy már jeleztem, 2029-ben jöhet el. De mi minden következik egy-egy ilyen előrejelzésből?
4: Igen, tehát először talán azért nézzük meg, hogy mi áll első pillantásra ez mögött, tehát mik azok a főbb folyamatok, amelyek ide vezetnek, hogy elkezd csökkenni ennek a gazdasági, társadalmi térségnek a népesség száma. Ugye az egyik legfontosabb a születések száma, a másik a halálozásoké, és hát ezt pedig ilyen-olyan mértékben az egyes országokban a migrációs folyamatok, mondhatni úgy, hogy módosítják, alakítják. Tehát ez az a három alapvető tényező, amely meghatározza azt, hogy hogyan alakul egy adott térség vagy állam lakosságának a száma. Na most ugye itt ebben a folyamatban látnunk kell azt, hogy lényegében egy nagyon komplex, nagyon összetett jelenségsorozatról van szó, és hát az Európai Unióról beszélünk, de eléggé eltér az egyes tagállamoknak is a demográfiai viselkedése, hogy ezt a kifejezést használjam. És ebből adódik, hogy vannak, mondhatni, hogy eltérő mintázatok is, hogyha így tetszik. Hát, hogy mik azok a főbb jellemzők, amelyek ennek a meghatározói, már hogy mi lesznek ennek a következményei, hát először is itt van az előregedés. Egyrészt van egy nagyon lényeges és pozitív folyamat, hogy egyre hosszabb ideig élünk az egyes országokba eltérő mértékben. Másik oldalon egyre kevesebb gyermek születik. Van egy viszonylag stabil népesség, amelyet gazdaságilag aktív népességnek szoktunk említeni, de viszont az előregedés az, amelynek alapvető a demográfiáin kívül gazdasági kihívása is vannak. Egyre többen lesznek olyanok, akik ellátásra szorulnak, nem a család oldja meg a időskorúaknak a gondozását. És hát másik oldalon pedig a belépő nemzedékek is egyre kisebb számúak lesznek a szülők születések révén, ez pedig munkaerőpiaci problémákat jelent. Tehát ezek csak ilyen kiinduló pontok, amelyekről tulajdonképpen beszélgethetünk a továbbiakban.
2: Nem véletlen tehát, hogy az említett jelentést jegyző szakemberek sem a népességfogyást tartják az első számú problémának, hanem sokkal inkább az ön által is felvázolt korösszetétel egyensúly felbomlást, ami komoly problémákat okozhat, és kezdjük mindjárt a már meglévő munkaerő hiánnyal, amit ezek a folyamatok még tovább mélyíthetnek, és a döntéshozók egy ideje már a migráció támogatásával próbálják mérsékelni ezt a problémát. Ennek kapcsán azonban a jelentés szerzői megjegyzik, hogy bár a migráció enyhíthet ugyan a demográfiai változások következményein, önmagában azonban csak korlátozott mértékben oldja meg a problémát. De miért nem jelent teljes értékű segítséget a népességmozgás, illetve a bevándorlás ebben a kérdésben?
4: Hát ugye egyik oldalon látjuk azt, hogy valóban a népességmozgás bizonyos mértékben segített, másik oldalon alapvetően látnunk kell azt, hogy eléggé heterogén az a terület, ahonnan érkeznek a bevándorlók. Ugye most az Európai Uniót nézzük, elmúlt időszakban, pár évvel ezelőtt egy elég jelentős tényezőt jelentettek a ukrán menekültek, akik érkeztek, egy részük elhelyezkedik a munkaerőpiacon, más részük nem, de a korábbi időszakban a harmadik világból érkező bevándorlók alkották a döntő többséget, és csak jelezném, hogy a nagy 2015-ös hullám előtt pedig az egyes országoknak eltérő volt a migrációs háttere, gondoljunk a egykori gyarmattartó államokra, ahová igen nagy mértékben, főleg azokról a területekről érkeztek bevándorlók, amelyek egykor gyarmataik voltak, hiszen végül is ez alatt a időszak alatt, amíg az egyes országok fennhatósága alá tartoztak, kialakult egyfajta kulturális nyelvi közösség, hogyha így fejezném ki magam. Tehát visszatérve a migrációs problémához, ugye akik érkeznek, teljesen eltérő kulturális közegből érkeznek, legalábbis jelentős mértékben. Kérdéses a végzettségük, kérdésesek azok a kompetenciáik, amelyekkel el tudnak helyezkedni az adott államnak a munkaerőpiacán. További lényeges szempont az is, hogy mivel eltérő kulturális közegből érkeznek, másképpen állnak hozzá, másképpen viszonyulnak a, mondjam így, hogy a befogadó társadalom kultúrájához, és hát nem kis mértékben létrejönnek egyes nagyvárosok mentén különböző gettók, amelyek sokszor igen jelentős deviáns viselkedések formáit hordozzák magukon.
2: Összességében véve azonban, hogyha a demográfiai mutatókat nézzük, akkor bevándorlók vagy menedékkérők nélkül az Európai Unió vagy akár Szlovákia is sokkal rosszabb helyzetben lenne, tehát feltehetően a döntéshozóknak az integrációra kellene sokkal nagyobb figyelmet fordítania, hogyha ezeket az esetleges felmerülő problémákat mérsékelni szeretnék, vagy ki szeretnék küszöbölni őket teljesen. De milyen lépéseket érdemes tenni az integráció terén, hogyha valóban ebbe az irányba szeretnénk haladni?
4: Integrációnak az egyik alapvető feltétele az, hogy legyenek meg azok a kulturális alapok, és itt a nyelvre, nyelvtudásra helyezném elsősorban a hangsúlyt, hogy integrálódni tudjanak az adott közösségbe. Tehát először is, hogy sajátítsák el a befogadó államnak a nyelvét, ha fejezem ki magam. Ugye ma már a helyzet teljesen más, mint volt a korábbi időszakban, teszem azt egy 150 évvel ezelőtt, amikor főleg a tengeren túlra érkeztek a bevándorlók, és legtöbbször az angol nyelvismerete nélkül, tehát azért ma már ebből a szempontból a helyzet kedvezőbb. Tehát ez az egyik lényeges tényező. Ugyanakkor az érkezők, akik sokszor családokként érkeznek, nem igazán jelenik meg még ennek a kérdésnek a kezelése, és hát például egyes országokban próbálják legalábbis átmeneti időben az ő anyanyelvüket is biztosítani, és a saját nemzeti nyelvüket is a oktatási rendszerbe. Ez eléggé vegyes eredményeket jelent, nem mindig sikeres ebből a szempontból. Tehát ez az egyik szempont. A másik pedig sokszor egy teljesen eltérő munkapiaci morál jelentkezik a harmadik világországaiban, mint a nyugat-európai országokban. Ezt is tekintetbe kell venni. És hát a viszonyulás azokhoz az értékekhez, amelyek ezekben az országokban jelen vannak. Ugye sok sokszor ez egyfajta vallásos háttérként jelenik meg, főleg a muszlim országokból érkezők esetében. Tehát nagyon-nagyon sok kérdés van, amit meg kell tudni oldani, és hát azért van mit csinálni ezen a területen.
2: És ezek egy része pedig a politikusok vállát nyomja, akiknek egyébként nem csak a munkaerőpiac megingását, illetve az integrációval járó kihívásokat kellene sikerrel vennie, hanem az úgynevezett ezüst gazdaság fejlesztésére is nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk, hiszen ahogy már ön is jelezte, a lakosok előregedése az állami ellátórendszerre is hova tovább egyre nagyobb terheket ró majd. De hogyan kellene erre tudatosan készülnie a kormányoknak?
4: Legalábbis úgy látom, hogy igazából ennek a kérdésnek a felfogása, ennek a kérdésnek a végiggondolása még nagyon-nagyon sok időt, energiát igényel, holott ugye itt kopog a ablakon a témának a megoldása. Igazából talán azt mondanám, hogy eddig a nyugat-európai országok pont épp a bevándorlók segítségével oldották meg jelentős mértékben ezt a kérdést, hiszen sokszor EU-n kívüli érkezők voltak azok, akik ilyen ápolói, idős ápolói feladatokat oldottak meg. Tehát ez volt az egyik aspektus, hiszen közismert tényező, hogy hát a szociálpolitika nem a legjobban fizetett ágazatok közé tartozik, és a helyi lakosság sokkal kevésbé motivált ezen a területen elhelyezkedni. Ugye itt még a Európai Unióba belépő egykori kelet-európai országokból érkezők is jelentettek egy igen jelentős segítséget, hiszen sokkal közelebb állnak kulturális szempontból a nyugat-európaiakhoz. Másrészt pedig gondoljunk csak Szlovákiára, területi elhelyezkedésük révén sokszor akár egy ingázós életformát vállalva tulajdonképpen tudnak ezen a területen eléggé sikeresen elhelyezkedni.
2: És az eddig tárgyalt európai előrejelzésekkel egy időben a legfrissebb szlovákiai statisztikák is megérkeztek, amelyekből az eddig említett trendeken túl az is jól látszik, hogy a népességfogyás hazánkban egyáltalán nem egyenletes, mivel vannak olyan városok, amelyek továbbra is gyarapodásról számolnak be, míg más térségeket drasztikus csökkenés jellemez. Minek tudhatóak be ezek az óriási regionális különbségek?
4: Igen, tehát először azért szólnék két szót talán arról, hogy a 2020-as évek ezen a területen egy igen komoly változást jelentettek, hiszen a 20-as évektől 20-21-22-ben még egy kicsit a halálozások száma nőtt meg drasztikusan, ugye a vírus COVID járványra kell gondolnunk, és szinte ezzel párhuzamosan, vagy egy picit a COVID járvány befejezése után pedig kezdett drasztikusan csökkenni a születések száma. Tehát olyan korábban nem kimutatható, mondhatni, hogy meg nem fogható változások következtek be, hogy Szlovákia lakosságában pillanatnyilag a születések számára 40 ezer felé közelít, természetesen felülről, és csak támpontként említem, hogy a baby boom generáció időszakában ez 100 ezer körül mozgott. Na most, ami a regionális különbségeket illeti, Szlovákiának vannak nagyon jelentősen eltérő demográfiai területei. Először is ugye itt van Pozsony és környéke, amely annak ellenére, hogy az ország lakossága már fogy, de tulajdonképpen itt még folyamatosan növekszik a lakosság száma. Gyakorlatilag azok, akik a legkevésbé fejlett, vagy a legproblematikusabb térségekből is, hát itt Kelet-Szlovákiára gondolok elsősorban, illetve Közép-Szlovákia egyes területeiről, igyekeznek ide költözni, ebben a térségben mondhatni, hogy új lakóhelyet találni, és a pozsonyi munkaerőpiacon valamiféle módon elhelyezkedni. Tehát ez az egyik lényeges mozzanat, hogy itt a migráció az, amelyik alapvető mértékben befolyásolja ennek a térségnek, a lakosság számának a változását, és előbb említette, hogy vannak egyes városok, amelyeknek a népessége igen nagy mértékben nő, hát gondoljunk itt akár magyar lakta Szencre, akár Bazinra, vagy pedig Pozsony környéki más városokra, de nagyon érdekes, hogy például vannak olyan falvak, amelyek Pozsony környékén találhatók, és akár 5-10-szeresére nőtt a lakosság számuk az elmúlt 20 esztendőben. Tehát ilyen különbségek vannak, míg másutt a keleti térségben egyre jobban jellemző az előregedés, a lakosságnak az elvándorlása, tehát ezek egy országon belül igencsak változatos mintázatot mutatnak.
2: Leginkább érintett térségek, akár helyi, akár megyei önkormányzatai tudnak bármit tenni azért, hogy lassítsák a vidék elnéptelenedését?
4: Hát erre már voltak és vannak próbálkozások, gondoljunk arra, hogy az egy-egy településén például önkormányzati lakások épülnek, amelyek a fiatalokat próbálják megfogni, mert fiatalokat próbálják adott térségben tartani. Másik oldalon viszont, ha nincs megfelelő a lehetőség, akkor ez is azért valamiféle mértékben kérdéses. De első lépésként már ez is jó. A második kérdés pedig valamiféleképpen akár a önfoglalkoztatása, a vállalkozások segítése is nagyon jó lenne ebbe a térségbe, csak hát az elmúlt időszak változásai, gondolok itt adórendszer, különböző előírások rendszere nem éppen ebbe az irányba mutat.
2: Az aktuális demográfiai fejleményeket Gyurgyik László demográfussal, a Selye János Egyetem nyugalmazott tanárával és a Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársával tekintettük át. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Köszönöm a lehetőséget.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Málta a földközi tenger napsütötte gyöngyszeme történelmi hangulatával bűvöl el minket, de az egykori brit gyarmati múlt és a mély katolicizmus miatt tartogat néhány fix szabályt. Az első és legfontosabb sokk az autósoknak. Máltán baloldali közlekedés van érvényben. Ha autót bérlünk, nem csak a sebességváltót kell bal kézzel kezelnünk, hanem a körforgalmakba is az óramutató járásával megegyező irányban kell behajtanunk. Gyalogosként is figyeljünk, az úttestre lépés előtt először jobbra, majd balra nézünk. A másik terület, ahol könnyen hibázhatunk, a templomlátogatás. Máltán 365 templom található, és a helyiek rendkívül vallásosak. A gyönyörű barokk katedrálisokba tilos belépni fedetlen vállakkal, miniszoknyában vagy rövidnadrágban. Sok helyen a bejáratnál kendőket biztosítanak, de jobb előre felkészülni. Ami pedig a strandokat illeti, a máltai törvények értelmében a félmeztelen napozás és a nudizmus szigorúan tilos és illegális minden nyilvános strandon. A rendőrség pedig komoly pénzbírsággal sújtja a szabályszegőket.
2: Lehallgató készülékeket találtak a művészeti alapnál. A KDH szerint a hatóságok nem kezelik megfelelően a családon belüli erőszakot, változtatásokat sürgetnek. Havasi Bertalan cáfolta az Orbán-Trump találkozó amerikai egyeztetéséről szóló hírt. Volodymyr Zelenszky jelöltje lett Ukrajna új miniszterelnöke.
0: Napzárta. Nyitrai Nórával.
2: Jó estét kívánok! Hallgassák meg a nap legfontosabb híreit! A művészeti alap pozsonyi irodáiban talált lehallgató eszközök ügyében rendőrségi vizsgálat indult, miközben az ellenzék politikai felelősséget és teljes körű kivizsgálást követel, Mezőszállási Márk összefoglalója.
3: Az FPU, azaz a művészeti alap pozsonyi irodáiban lehallgató eszközöket találtak az alkalmazottak. Az esetet a rendőrség és az ügyészség vizsgálja. A hatóságok szerint a feljelentést június 23-án továbbították a pozsonyi rendőrség bűnügyi osztályára. Az ügy jelenleg még a büntető eljárás megkezdése előtti szakaszban van. A sajtóinformációk szerint a készülékeket az irodákban, az asztalok alatt fedezték fel. A Kulturális Minisztérium közölte, hogy az ügy kivizsgálása az illetékes hatóságok, illetve az alap belső eljárásainak hatáskörébe tartozik. Az ellenzéki Szlovenszkó mozgalom és a Progresszív Szlovákia az ügyet súlyos botránynak nevezték, vizsgálatot és rendkívüli parlamenti bizottsági ülést követelnek, valamint magyarázatot várnak Mártina Simkovicsová kulturális minisztertől. Az ellenzék szerint amennyiben bebizonyosodik, hogy titkos megfigyelés történt, annak büntetőjogi következményei kell, hogy legyenek. Az ügyben ügyészségi felügyelet mellett nyomozó folytatja a szükséges vizsgálatokat, az eljárás azonban jelenleg még a büntető eljárás megindítása előtti szakaszban van.
2: A művészeti alap, vagyis az FPU tagadja, hogy lehallgatta volna alkalmazottait. Az intézmény közleménye szerint egyetlen jelenlegi vagy korábbi dolgozó sem jelezte, hogy ilyen történt volna, ugyanakkor teljes körűen együttműködnek a rendőrséggel az ügy kivizsgálásában. Az FPU szerint a feltételezett lehallgató eszközök eredetét és működését csak szakértői vizsgálat állapíthatja meg. Az alap úgy véli, hogy az ügy időzítése, miután a tanács ismét František kor bízta meg az igazgatói tisztséggel, az intézmény és vezetése lejáratására irányulhat. Az állam és a rendőrség egyaránt kudarcot vall a családon belüli erőszak kezelésében, állítja az ellenzéki KDH, ezért rendszer szintű változtatásokat követel és felszólítja Robert Fico miniszterelnököt is, hogy az állami költségvetés kidolgozása során szánjon forrásokat a pártfogó felügyelők és mediátorok kapacitásának megerősítésére is. A mozgalom képviselői erről a parlament épülete előtt tartott sajtótájékoztatójukon számoltak be. Részletek Paszmár Líviától.
4: Andrea Turcsanová parlamenti képviselő emlékeztetett arra, hogy a családon belüli erőszak áldozatai a nők mellett a gyermekek, a férfiak és az idősek is, és az állami szervektől szakértői és professzionális hozzáállást, valamint empátiát várnak el. A valóság azonban gyakran az, hogy nem találkoznak ezzel, sem az első rendőrségi kihallgatáson, sem az ügyésznél és sajnos gyakran a bíróságon sem, állapította meg. A KDH ezért kéri, hogy határozzák

0: képzésben részesüljenek, továbbá a számukra ösztönző munkakörnyezet megteremtését is szorgalmazzák. Felhívták a figyelmet a Gölnicbányai gyilkosságot követő rendőrségi lépésekre is, bírálják Jana Maskarová rendőrfőkapitány nyilatkozatait. A rendőrfőkapitány asszony nem lát hibákat ebben az ügyben, és nem tudja felelősségre vonni beosztottait, ahogyan azt a főügyész tette. Akkor az lenne a helyén való, hogy vállalja a személyes felelősséget és lemond, hangsúlyozta William Karas, a KDH alelnöke. Emellett a pártfogó felügyelők és mediátorok kapacitásának megerősítését, valamint a helyreállító igazságszolgáltatás számára elegendő forrás elkülönítését kéri.
1: A belügyminisztérium államtitkára Michal Kalinyák arra szólította fel az önkormányzatokat, hogy éljenek az önkéntes tűzoltók támogatására kiírt pályázati lehetőségekkel. A tárca összesen 4 millió eurót különített el a célra. Az egyik felhívás a tűzoltó technika javítását és karbantartását segíti, a másik pedig tűzoltó szertárak építését és korszerűsítését támogatja. A települések néhány ezer eurótól akár 70 ezer euróig terjedő támogatást is igényelhetnek. A pályázatokat augusztus 24-éig lehet benyújtani. Hatályba lépett a szlovák és a cseh mentőszolgálatok határon átnyúló együttműködéséről szóló keretmegállapodás. A dokumentumot tavaly júliusban írták alá, a szlovák parlament pedig szeptemberben hagyta jóvá. Az egyezmény alapján a mentőszolgálatok a határmenti térségekben működnek együtt. Szlovákiában a pozsonyi nagyszombati Trencséni és Zsolnai kerület, Csehországban pedig a dél-morvaországi, a zlíni és a morva-sziléziai régió tartozik bele. Az egészségügyi minisztérium hangsúlyozta, az együttműködés legfontosabb célja a gyorsabb beavatkozás biztosítása, vagyis hogy vészhelyzetben mindig a legközelebb lévő mentőegység érkezzen a helyszínre, függetlenül az államhatártól. Nem találkozik Donald Trumppal Orbán Viktor amerikai útja során, közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Az MTI beszámolója szerint cáfolta azokat az értesüléseket, amelyek szerint Orbán Viktor korábbi miniszterelnökként egyeztetne az Egyesült Államok elnökével. A találkozó lehetőségéről korábban Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes alelnöke beszélt. Az Inforádiónak azt mondta, tudomása szerint Orbán Viktor a következő napokban találkozhat Donald Trumppal. Havasi Bertalan ezt cáfolta és kijelentette, nincs ilyen terv. Ukrajnában új miniszterelnök lép hivatalba, a parlament jóváhagyta Szerhij Korecki kinevezését, aki eddig a Naftohaz állami energiaszolgáltató vállalat vezetője volt. A kormányfő Julia Sviridenkót váltja, aki lemondott posztjáról. Volodymyr Zelenszky államfő már korábban jelezte, hogy Koreckit tartja a legalkalmasabb jelöltnek a tisztségre. Az új miniszterelnök kinevezését ma hagyta jóvá az ukrán törvényhozás, a Verhovná Rada. Mindeközben békés tüntetések zajlanak Zelenszky hivatala előtt és az ország több városában is, Mihajlo Fedorov védelmi miniszter menesztése miatt. Mérhetik majd az amerikai katonák tesztoszteron szintjét egy új programban, amit Pete Hegseth, az Egyesült Államok hadügyminisztere jelentett be. A cél, hogy a katonák a legjobb teljesítményt nyújtsák, mondta a miniszter, de szerinte ez nem jelentene kötelező kezelést, és nem is terjedne ki mindenkire. A 30 év feletti katonák évente jelentkezhetnek a tesztoszteron szint mérésre. Ha kezelést javasolnak, akkor teljes mértékben a katona döntése lesz, hogy tesztoszteronpótló terápia részesül-e, mondta a miniszter. Az amerikai elnökhöz fordult büntetése enyhítéséért R. Kelly énekes, akit évekkel ezelőtt ítéltek több mint 30 év börtönre gyermekpornográfia terjesztése miatt. Az 59 éves R&B énekes bűnösségét 2021-ben mondták ki, kiderült, hogy egy bűnszervezetet vezetett, amely nőket és kiskorú lányokat toborzott. A férfit zsarolás és szexkereskedelem vádjában is bűnösnek találta a bíróság, 31 éves büntetését az Észak-Karolinai Szövetségi Börtönben tölti. Kelly a Fehérháznak és az amerikai igazságügyi minisztériumnak is kérelmet nyújtott be. Donald Trumpnál már több mint egy éve lobbizik nyilvánosan is, hogy mérsékeljék a büntetését.

0: Világbajnokság 2026.
1: Mint ismert, Anglia hiába vezetett Argentína ellen a tegnap esti elődöntőben, a címvédő a hajrában 7 perc alatt fordított, ezzel bejutott a tengeren túli futball VB fináléjába. Az argentinok 2022 után ismét a trófeáért csatázhatnak, vasárnap 21 órától az Európa-bajnok spanyolokkal játszanak New Yorkban, és megpróbálják megszerezni negyedik VB címüket. Az angolok szombaton 23 órától Miami-ban a harmadik helyért lépnek pályára a franciák ellen. Meg vagyok hatódva, nincsenek szavaim. Aminap azt mondtam, mindig meglep ez az együttes, nyilatkozta Lionel Scaloni, az argentinok mestere. Olyan közel voltunk, de a gól után nem tudtuk tartani a szintet. Kesergett a mérkőzés után Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya. Az angol sajtó elsősorban Thomas Tuchelt vonja felelősségre azért, hogy a válogatott vezetésről 2-1-re kikapott az argentinoktól. A BBC szerint az 1966-os VB győzelem óta tartó fájdalom, elmaradt világbajnoki és Európa-bajnoki aranyak most már több mint 60 éve tart, és hogy a mostani kudarc az argentinok ellen a legfájdalmasabb. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Optacég szuperszámítógépe Spanyolországot jóval esélyesebbnek tartja a címvédő Argentínánál a VB megnyerésére. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. A labdarúgó Európa Liga első selejtező körében a Ferencváros 2-1-es előnnyel várja a szerb Vojvodina elleni hazai visszavágót, amely ma 20:15-kor kezdődik az Üllői úton. Sokkal nehezebb helyzetben van a Žilina, ugyanis a horvátországi első meccsen 2-0-ra kikapott a Splittől. A zsolnai visszavágó 20:30-kor kezdődik. A hatszoros bajnok lévai férfi kosárlabda csapat, ha nem jut be a BL csoport körébe, akkor az NB1-ben ezüstérmes Szolnokkal is találkozik az Európa Kupa főtábláján. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar női vízilabda válogatott drámai büntető párbajt követően legyőzte a házigazda ausztrál csapatot a Sydney-ben zajló torna nyitófordulójában. A rendes játékidő 13-13-mal zárult, hihetetlen 5 méteres párbaj következett, ebben 40 lövés után végül a magyarok kerekedtek felül 17-16-ra. A magyar férfi vízilabda válogatott viszont 22-16-ra kikapott a VB és EB bronzérmes görögöktől az ausztráliai felkészülési tornán.
0: Időjárás.
2: Este feloszlanak a gomoly felhők, derült éjszaka, csillagfényes égbolt várható. Országszerte szélcsendes idő a valószínű. Tovább mérséklődik az éjszakai felfrissülés, meleg, kissé füllett lesz a hajnali időszak is. Holnap tovább fokozódhat a hőség és a füllettség, napos, meleg strandidő ígérkezik. Reggel 17 és 21 fok közötti értékekkel számolhatunk. Kedves hallgatóink, adászáró hírműsorunkat hallották. Hangmester kollégám Zsabka Levente nevében is köszönöm figyelmüket. Nyitrai Nóra köszön el. A viszont hallásra.